0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Chris Cleveland with Stars Go Dim. And this is the story behind my new song, Yes He Does.
3: Yes He Does.
2: This song is just a reminder to know.
4: Ez a dal arra hívja fel a figyelmedet, hogy Isten nem egy távoli lény, hanem egy valóságos személy, aki közel van hozzád, aki veled van. Könnyű ezt szem elől téveszteni, különösen az élet káoszában. De nem számít, mi történik körülötted, mi történik veled, Isten szeretete még nem ért a végéhez. Bármi van is most az életedben, tudd, hogy Isten aktívan részt vesz benne, és törődik veled. Ő mindig hűséges.
2: So whenever you wonder if God's really a God who's active in your life, or if he even cares about you at all, his faithfulness always lets you know.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Miracles come in all shapes and sizes.
2: A Million Little Miracles című dalunk a csodákról szól, hiszen a csodák mindenféle formában és méretben léteznek. Némelyeket könnyű észrevenni, másokat pedig könnyű figyelmen kívül hagyni. Könnyű figyelmen kívül hagyni például azt a 22 000 lélegzetvételt, amelyet minden egyes nap veszünk. Vagy azt a csodálatos tényt, hogy ma reggel kinyitottad a szemedet. Vagy például azt az apró örömöt, amikor a barátok SMS-ei megfelelő pillanatban érkeznek, hogy bátorítsanak egy olyan bénító szívfájdalom után, ami nem volt véletlen, hanem Isten gyógyító érintésének a csodája volt. Mi itt az Elevation Worship-ben hiszünk Isten csodáiban. Az utolsó szendvics, amit ettél, ajándék volt. A gyerekeid nevetése tegnap este lefekvéskor ajándék volt. Azt, hogy ezt a dalt most hallod, és ahogyan a hangunk szól benne, Isten művészi teremtésének a csodája. Isten törődésének, kedvességének a megfigyelése az egyik legjobb módja annak, hogy megtöltsük szívünket hálával. Nehéz nem mosolyogni, vagy hálátlannak lenni, ha arra gondolsz, hogy mennyi áldást ad neked Isten minden egyes nap. Remélem, hogy a Million Little Miracles című dalunk segít abban, hogy elkezd megszámolni az apró csodákat, vagy legalább emlékeztet majd arra, hogy milyen hatalmas ajándék Isten kegyelme.
1: I pray you're reminded what a gift the grace of God is.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: great.
1: Yes. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Vajon mennyi bajt okoztunk a beszédünkkel az életünk során? Csak mert kimondtuk, amit akartunk.

0: A legnehezebben irányítható terület az életünkben a szánk. A nyelvet senki sem tudja megszelídíteni, mondja a Biblia. Nos, úgy sem tudom megszelídíteni, akkor minek tanítasz erről? A következő a helyzet. Ha akarod, ha igazán akarod a helyes dolgot tenni, és isteni célokra akarod használni a beszédedet, ha imádkozol ezért, és tanulmányozod ezt a területet, akkor Isten elvégzi a szükséges munkát. De ne gondold, hogy majd hazamész, és eldöntöd, hogy befogod a szádat, és majd minden megváltozik. Mert én is keresztül mentem ezen, és valójában csak rosszabb lett az egész. A test cselekedetei által nem tudunk változni, csak akkor tudunk változni, ha engedjük a Szent Szellemet dolgozni az életünkben, hogy ő végezze el a szükséges változásokat. Te és Isten munkatársak vagyunk, és nélküle nem vagy képes erre. Isten nem fogja engedni, hogy nélküle legyenek győzelmeink. Mert ha ezzel próbálkozunk, akkor magunknak tulajdonítjuk majd a sikereket. Ma este a szavakról szeretnék beszélni, és arról, hogy miként vannak hatással az életeden lévő kenetre, meg az Istennek az életedben lévő erejére és a jelenlétére. Sok évig jártam gyülekezetbe anélkül, hogy hallottam volna az Isten erejéről. Soha nem hallottam a kenet szóról, és ez szomorú, mert a Szent Szellem elhozza az életünkbe a kenetet, az erőt és az Isten jelenlétét. Elhozza az életünkbe és az életünkre, és ez az egyik legdrágább ajándék, amit kaptunk. Az Isten jelenlét az életedben, az Isten benned, és rajtad lévő ereje, bármire is legyen szükséged, az egyik legdrágább ajándék az életedben, és muszáj védelmezned. Az Isten életeden lévő erejét muszáj féltened, tisztelned és védelmezned. És az egyik módja annak, hogy nagy kárt okozunk, ennek a gyönyörű kenetnek az az, ha kuszaság van az életünkben. És egyrészt dicsőítjük Istent, amikor gyülekezetben vagyunk, énekeljük a dalokat, idézgetjük és hallgatjuk az igét, majd megyünk és pletykálunk az emberekről, ítélkezünk, kritizálunk, negatívak vagyunk, morgolódunk, panaszkodunk, és hitetlenül meg kételkedve beszélünk. Mindannyian értitek, hogy miről beszélek? Meg kell szabadulnunk a kuszaságtól. Amikor helyes dolgokat mondasz ki, akkor az erő növekedni kezd az életedben. Aztán mondasz néhány negatív dolgot, és csökkenni kezd az erő, lemegy nullára. Következetesen azt kell mondanunk, amit Isten mond. Nem szabad akármit kimondanunk, amit akarunk, hanem meg kell tanulnunk azt mondani, amit Isten mond. És nem számít, mennyire lehetetlennek tűnik számunkra, amikor Isten egyik igéjéről olvasunk az igében, ilyenkor ő egyetlen dolgot akar hallani tőlünk azt, hogy egyetértek veled, Istenem. Ha azt mondod, hogy meg tudod ezt tenni, akkor elhiszem. Lehet, hogy az ember számára lehetetlen, de az Istennek minden lehetséges. Meg kell tanulnunk egyetérteni Istennel. Néhányan közületek hétről hétre gyülekezetben ültök, nézitek a tévéműsoraimat, és még el is jöttök a konferenciára. Égetően szükségetek van arra, hogy Isten tegyen valamit az életetekben, és vágytok is erre, de tudjátok, az én életemben is így volt, és amit mondok, azzal nem megbántani akarlak benneteket, segíteni szeretnék. Mert a szavaitokkal csak egyre mélyebbre ássátok magatokat. Semmit sem használ, ha azt halljátok, hogy más jó dolgokat beszél. Nektek kell megtanulnotok azt mondani, amit Isten mond. Amikor hangosan és hittel kimondod az Isten igéjét, az a te első számú fegyvered az ellenséggel szemben. Ha le akarod győzni az ellenséget, akkor meg kell tanulnod szólni az Isten igéjét. Ne azt mondd, amit érzel, amit gondolsz, vagy amit más emberek mondanak neked, hanem az Isten igéjét. Bárki életében beteljesedhetnek az Isten ígéretei, ha megtanul egyetértésben lenni az Istennel. Ha megtanulja megtenni, amit Isten mond, és azokat kimondani, amiket az Isten mond. Amen. A példabeszédek 18.21 azt mondja, élet és halál van a nyelv hatalmában. Ezeket a verseket egy másik üzenetben majd részletesebben megnézzük. Ma inkább alapot szeretnék vetni, és az életeteken lévő kenetről szeretnék beszélni, és arról, hogy milyen fontos azt megtartani. Úgy hiszem, ma jó néhány ember van itt, aki azt sem tudja igazán, mi a kenet. Nos, Krisztust hívják a felkentnek. Ezt jelenti a Krisztus szó, hogy felkent. Jézus maga felkent. És a kenet az Isten ereje. Amikor Jézus elment, hogy az Atya jobbjára üljön, a Szent Szellemet küldte el, hogy képviselje őt. És ő az Isten jelenléte. Amikor énekeljük ezeket a gyönyörű dicsőítő dalokat, és érezzük az Isten jelenlétét, akkor a Szent Szellem van köztünk. Amikor érzed az Isten erejét magadon, hogy meg tudj tenni valamit, amit meg kell tenned, akkor az az Isten jelenléte, ami rászáll az életedre, hogy segítsen és képessé tegyen téged megtenni, amit kell. És minél inkább egyetértesz Istennel, annál több erő fog felszabadulni az életedben. Nézzük meg a Lukács 1:11-et. Lukács 1:11-es verstől. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá, ne félj, Zakariás! Meghallgatásra találta te könyörgésed. A feleséged Erzsébet fiút szül neked. Nos, ő már régóta imádkozott ezért. És amikor Isten azt mondta neki, hogy meg fogja kapni, akkor ő nem hitt Istennek. Volt már veled, hogy imádkoztál valamiért, és amikor megkaptad, azt mondtad, ezt nem hiszem el? Nos, miért imádkozunk, ha nem is számítunk arra, hogy Isten tesz valamit? Meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És tudjátok, mostanra Zakariásnak már föl kellett volna ugrálnia örömében, hogy igen, dicsőség az Úrnak, dicsőség neki mindenek felett. Én csak egy egyszerű gyermeket kértem, de egy híreset kapok. Tizenhetedik vers. És ő előtte jár az Illés lelkével és erejével, vagyis a megváltó előtt, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, ami az Isten akaratának ismeretét és szeretetét jelenti, hogy tökéletesen felkészült népet állítson az Úr elé, akik szellemben megigazultak és megfelelő erkölcsi állapotba kerültek. Azt mondja neki, és a fiad... Ez a gyermek, akiért imádkoztál, a megváltó előfutára lesz. Előtte jár majd, és elkészíti neki az utat. Zakariás így szólt az angyalhoz, 18. vers. Miből tudom meg ezt? Bizonyítsd be nekem, Istenem. Hiszen én már öreg vagyok. Feleségem is előre haladott korú. Tehát itt ez az ember, aki gyerekért imádkozott, de azt gondolja, hogy már túl öreg ehhez, meg a felesége is. Nézzük meg, mi történik. Az angyal pedig így válaszolt, én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De ime, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. Mert nem hittél abban, amit mondtam neked, mert az én szavam olyan, amiben lehet hinni, és be fog teljesedni a kijelentett időben. Tehát Isten természetfeletti módon bezárta Zakariás száját. És időnként én sem bánnám, ha velem is ilyen történne. Amen. Azért kellett ezt tennie, hogy a Zakariás életére vonatkozó terve beteljesüljön. A Mesiás előfutáraként a gyermek születése annyira fontos volt, hogy látta, az angyal látta Zakariás kezdeti reakciójából és az első szavaiból, hogy nem sok esély volt arra, hogy a férfi a szavai által együttműködik majd Isten tervével, ezért be kellett zárnia a száját. És azon gondolkozom, vajon hányan rontjuk el az Isten életünkre vonatkozó tervét? Azon gondolkozom, vajon mennyi csodálatos dolgot tervezett el Isten, amit biztosan elrontanátok, ha nem jöttetek volna el erre a konferenciára, mert olyan dolgokat mondanátok, amiket nem szabadna. De hála Istennek, hogy itt vagytok, mert így Istennek nem kell természetfeletti módon bezárni a szátokat. Itt majd megtanultok néhány dolgot. Velem vagytok ma? Hányan látjátok ezt? Nos, azt hiszem jobb, ha most rögtön elnémítalak, különben soha nem lesz ebből semmi. A szavaik annyira, de annyira fontosak. Minden dolog fontos a Bibliában, de van néhány dolog, ami kitűnik számomra. Például a gondolataink ereje rendkívül fontos, mert a gondolataink szavakká válnak. És minden tévében megjelenő tanítást közül a beszédről, az elméről és az érzelmekről szóló tanításra reagálnak a legtöbben. Szerintem ezek a területek jelentik a legtöbb problémát mindannyiunk számára. Az elménk a csatatér, a sátán a gondolataidon keresztül támad téged. A Biblia azt mondja, hogy a szívből indul ki minden élet, vagyis abból, ami a szívedben, ami az elmédben van. Ezért természetes dolog, hogy a sátán rossz gondolatokat akar a fejedbe tenni, remélve, hogy akkor ki is mondod azokat a rossz dolgokat. A bátorítás szolgálatán gondolkoztam. A hétvégén többet beszélek majd arról, hogy micsoda erőteljes szolgálat más embereket bátorítani, és hogy milyen nagyon szükségünk van erre manapság. Tudjátok, amikor összetalálkozom emberekkel, gyakran kapok elismerést, de azon gondolkoztam ma, hogy szinte szó szerint az összes ember azzal kezdi a mondani valóját. Tudom, hogy valószínűleg mindenki ezt mondja neked, de... És azon gondolkoztam ma, hogy tudjátok mit? Szerintem ez egy egyértelmű példa arra, hogy amikor Isten az emberek szívére helyezi, hogy bátorítsanak valakit, akkor a gonosz azonnal elültet egy gondolatot a fejükben, hogy ó, egyfolytában ezt mondják neki, nincs szüksége arra, amit te mondasz. Óvatosnak kell lennünk, és ne engedjük a gonosznak, hogy lebeszéljen minket arról, hogy megtegyük, amit Isten kér tőlünk. Figyelj oda arra, hogy mind gondolkozol, és arra is, hogy mit mondasz. Lukács 10:19. Imé hatalmat adtam nektek. Nem azt mondja, adni fogok, talán, esetleg, remélhetőleg, hanem már neked adtam. Mindannyian, akik Isten gyermekei vagytok, mindenki, aki néz minket a tévében, vagy hallgat minket, ha Isten gyermeke vagy, akkor hatalmad és erőd van. Isten adta ezt neked. Fizikai és mentális erőt és képességet adtam, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, hogy semmi se ártson nektek. Nos, biztos, hogy néhányan azt gondoljátok, ha ennyi erőm van, akkor miért olyan zűrös az életem? Azért, mert megölheted az Isten erejét az életedben. Elnyomhatod, akadályozhatod és gátolhatod azzal, ha olyasmiket mondasz ki, amelyek nem felelnek meg az Isten életedre vonatkozó tervének és akaratának. Isten felruházott minket, most figyeljetek! Belül a szellemünkben Isten felruházott minket minden egyes dologgal, ami a győztes élethez kell nekünk. Mindennel. Amikor újjászületsz, akkor Isten magja életre kell benned. Ez azt jelenti, hogy a szellemi méhedben várandossá válsz mindazzal, ami Isten. Amikor egy nő várandós lesz, akkor a férje magja kerül a méhébe, és a gyermek csak növekszik, fejlődik, majd megszületik. Nos, akkor is ez történik, amikor elfogadjuk Krisztust, hogy belénk kerül a békesség magja, az igazságosság magja, az öröm magja, minden magként kerül belénk, és ahogy öntözzük azt az Isten ígét, és engedjük, hogy a Szent Szellem dolgozzon az életünkben, és kihúzgálja a sok gazt, akkor csak növekszünk, és egymás után megszűjük azokat a gyönyörű dolgokat, amelyeket Isten elhelyezett az életünkben, és megtapasztalásokká válnak, nem csak olyasmikké, amelyekről csak olvasunk, de soha nem tapasztaljuk meg. Hányan értitek, hogy miről beszélek? Ezért nem is kell békességért imádkoznod, már a tied. Azért kell imádkoznod, hogy Isten tanítson meg abban a békességben járni, ami a tied. Nem kell úgy úgy imádkoznod, ó, Istenem, szükségem van örömre. Mondd azt, nem, Istenem, én hiszem, hogy a te örömöd az enyém. Taníts engem megtartani az örömömet. Taníts, hogy miként akadályozzam meg, hogy a gonosz ellopja. Nem kell olyasmiért imádkoznunk, ami már a miénk, hanem el kell kezdenünk használni. Nem kell úgy imádkoznod, hogy Istenem, adj erőt, hanem mondd azt, Istenem, hiszem, hogy bennem van az erő. Egyetértek veled, elhiszem, hogy erő van a bensőmben, most pedig taníts, hogy hogyan járjak ebben az erőben. Meg fogsz lepődni, hogy mennyire másként érzed majd magadat, ha elkezdesz arra gondolni és arról beszélni, ami már a tied. Úgy leszel vele, hogy van erőm. Wow! Felkent vagyok. Vannak képességeim. Ahelyett, hogy úgy élnél, nincs erőm, nincs békességem, nincs örömöm, senki nem szeret engem. Ó, dehogy is! Nagyon jól fogunk szórakozni mi együtt. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Az egész jövődet megváltoztathatod, ha megtanulod azt mondani, amit Isten mond. Ezt nagyon fontos hallanod. Tehát van erőnk. De hol van? Nos, az Úr azt akarja, hogy ez az erő egyre nagyobb mértékben felszabaduljon az életedben. Szeretné, hogy többet tapasztalj meg ebből az erőből, hogy az életedben lévő kenet teljességében élj. Nézzük meg a Jakab 3-at. A fejezet első 10 versét akár minden nap elolvashatnád, és minden nap tanulhatnál valami újat belőle. A Jakab 3:1 azt mondja, testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, önjelölt cenzorok és mások kiigazítói. Mi szeretjük megmondani másoknak, hogy mit is tegyenek, igaz? Testvéreim! Hiszen tudjátok, hogy mint tanítóknak súlyosabb ítéletben lesz részünk, mint másoknak. Mert nekünk több elszámolnivalónk lesz, és nagyobb ítéletünk. Nos, tudjátok, ez az igevers Istenfélelmet ébreszt bennem. A második vers azt mondja, mert sokat vétkeztünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, soha nem mond helytelen dolgokat, az fejlett jellem és tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét, és uralni tudja a teljes természetét. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy bárki, aki képes kontrollálni a beszédét, az már érett, szellemi jellemmel rendelkezik. Meg tudod állapítani, hogy egy ember hol tart az Istennel való kapcsolatában csupán abból, ha meghallgatod a beszédét. Nem csak a gyülekezetben, ott nem is kell őt nagyon vizsgálni, mert ott mindenki szellemi, hanem a mindennapi életben, amikor problémája akad. Amikor valami nem történik olyan gyorsan, mint szeretné, vagy amikor valaki idegesíti őt. Ne legyetek sokan tanítók. Vannak olyan tanítók, mint én. Vannak iskolai tanítók. Valamint az apák és anyák is egyfolytában tanítják a gyermekeiket. De őszintén szólva, mi nagyon szeretjük megmondani másoknak, hogy mit tegyenek. Ezért, ha veszed a bátorságot, hogy megpróbálj tanítani valakit, akkor a Biblia azt mondja, hogy jobban teszed, ha először te magad azt szerint élsz. Mert nagyobb felelősségük van azoknak, akik másokat próbálnak tanítani, nagyobb kiigazításban lesz részük, ha nem az szerint élnek, mint amit tanítanak, mint azoknak, akiknek nincs ilyen felelősségük. Most elmesélek egy történetet. Van egy dolog, amit megtanultam az életemben, és ez az élet minden területére igaz. Hogy soha nem szabad kritikusan megítélnem valakit, de a legrosszabb dolog, amit tehetek, az az, ha olyas valaki ellen beszélek, aki ugyanazt csinálja, mint én. Vagyis valaki olyan ellen, aki az igét tanítja. Például, ha énekes vagy, akkor az a legrosszabb dolog, amit tehetsz, ha megítélsz egy másik énekest. Nos, nem hiszem, hogy képes erre. Nekem nem is tetszik a hangja. Szerintem nem is tud énekelni. Ó, légy óvatos ezzel. A kenetedet veszélyezteted. Szóval rengeteg hibát követtem el az életemben, és jó sok zűrzavart okoztam magamnak, mire szertettem arra bölcsességre, amivel ma rendelkezem. Hát nem lenne nagyszerű, ha sok elbukás nélkül is megtanulhatnánk ezeket a leckéket? Vajon mennyi bajt okoztunk a beszédünkkel az életünk során? Csak mert kimondtuk, amit akartunk. És mit használt ez nekünk? Elvesztettünk barátokat, elvesztettünk állásokat. És bár ezek is fontos dolgok, hadd mondjam el, hogy a legrosszabb dolog az, hogyha az Isten kenetét veszítjük el az életünkben. Isten nagy dolgokra keni fel az ő népét, nagy dolgokra. Nagy dolgokra. És bármire is szól a te keneted, Isten azt akarja, hogy kiváló légy abban a dologban. Ha szülő vagy, akkor légy nagyszerű szülő. Ha vállalkozásod van, akkor légy nagyszerű vállalkozó. Légy nagyszerű főnök. Ha én az Isten igéjét tanítom, akkor a lehető legjobb akarok lenni a lehetőségeimhez képest. Nem akarok átlagos vagy középszerű lenni semmiben, a legjobb akarok lenni Isten számára. Amen! Tehát csinálhatsz valamit félig, nagyjából talán, éppen hogy csak, vagy együtt működhetünk Istennel, és a legjobbá válhatsz. Én tudom, hogy nem sok különleges dolgot teszek. Felállok ide, és órákig beszélek. És ha nem lenne rajta kenet, akkor biztos, hogy senki sem hallgatna meg. Kicsit olyan vagyok, mint Pál. Nem szép szavakkal jöttem, hanem a Szent Szellem erejére van szükségem az életemben. És megtanultam az évek folyamán, hogy vannak dolgok, amiket ha megteszek, azok növelik és elősegítik a kenet erejét, és vannak dolgok, amelyek ártanak neki. Az Isten kenete, az drága. Ára van annak, hogy egy erős kenet legyen az életeden. Az örömhír ingyen van. A Szent Szellem jelenléte az életedben ingyen van. De ha szeretnéd, hogy az Isten jelenléte erős legyen az életedben, akkor a keskeny úton kell maradnod, nem a széles úton, ami a pusztulásra vezet. Bizony, kegyelemből számítunk igaznak, de a kegyelem nem kifogás arra, hogy lazán éljünk. A kegyelem igazzá teszi a bűnöst, de a bűnt nem igazolja. És vannak olyan dolgok a beszédünkben, amelyek mindenképpen a bűn kategóriába tartoznak. Mielőtt a végére érnénk a dolgoknak, megmutatom majd nektek, hogy a panaszkodás bűn. Az nem működik, hogy hát, rossz napom van, és kimondok bármit, amit akarok. Ez bűn. És be tudom bizonyítani az igéből, hogy amikor ezt tesszük, akkor ajtót nyitunk a gonosznak az életünkben. És ki az, aki kibír egy napot panaszkodás nélkül? Ez lehet a valaha hallott legértékesebb tanítása számodra. Hogyha megfogadod, és tényleg megszívleled, és egyetemi tantárgyat csinálsz belőle. Menj haza, és mondd azt Istennek. Istenem, felső szintű oktatásra van szükségem ebből. Tanulnom kell, és imádkoznom. Azután tanuld meg ezeket az igéket, és húzd alá az összes verset példabeszédekben, ami a beszédről szól. Ha már aláhúztad, akkor egyszerű elővenni őket reggelenként, és átfutni azt a 15-20 verset, hogy felfrissítsd a megértésedet a szavak erejéről. Szükségünk van erre. Szóval régebben nem tudtam, hogy nem szabad más prédikátorokat kritizálnom. És tudjátok, valahányszor negatívan beszélünk valakiről, azt a büszkeségünkből fakadóan tesszük. Tudjátok ezt, ugye? Jól van, hadd üljek le, és próbáljuk meg újra. Valahányszor kritikusan, ítélkezően és nem kedvesen beszélünk valakiről, annak a gyökere mindig a büszkeség. Mert nem beszélnénk így, ha nem gondolnánk, hogy jobbak vagyunk annál az embernél. Azt hiszem, többet kell mosolyognom a mostani alkalmakon. Hát nem igaz ez? Hiszen nem mondanánk, ha nem gondolnánk úgy, hogy jobbak vagyunk, mint ők.
1: Az elhangzó adott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podped jó voltából.
1: Sziasztok, az Egyensúly Program podcast adását halljátok Mártival, Mónival és Szilvivel. A mai nap egy népszerű témát dolgoz fel. Vannak, akik már gyakorolják, vannak, akik hallottak róla, és egész biztosan vannak olyanok is, akár magamat is beleértve, akiknek ez még egy kicsit ilyen újdonság erejével fog hatni. És ma is lesz egy vendégünk, a témának a szakértője, ugyanis a mai témánk a mindfulnessről szól, és erről a témáról fogunk beszélgetni, úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmas beszélgetés elé fogunk nézni, én azt gondolom.
2: Igen, bízom benne, hogy sok hasznos információval fogtok gazdagodni majd a podcast adásunk végére, mi magunk is, ebben egészen biztos vagyok. Ugye a mindfulness szót azt már többféleképpen is lefordították magyarra. Én úgy tudom, a pszichológiai szakirodalom leginkább a tudatos jelenlét kifejezést használja, de az éber figyelem, éber tudatosság, tudatosság fordítások is megjelennek ugye ezzel kapcsolatosan, vagy a szóhasználatban. Minden esetre maga ez a fogalom, ez valahol összekapcsolódik a meditációnak, illetve az önismeretnek, a tudatosságnak a gyakorlásából fakadó egyfajta ilyen minőségi, vagy ilyen minőségi érték, vagy nem is tudom, gyűjtő fogalommal. Tehát, hogy valamilyen formában így ehhez kapcsolódik. És én egyszer a tanulmányaim során olvastam egy részletet a téma szakértőjének, Jon Kabat-Zinnnek, remélem jól ejtem a nevén, a könyvéből, és ő ezt írta, ezt most felolvasom. Különösen hajlamosak vagyunk arra, hogy ne vegyük tudomásul, jóformán állandóan gondolkodunk. A tudatunkon átáramló gondolatfolyam nagyon kevés időt hagy nekünk a belső csendre. A meditáció azt jelenti, hogy megtanuljuk, miként kerüljünk ki ebből az árból. Ezt a részletet akartam csak megosztani veletek ebből a könyvből. Tehát tulajdonképpen az éberségmeditáció gyakorlata is ugye ide kapcsolódik ehhez a témához. Számomra sem teljesen egyértelmű egyébként, és nagyon kíváncsi vagyok majd, hogy a szakértőnk mit mesél erről a dologról, hogy a mindfulness az tulajdonképpen maga a meditáció, vagy ennél azért sokkal több. Tehát hogy kapcsolódik össze itt az éberség, a meditálás és egyáltalán ez a gyűjtő fogalom. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi
1: lettem. És akkor köszöntjük vendégünket nagyon-nagyon sok szeretettel, Kocsis Vikit. És azt szeretnénk kérdezni Vikitől, aki röviden majd bemutatja magát is, és hogy mi is akkor ez a mindfulness az ő értelmezése szerint, illetve a tudomány értelmezése szerint, a tudomány mai állása szerint.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Tényleg ez egy ilyen elképesztően hype témának is szokták hívni, meg szokták is kérdezni, miért ilyen hype, miért ilyen nagyon népszerű ez a mindfulness. És különösen izgalmas lett egyébként így a COVID kapcsán, ahol egyre ugye az elzártság, a home office, az nagyon sok embert kicsit befelé is fordított, és így nem nagyon tudunk ezzel mit kezdeni, amikor hirtelen csönd lesz körülöttünk, hogy akkor az, amit mit is csináljunk, ugye a mozgalmas külső világunkból, úgyhogy ez egy nagyon divatos témává vált. Egy picit magamról mielőtt beleugrok abba, hogy mi is a mindfulness.
2: Mindenképp.
3: Én jelen pillanatban főállásban jogatanár vagyok, és mindfulness vagy meditáció oktató, emellett is tréner, emellett health coach. Körülbelül, hát igen, 2016 óta foglalkozom főállásban ezzel a témával. Előtte én közgazdász voltam, tanácsadó, igazából még tanár is, van egy doktorim közgazdaságtanból, innen jön egyébként az érdeklődésem, így a tudományos cikkek iránt, ami a mindfulness mögött van, és 2016-ban költöztem haza, 13 évig éltem előtte Hollandiába, és akkor döntöttem úgy, hogy egy ilyen karrierváltás során elkezdek a mindfulness-szel foglalkozni, meg jogával főállásban, és azóta is ezzel foglalkozom. A jóga az 20 éve jelen van az életemben, és Hollandiában elkezdtem már ilyen testtudatossági rendszerekkel foglalkozni, mert egyébként nagyon közel van a mindfulness-hez, hiszen amit ugye már a bevezetőben hallottatok is, ugye a tudatos jelenlét az egy ilyen fontos dolog, és ezt a testünkön keresztül nagyon-nagyon könnyen meg tudjuk élni. Én például olyan vagyok, aki nagyon könnyen tudok a testérzetekhez kapcsolódni, ez egy ilyen nagyon jó eszköz tud lenni számunkra. Ugye meditáció vagy mindfulness-szel is, mikor utána hazaköltöztem, akkor kezdtem el foglalkozni. A Cike Klári volt az első meditáció oktatóm, pont a meditációs központból rajta keresztül kapcsolódtam egy burmai szerzeteshez, a tiszteletre méltó Dhammasamihoz, és akkor először elkezdtem meditálgatni, aztán elmentem egy napra elvonulni, aztán három napra, aztán öt napra, aztán tíz napra, és akkor most már ilyen függőségem van az évi egyszeri legalább tíz napos elvonulással kapcsolatban.
1: Igen, az is nagyon érdekel, hogy mi történik.
3: Igen, hát most mondjam.
1: Nem, az lehet egy másik adás.
3: A tíznapos elvonulásoknak az a nagyon nagy előnye, hogy lehet mélyíteni ezt a mindfulness, tehát ezt a tudatos jelenlétet magunkban. Hétköznapokban, ezt úgy lehet elképzelni, hogy hétköznapokban úgy képzeljétek el, mint hogy minden nap kimosom a ruhámat, kicsit kitisztítom belőle a koszt, és akkor elmegyek 10 napra, akkor ez egy ilyen teljes megtisztulás. Igen, egy nagyon mély fókuszáltság jön létre, egy nagyon éles figyelem, egy nagyon könnyű kapcsolódás a környezetemmel, egy empatikus képesség, tehát nagyon igazából az ami emberi tesz, amit mondta is az elején, ugye az önismeretben is hoz egy nagyon nagy változást, úgyhogy nagyjából az történik egy 10 napos elvonuláson az elménkben, vagy a fejünkben, ami a hétköznapokban is, csak ott nagyon gyorsan észreveszik, hogy hopp, most is ezt csinálom, ja, most is elemzem a gondolataimat, ja, most is egy picit ettől összeszorongtam. Tehát ilyen nagyon-nagyon gyorsan elkezdjük észrevenni, amit itt a nagy zajban kevésbé. De hogy visszatérve, igen, kicsit elkalandoztam én is. Úgyhogy én alapvetően kis csoportokban dolgozom jogában is, céges tréningeket tartok jogában, mindfulnessben. Nagyon hiszek az egyéni folyamatokban, tehát nagyon sok egyéni kísérésem van, és nagyon érdekes módon ilyen magas teljesítményű emberekkel dolgozom leginkább, tehát felsővezetőkkel, élsportolókkal, ahol nagyon fontos az, hogy nagy nyomás alatt, ahol ugye az érzelmeink bekapcsolnak, ott azokat valamilyen formában
1: meg tudjuk. Elképesztő stressz van, gondolom.
3: És stressz, így van.
1: Feszültség, amit van, valahogy le kellene vezetni, vagy helyére tenni, vagy nem tudom.
3: Igen.
4: Hogyan működik az agyunk egyébként ebben a kontextusban? Vagy mit kell tudni?
3: Ugye itt szétválasztanám egyrészt a még egy picit a mindfulness definíciójával kapcsolatban, hogy a mindfulness, így szokták fordítani, én nem is adnék rá más definíciót, éberség, éber fogták fordítani, én nem is adnék rá más definíciót, éberség, éberfigyelem, tudatos jelenlét. A lényeg az, hogy a figyelmünket az adott pillanaton tartjuk, ami éppen akkor van. És az, hogy most ez egy meditáció, vagy éppen az, hogy most itt beszélgetünk, és érzem, hogy azért izgulok, megy fel a tehát érzem, hogy sokkal gyorsabban ver a szívem, és ott van a figyelmem, az a tudatos jelenlét. Tehát nem kell itt feltétlenül arra gondolni, hogy ezek csak meditációs ülések, és akkor ülünk, és az uncsi, hanem hogy a hétköznapi helyzetekben ezt hogy tudjuk átvinni.
1: Nyilván, hogy tudom integrálni.
3: Igen. És itt bontanám szét a figyelmet, ami ugye alapvetően a fejünkben történik, az agyunkban, és mondjuk azt, amit a meditáció tesz az agyunkkal, a figyelem, van ez a városi legenda, hogy képesek vagyunk multitaskingon, egyszerre többféle dolgot csinálni. Nem. Nagyon érdekes, a figyelem, egyszerre az elménk egy dolgot tud figyelni. Egyetlen pillanatban egyetlen dolgot figyel, és nem tudunk két dologra figyelni egyszerre, csak baromi gyorsan vált a figyelmünk. elképesztő, nem is tudjuk
4: ja, követni. Nem tudunk különbséget tenni, hogy az most a jelen pillanat, vagy akár egy múltbeli pillanatot, és azt mi úgy éljük meg, mint a...
3: Igen, folyamatosan ugrál a figyelmünk, aha. Most a hangomat figyelem, most a légzésemet, aha. És ennél sokkal gyorsabban változik a figyelmünk. És azért azt azért kutatások szintén kimutatták, Daniel Goleman-nek van egy könyve, a Fókusz címmel, uh-huh. hogy egyszerűen, ha egy dologra figyelünk, akkor tudunk jól működni, uh-huh. akkor vagyunk hatékonyak, uh-huh. Akkor tudunk fókuszáltak lenni. Szokták használni, hogy ezt a flow élményt, az uh-huh. is az, amikor így nagyon benne vagyunk egy dologban.
2: Akkor most végig gondolhatjuk, hogy mennyire jók azok az álláshirdetések, ami eleve úgy jelenik meg, hogy ugye multitaskingban legyél erős.
3: Igen. Egyébként mert nagyon elfáradunk, nem tudunk odafigyelni ennyiféle dologra. És hogy mi van a figyelmünkben, ugye gondolatok vannak, ugye rengeteget gondolkodunk, ugye érzelmeink vannak, azok is azért előjönnek. Vannak sokan, akik képeket látnak, tehát uh-huh. például egy gondolat csak gondolatformájában jelenik meg, hanem mint egy ilyen mozit uh-huh. nézne, uh-huh. igen, képek formájában, meg hát ugye vannak az érzékszervi ingereink, amik uh-huh. folyamatosan látom itt most az autókat, tehát hogy mindenféle uh-huh. információt folyamatosan dolgozunk fel, folyamatosan uh-huh. dolgozunk fel.
4: Igen, ahogy mondta Szilvi is, hogy igen. állandóan
3: igen. jár az agyunk. Igen, és akkor ezek a gondolatok, ezek el

0: visznek minket a jelen pillanatban. És a figyelmet úgy lehet elképzelni, mint egy izmot, amit, hogyha lejárunk a gymbe és gyúrunk, akkor erős lesz, és hogyha nem trenírozzuk, akkor gyenge lesz. Tehát lehet folyamatosan trenírozni a figyelmünket az különböző ilyen rövid meditációs gyakorlatokkal. Ugye a Jon Kabat-Zinn féle rendszer egy elképesztően jó rendszer, ez a 8-7-es rendszer, ami segít a figyelm trenírozására, és hát ugye nagyon sokféle meditációs technika van, de hogy alapvetően ez a lényege. És akkor még egy gondolat, mert ugye az arról kérdezték, Márti, ugye az van, hogy a nekünk embereknek ugye ez a prefrontális kiág, vagy homlok lebenye az, ami igazából megkülönböztet minket az állatvilágtól, és ugye ez, ami csecsemőkortól kezdve fejlődik az agyunkban. Ugye azt sokáig azt hitték, hogy ez ilyen 20 éves korban megáll, de nem, ez nem áll meg.
1: Még ott sem áll meg.
0: Még ott sem áll meg, ez fejleszthető. Ugye akkor lesz az, hogy az agyunk ugye barázdáltabb lesz, tehát mint hogyha egy papírt elkezdenénk hajtogatni, ugye egyre több lesz benne a hajtás, ugye annál ilyen kis ilyen résesebb, barázdáltabb, meg ugye növekszik, tehát vastagodik az agykérgünk. És meditációval ezek a folyamatok, ezek tovább vihetünk. És csináltak is kutatást, például ilyen nagyon hosszú, tehát ilyen 9000 óra meditálóknál csináltak ilyen kutatásokat, hogy azt vették észre, hogy sokkal fiatalabb az agyuk 50 éves korban, mint a korosztályuknak azon a mert hogy egyszerűen folyamatosan trenírozták.
1: Tehát hallgattam egy ilyen TED előadást erről egyébként, egy pszichológus, egy fiatal pszichológus lány beszélt arról, hogy milyen hatásai vannak ugye a meditációnak, meg a mindfulnessnek, és ott ha jól emlékszem, akkor már olyas volt, hogy már 8 hét után, tehát MR-rel ki lehet mutatni, hogy a szürke állomány már bizonyos helyeken megvastagszik, tehát hogy ez az átalakulás, formálódás az agyunkban fizikailag is megtörténik kvázi néhány hét leforgása alatt, és akkor innentől kezdve nyilván attól függően, hogy milyen agyközpontokról beszélünk, mindaz, amit az irányít, memória, figyelem, akármi, az változik, tehát elkezd javulni.
0: Igen, fontos.
1: Vagy érzelemközpont, vagy fájdalom, szöbb, csomó minden.
0: Pontosan, igen. És mondjuk ez azért is érdekes, mert ugye sokszor időskorra szokták azt mondani, hogy ugye az agyzsugorodás az egy probléma.
2: Én pont a demenciát akartam kérdezni, hogy a demencia, ugye ez tényleg főleg, nem tudom, hogy ez most mondhatnám, hogy egy modernkori betegség, vagy inkább csak azért, mert hogy most nagyon-nagyon sok, tehát hogy ugye sokkal tágabb ismereteink vannak, és de nekem nagyon-nagyon sok ismerősöm, vagy akár barátaimnak, idős hozzátartozóinál ez egy előfordul, és nagyon-nagyon komoly betegség, és ugye tudjuk, tényleg nagyon hosszú ideig tart, de hogy hogyan lehet akár megelőzni, vagy hogyan lehet erre felkészülni, hogy időskorban mondjuk legalább minimalizáljuk ennek a kialakulásának a valószínűségét, vagy hogy adott esetben ez erre is jó lehet? Tehát, hogyha szó szerint ezt a trenírozzuk az agyunkat, most ez lehet akár ez a mindfulness, de a tanulás, nem tudom én, kártyázik valaki, társas játékozni, összejárnak emberek, tehát hogyha az agyadat folyamatosan használod, akkor ezzel tudod.
1: Biztos, hogy ki lehet tolni. Tehát nyilván itt van genetika is, meg hajlam, hogy az ember hogyan
0: rekszik.
1: De hogy biztos, hogy tudsz az idő faktoron mozdítani, hogy ez lehetőség szerint minél később jelent.
2: Ez érdekes.
3: És milyen jótékony hatásai vannak még? Tehát Szilvi mondtad ezt a TED előadást, de mi lehet ennek?
0: Ugye alapvetően hogyha mondjuk az agyunkat nézzük, tehát is nevezzük, hogy mentális hatások, vagy mondjuk mentálhigiénés hatások, ugye ez amik ugye elhangzottak, hogy jobban tudunk központosítani, ami mondjuk egy vizsgahelyzetben sokkal jobb teljesítményt mutat, vagy mondjuk szoros határidőnél sokkal jobban tudunk teljesíteni. Ugye a memóriát, tanulási folyamatot, ugye ez a szürke állománynak a vastagodása tudja változtatni. Nagyon fontos ugye az érzelemszabályozás, és ez ugye a stressz helyzetben elképesztően fontos, mert ugye a stressz helyzetben megy ugye lekapcsol, tehát egy ilyen állatfunkcióba váltunk át, és ugye a hormonálisan is egy ilyen erős érzelmi, többnyire agresszió, düh, támadás érzelem alakul ki, amit akár például egy

0: vagy fuss.
1: Tényleg így az evolúciós folyamatból, meg az állatvilágból, hogyha példákat veszünk, akkor egyszerűen olyankor a szervezetnek összpontosítania kell máshová ugye az erőforrásokat, hogy mozogjon a lábad, meg menni tudj, meg nem tudom.
0: Igen. És ugye ez a szimpat, ez a, ugye a lecsillapodásnál meg van egy ilyen paraszimpatikus válasz, hogy kipróbáljuk, hogy működik.
2: Próbáljuk.
1: Mi az? Szóval akkor nő ez a paraszimpatikus aktivitásunk ezzel a mindfulness technikákkal.
0: Aha, jó. Tudjuk növelni, igen. Még egy gondolat ehhez, és aztán gyakoroljunk, hogy nagyon fontos, és ezt el szoktam mindig mondani, hogy már egy ilyen rövid gyakorlat is tud rögtön hatással lenni, tehát van egy ilyen instant válasz, de mondjuk amikor tényleg ott vagyok a stressz helyzetben, akkor, hogy ez előjöjjön, ahhoz viszont nagyon sok gyakorlás kell. Mondtam az elején, hogy ez olyan, mint az izom, hogyha erős az izmunk, akkor a stressz helyzetben is elő tudom jutni a gyakorlatokat. Ha éppen még csak elkezdtem gyakorolni, akkor valamikor eszembe fog jutni, de valamikor meg nem fog.
1: Csak rutinnál kell válni a gyakorlás során.
0: Igen. A rutin az fontos. De gyertek, üljetek kényelmesen.
1: Na.
0: Tessék. Tedd a kezed a hasadra. Csukd be a szemed, nem mindenki szereti becsukni a szemét, akkor pihentesd magad előtt az asztalon, vagy valahol, ahol kevés vizuális ingeré, és csak figyeld meg mondjuk a testérzeteidet, az könnyű megfigyelni, hogy a légzésed, szívverésed, érzel a feszültséget a testedben, és hogyha mondjuk 0 és 10 között beskáláznád azt, hogy mennyire vagy most stresszes, akkor hova skáláznád magadat?
2: Én olyan 6-ra nem sikerül még itt.
0: Az jó, most teljesen.
1: Én 2, nagyon jó, mert ez a téma, ez pontosan csak a tiétek, én hallgató vagyok.
0: Tök jó.
1: Felfedezek ebben a témában.
0: Milyen 3-as, 4-es körül érzem magam. Tehát van bennem egy kis izgalom, hogy azért jól kikerekítsük ezt a történetet, de ugyanakkor meg jól érzem magam benne, tehát, hogy jó. Én is azért, nekem most egy picit magas azért, nekem ez az első podcast. És vidd a figyelmedet a kezedre, hogy ez a hasadon van, alhasnál által a köldök magasságában, lehet egy kicsit alatta is.
2: Sokszor látom kívülről, vagy pontosabban érzékelem kívülről magam, hogy egy bizonyos szituációban nem biztos, hogy úgy kellene reagálni, de hogy eljutni odáig, hogy ha fel is ismerem, akkor utána alkalmazzak egy ilyen, mert egy ehhez hasonló technikát, hogy pont ezért, hogy talán még a kimondás előtt, vagy a reakciók előtt, hogy
0: mondjuk az bármilyen helyzetben meg tudod tenni, most nyilván, hogyha benne vagy egy tárgyasi helyzetben, ahol érzed, hogy elszabadulnak az érzések benned, akkor ott nem kezdhetsz el hasi légzésed,
1: becsukni a szemed,
0: relaxálni. De azt megteheted, hogy csöndbe maradsz, és csak veszel 3-4 nagy levegőt. Tehát, hogy nem szólsz, csak lélegzel, és elkezdesz arra figyelni. Tehát egy kicsit kiugrasz a helyzetből, és arra figyelsz, hogy akkor a légzéseddel mi történik, és akkor ez már kizökkent abból az állapotból, amikor így megy föl az ember adrenalin szintje, vagy kortizol szintje. És az biztos segíthet. Hát majd kipróbáljuk.
2: Igen, abszolút. Viki, arról tudnál mesélni, hogy a táplálkozás, mert ugye azért mi itt alapvetően a táplálkozásról szoktunk beszélni, de hogy esetleg a táplálkozás vonatkozásában ez a mindfulness technika, vagy ez az egész mindfulness dolog, ez hogyan lehet segítségünkre?
0: Ez egyébként nagyon jó kérdés, és nagyon fontos, ugye beszélgettünk itt előtte, ugye az egyik alapgyakorlata a mindfulnessnek, ugye ez a Mindfulness Based Stress Reduction, ez az MBSR programnak, amit a Jon Kabat-Zinn fejlesztett ki. Ez a mazsolevés, amit szoktak egyébként, nem mindenki szereti a mazsolát, de lehet másféle ilyen pici étele lenni. Az M&M's csokik olyat is szokták mondani, ami ugye nem olvad meg a kezedben, mert ugye az érzékszerveket, mindent használunk hozzá. Ezeknek a leírását meg lehet egyébként találni, hogy lehet ezt a gyakorlatot elvégezni. Ami szerintem ebből fontos, az, hogy az étkezéshezre is oda visszük tudatosan a figyelmünket. Ez az egésznek az egyik kulcsa. Ez részben azért is fontos,

0: mert szerintem azért úgy én is magamon észreveszem, hogy úgy elfelejtettem például azt, hogy milyen egy ételnek az mert csak
1: nem ízlelgetem,
0: hanem eszem, táplálom magam, eszem.
1: Mert nézel mellette valamit, mondjuk egy videót, és már is nem az étkezéssel foglalkozom.
2: Így van.
1: És nagyon sokan így csinálják, hogy kirakják mondjuk a telefont, vagy az iPad-et, és közben néznek, vagy tévéznek.
2: Igen, így van.
1: Aha, és akkor észre se veszed, és behabzsoltál.
0: Az egyik ilyen tipikus egyébként, amit ilyen mindful étkezésnél szoktunk észrevenni, hogy még benne van az egyik falat a szádba, de már nyúlsz a következőért, és már emeled a szádhoz, még le se nyeltel, és már rakod be a következőt. És azért is érdekes ezt megfigyelni, mind a mellett, hogy hozza a figyelmünket a jelen pillanatra, tehát egy ilyen hétköznapi mindfulness gyakorlat, nem is meditáció szinten, hanem egy hétköznapi gyakorlat, hogy el tudjuk kezdeni észrevenni azt, hogy hopp, amikor veszem a következő kanállal a leves már a számhoz, milyen gondolataim vannak, hogy milyen érzelmi állapotok jönnek elő. Ugye mondjuk a stresszevés az egy ilyen klasszikus helyzet, hogy amikor elkezdem falni stresszben, hogy azt észrevenni, hogy hoppá, én most stresszevű vagyok. Tehát észre lehet venni érzelmi mintázatokat evés közben, hogy miért eszem, miért úgy eszem, miért olyan gyorsan eszem, és igen, ez a következő, miért azt eszem például, hogy nekem a kiskoromban a vasárnapi ebéd a rántott hús, és akkor ez most is így előjön, ez a rántott hús, és akkor ez a vasárnap ülünk az asztalnál, szóval, hogy ezek így elő tudnak jönni, ilyen érzelmi dolgok. Aha. Igen. Tehát a tudatos evés, hogy egyszerűen ott is mindfulness gyakorlok, meg lehet látni azt, hogy mit és hogyan eszem, le lehet ezt lassítani, tehát például lassan rágjak, ami ugye segíti az emésztést.
2: Az emésztést.
1: Ízled az ízeket.
0: Igen, így van, ízled az ízeket.
1: Majd nézd meg a színét.
0: Igen.
1: Milyen szépen megvan.
2: Színek, állagok, ezekre mind jobban tud az ember figyelni.
1: Tehát, hogyha tudatosabban figyelsz az evés gyorsaságára, hogy te most eszel.
0: Igen.
1: Anyukám egy mindfulness szakértő volt, rájöttem. Hát kicsikoromban rám szólt, hogy kislányom, ne játsz az asztalnál az étkezésre, figyelj.
0: Hát itt van. Igen. Egyébként igen,
2: az ösztönösüleim
0: szerintem még
1: ezt tanították.
0: Nagyon-nagyon odafigyeltek, meg nem álltunk fel, tehát megvártuk, és akkor automatikusan lelassítasz, mert hogyha tudod, hogy úgysem mehetsz el az asztaltól, ha befejeztem hamarabb, akkor sem,
1: így
0: akkor
1: van.
0: Nyilván lelassítok, mert hát akkor megvárom még a többiek is, tehát hogy ez...
1: Meg kellett várni, hogy leüljenek az asztalhoz, hogy egyszerre együnk, hogy egyszerre végezzünk, és senki nem sietett.
3: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podped.hu oldalon vagy a Podped applikációban érhető el. Podped.

98.6 Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szerintem Charles Ponzi nevét nagyon sokan ismerik. Ő az, aki tízezreket vert át. Ő volt a világ egyik legsikeresebb szélhámosa, és a piramis játék atya. $2.5 a zsebében indult el megkódítani Amerikát, és sikerült is neki. A böcsületes neve Carlo Pietro Giovanni Guillermo Tebaldo Ponzi volt, és 1882. március 3-án látta meg a napvilágot Észak-Olaszországban, Lugo városában, bár később azt hazudta, mert ugye ezzel kapcsolatban is hazudott, hogy Parmában született. Egy korábban jómódú, addigra azonban már elszegényedett családban született, és amikor kamasz volt, a helyi postahivatalban dolgozott, aztán a Római Egyetem bölcsészkarán tanult. A tanulásnál azonban sokkal jobban érdekelte a bulizás, a nők, az udvarlás és a családja maradék pénzének az elköltése. Ezért aztán végül diplomát sem szerzett. 1903-ban az akkor 21 éves teljesen kilátástalan anyagi helyzetbe került Ponzi. Sok honfitársához hasonlóan úgy döntött, hogy a lehetőségek hazájába, az Egyesült Államokba utazik, és ott próbál szerencsét, és szépen átkelve az Atlanti óceánon Bostonba emigrált. Nagyon hosszú volt a hajóút természetesen, és ennek során a hős a maradék pénzét is elvesztette szerencsejátékon, így aztán mindössze $2 és 50 centtel a zsebében érkezett meg az új világba. Ennek dacára sosem veszítette el az optimizmusát, bármi történt is vele, hamar megtanult angolul, és lelkesen bele is vágott az amerikai életbe. Először pincér volt, aztán gyümölcsárus, aztán mosogató fiú, bejárt a Boston, New Yorkot, reklámtáblákat festett Floridában, aztán Kanadában, Montrealban kötött ki, ahol egy újonnan alapított, elsősorban olasz bevándorlók kiszolgálására létrehozott banknál kapott állást. Újfent állás nélkül maradt a bank után, mert amikor a főnök Luigi Zarossi a hatóságok elől inkább a családját hátrahagyva Mexikóba menekült, mert hogy a kiszolgálás alatt a pénzintézet tulajdonosai leginkább a kuncsaftok kizsigerelését és súlyos uzsora kamatokkal sújtását értették, így aztán a büntetés, mikor elérkezett, Ponzi megpróbált visszatérni az államokba, a kanadai hatóságok azonban egy Pitiáner csekkhamisítási ügy miatt letartóztatták. Mikor letelt a büntetése, végre megízlelt a szabadság levegőjét, de ez sem tartott sokáig, mert megpróbált 3 illegális olasz bevándorlót becsempészni Amerikába. Ismét lekapcsolták, 2 év börtön, és ezúttal Atlantában ült, aztán a szabadulását követően visszatért Bostonba, és aztán minek utána csalódott volt, de sosem adta fel, a végül a szerencse mellé szegődött, megismerkedett egy Rosemaria Nyekko nevű hölgyel, aki 1918-ban büntetett előélete dacára feleségül ment hozzá, az apus pedig munkát ajánlott számára az export-import kereskedelmi cégnél, és így született meg Ponzi fejében az ötlet, ami hamarosan aztán a világ egyik legsikeresebb szélhámosává tette őt. Egyik üzletfele Spanyolországból küldött levelét kibontotta, a nemzetközi válaszszelvény talált a borítékban, amelyet a spanyol postahivatal adott ki, és beváltható volt amerikai bélyegre, hogy a válaszlevél feladója megspórolhassa a feladás költségeit. Ponzi rájött, hogy a valuta árfolyamok ingadozása miatt a spanyol válaszszelvény az eredeti áránál 10%-kal értékesebb amerikai bélyegre tudja elcserélni, és kieszelte, hogy miként gazdagodhatna meg ennek az apró hibának a segítségével. Saját céget alapított értékpapír átváltási társaság néven, rábeszélt az üzletfeleit, ismerőseit, hogy a vagyonukkal szálljanak be a hihetetlen üzletnek ígérgesző, akár 400%-os jutalmat is ígérő vállalkozásba, ami tömeges mennyiségben vásárol szelvényeket vagy gyengébb valutával rendelkező országokból, majd Amerikában sokszoros áron túlad rajtuk. Az emberek persze naívan és lelkesen adták Poncinak a pénzüket, akinek olyan rábeszélő képessége volt, hogy ő volt az, aki konkrétan lyukat tudott beszélni az emberek hasába, és hamarosan már egész Bostonból, a keleti partról, majd országszerte jöttek és özönlöttek, mondhatni a befektetők. Egy idő után Ponzi ügynököket fogadott föl, hogy szervezzenek be újabb és újabb embereket. Az ügynököknek 10%-os részesedést ígért minden befektetett összegből, később pedig már ők is saját embereket, alügynököket alkalmaztak, akik aztán 5%-os jutaléket cserébe dolgoztak. A szelvények és a bélyegek értékét nemzetközi egyezmények szabályozták, és nem a piac. Így jogilag teljesen tisztának számított a dolog. Viszont egyszer csak lebukott, természetesen ebben is, és a saját embere volt az, aki lebuktatta a zseniális szélhámost. Ponzi üzlete csaláson alapult, ezt tudjuk, a korai időszakban, amikor még csupán tucatnyi ember fektetett be az üzletben, még tényleg profitot tudott termelni. Egy idő után azonban akkora lett a vállalkozás, hogy az eladott szelvények képtelenek voltak a legkisebb mértékben is fedezni a kiadásokat. Ponzi nem is vár milliárd bevételt a szelvényeladásokból a befektetőknek és az ügynököknek járó jutalékokat a piramisban alattuk lévők által befizetett összegekből fedezte. A pénzek legnagyobb részét pedig egyszerűen megtartotta magának. A zseniális csaló annyira sikeresen hitette el az emberekkel, hogy valóban meggazdagodhatnak, hogyha belevágnak az üzletbe, hogy az első év végére már 20 ezer, később 40 ezer befektetője volt, akik együttesen mintegy 20 millió dollárt küldtek a részére, amelyből ő 1 milliót félre is tudott tenni, a 20-as évekről beszélünk. A 20-as évek elejére az összvagyon a 8,5 millió dollár volt, ez mai árfolyamon kb. 128 millió dollár, vagyis 43 milliárd forint. Igazi hírességgé vált, az újságok fantasztikus üzleti tehetségéről írtak, ő pedig a sikeres self-made man, mint a példányaként pózolt a 12 szobás palotájában, a luxus limuzinjával, az arany sétapálcájával, miközben Váltig állította, hogy leginkább a jótékonyság vezérli, az, hogy segíthessen az embertársain. Először még a rendőrség sem talált fogást Ponci vállalkozásán, de aztán természetesen az adóhatóságok és az oknyomozó riporterek elcsípték őt. Hát ez volt Charles Ponci és a piramis játék története.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hány alkalommal kell ismételni egyébként a tökéletes eredményért?
2: Nyilván ez páciens függő, bőrállag függő, bőrminőség függő. Az ideális eredményt majdnem, hogy azt mondom, hogy 6 hét után látjuk, hiszen lesz egy azonnali hatása a kezelésnek, de a kollagén indukciós terápiáknak van egy kis ideje, ameddig a bőrben kifejti ezt a provokáló hatását. Sokszor javasoljuk, amikor már egy picit jobban megereszkedett a bőr, hogy esetleg egy ismétlést 6 hét múlva érdemes, hiszen ezzel a két kezeléssel nagy általánosságban elmondható, hogy akár 2 évig is szép eredményeket tudunk fenntartani.
1: Kiknek ajánlod a kalcium-hidroxiapatit tartalmú kollagén stimuláláson alapuló beavatkozásokat?
2: Korcsoporttól függően, illetve bőrminőségtől függően azt gondolom, hogy a 40-es évei után már az embernek arra oda kell figyelni, hogy minél inkább a kollagén mennyiséget tudjuk provokálni, tehát a 35-40-45-ös korosztálya nagyon ideális. Nyilván 60 év felett, illetve későbbiekben, amikor már akkora a szövettöblet, akkor nem biztos, hogy a kollagén indukciós kezeléseknek annyira látványos végeredménye lesz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ópusztazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozásához szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi Platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Egyetlen karszalag, 5 ikonikus mozi és több mint 70 film. Május 16-án ismét elstartol az év egyik legizgalmasabb filmes eseménye, az Árt mozik éjszakája. A hajnalig tartó vetítés sorozatban a budapesti művészmozik legjava várja a közönséget klasszikusokkal, friss kedvencekkel és premier előtti különlegességekkel. Többek között az esemény helyszínei a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozi termei, ahol szombat estétől egészen másnap reggelig pörögnek a vetítések. A koncepció változatlanul egyszerű és csábító, egyetlen karszalaggal az összes film szabadon látogatható, így akár egész éjszakás mozi maratont is tarthatunk, kedvünk szerint vándorolva a helyszínek között. Az idei programban hangsúlyosan szerepelnek az elmúlt év legnagyobb közönség és fesztivál sikerei. Visszatér a Csendes barát, az Érzelmi érték és a Nincs más választás, így bepótolhatják őket azok, akik korábban lemaradtak. A klasszikusok kedvelőinek külön öröm, hogy 40. évfordulója alkalmából újra vászonra kerül az I mellém, ami egy Stephen King novellán alapuló, mégis érzékeny nosztalgikus barátság történet. Az Árt mozik éjszakája azonban nem csak a múlt sikereiről szól, több film premier előtt debütál a közönség előtt. Ilyen csemege a Nem én vagyok, ami egy Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól mesél, a többszörös fesztiváldíjas Odakint, az ikonikus Párizs épület megtervezését bemutató egy dán építész Párizsban, és a horrorrajongóknak szóló az Éjszaka szülötte. A zenés életrajzi filmek kedvelői a Chopin párizsi szonáta révén merülhetnek el a 19. századi Párizs világában. A program különlegessége, hogy a Macskafogó és az Oscar-díjas Chihiro Szellemországban is műsorra kerül, míg a Kárhozat vetítése igazi kuriózum a magyar filmtörténet rajongóinak. A kínálat sokszínűsége garantálja, hogy mindenki megtalálja a saját tempójához és ízléséhez illő éjszakai mozi élményt, akár egyetlen filmre ülve, akár hajnalig tartó filmes utazásra vállalkozik. Június 4-e és 7-e között rendezik meg az MBA Bank Gurmé Fesztivált a Millenárison, ahol idén is 100 kiállítóval, programokkal, kóstolókkal várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. A fesztivál idei témája a vidéki ízek, minden eddiginél több vidéki étterem részvételével. Ott lesz az Encsi anyukám, mondta, a két Michelin csillagos tatai platán. Először mutatkozik be a budapesti közönségnek a Villa Kabala és a Szentendrei szigeten található Papi is. A vidéki érzés egy új helyszínt is életre hívott. A fesztivál 4 napján egy-egy elismert séf készít Bográcsban olyan magyar klasszikusokat, mint a gulyás vagy a birka pörkölt. A Gurmé Fesztivál idei témája a Made in Vidék, így a kiállító éttermek saját látásmódjukon keresztül mutatják meg, mit jelent ma a vidéki magyar konyha, ahol a hagyományos ízek és a jól ismert fogások mellett azok kortárs értelmezésére is jut a kreativitásból. A szervezők célja, hogy még jobban ráirányítsák a figyelmet a vidéki vendéglátás sokszínűségére, a helyi alapanyagokra, még láthatóbbá tegyék a fővárosban ezeket. A fesztivál 4 napja alatt más-más jól ismert kedvencek főznek majd Bográcsban. Június 4-én Kovács Renátó készít kortárs gulyásházi csipetkét, később Bíró Lajos bajai halászlevét kóstolhatjuk majd meg, ezt követően a karcagi Nimród étterem birka pörköltjeres soron, majd Barnádám kakas pörköltjével zárhatjuk a fesztivált. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hildi József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A világ Budapest nézett utána a hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze 3 különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig 3 voltak, 2 szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörös Marti tér volt. Hild nevezte el az általa elkészített terveken a teret Színház térnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpora tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt Pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták. Alvaro Soler Budapestre érkezik, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója, a budapesti Barba Negrában mutatja be új albumát, az El Mismo Sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes dalszerző napjainkra 5 milliárd feletti audio és videó lejátszást mondtat magáinak, havi hallgatóinak száma meghaladja a 6 milliót. A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dal a hónapokig uralta a rádiós játszásokat. Egyedi pop és latin hatásokat ötvöző hangzásvilága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Florida, Birdy, David Bisbal, Topic és Nico Santos. Álvaro Soler új, immár negyedik albuma a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak. El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada, ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszíves szólóbb és a legszabadabb mindközül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni. Másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mind a 16 más-más hangulatot idéz fel, idézte Solert a közlemény. Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló világzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő lassulás iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül. Kom Tobin író lesz az idei 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Hung Expo kongresszusi központjában. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete az MKKE közleményt adott ki, eszerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a frankfurti könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát. A fesztivál díszvendége és a Budapest nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le, közölték. Hozzátéve, hogy az író új regénye, a Varázsló a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart. Mint írták, az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szent ennek az ír irodalomnak, több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel. Az MKKE közleménye szerint 2027-ben a 32. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Alice Mist köszöntik. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál korábbi díszvendégei

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Regionális hírek.
2: Rendkívüli intézkedéseket vezettek be Budapesten az aszály miatt. Újabb budapesti kerület lép fel drasztikusan az Airbnb lakáskiadás ellen. Tonna szám semmisítették meg a Szamócát és az Áfonyát Soroksáron. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A tartós aszály miatt új kaszálási rendet vezet be a Főkert Budapesten. A város zöld felületein csak a közlekedés biztonság miatt szükséges területeket vágják rendszeresen, míg a parkokban magasabbra engedik a gyepet a vízmegtartás érdekében. A változtatás lényege, hogy a Főkert mostantól csak ott végez rendszeres kaszálást, ahol az közlekedésbiztonsági szempontból elengedhetetlen. Ez elsősorban az utak, járdák és kerékpárutak környezetét érinti, míg a parkokban ritkább vágási ciklusokra állnak át, így a gyep magasabbra nőhet, mint korábban. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a városi zöld felületek egy része látványosan magasabbra engedett állapotban maradhat a következő hetekben. A fenntartó ugyanakkor továbbra is elvégzi az úgynevezett kontúrkaszálást, vagyis a burkolatok mentén keskeny sávban alacsonyan tartja a növényzetet, hogy az ne akadályozza a közlekedést, és ne nőjön rá az infrastruktúrára. Az intézkedés egyenlőre május végéig van érvényben, de a Főkert szerint az időjárási helyzettől függően a protokoll akár hosszabb távon is fennmaradhat. A lépés illeszkedik abba a városi fenntartási gyakorlatba, amely egyre inkább az extrém időjárási viszonyokhoz igazítja a zöld terület kezelését. Magyar Péter megmutatta, hogy hol lesz az új miniszterelnökség. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5-ös szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, hogy már korábban is jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. A miniszterelnök közölte, hogy az épület néhány lépésre található a parlamenttől. Szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz. A politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Hozzátette, hogy a szomszéd sarkon járt általános iskolába és két sarokra bölcsödébe. A rövidtávú lakáskiadás körüli viták azután kaptak új lendületet Budapesten, hogy a 6. kerület a témában indított lakossági népszavazás nyomán 2026. január 1-től betiltotta az Airbnb-zést. Ezúttal pedig Józsefváros döntött úgy, hogy jelentősen korlátozná az Airbnb szállásokat. Társadalmi egyeztetésre bocsátja a józsefvárosi önkormányzat a rövid távú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslat csomagját, amelynek célja az Airbnb korlátozása és átláthatóbbá tétele. A kerület olyan szabályozást akar kialakítani, amely egyensúlyt teremt a lakhatási szempontok, a helyi közösségek érdekei és a turizmus gazdasági hatásai között. A szabályozás 3 szinten, kerület, lakónegyed, társasház szinten határozná meg a rövid távú szállások arányának maximumát, közölte az önkormányzat. A javaslatcsomag értelmében a kerületi lakások legfeljebb 4%-át lehetne rövid távú szállásként hasznosítani. A lakónegyedek eltérő korlátozás alá esnének, a belső kerületekben az arány csökkentése a cél, a külső negyedekben, ahol most nincsenek rövid távú szállások, ott viszont a jelenleginél megengedőbb lenne a szabályozás. Társasházi szinten lakónegyedenként eltérő korlát lenne érvényben, annak érdekében, hogy a társasházakban a lakás tulajdonosok maradhassanak többségben, számolt be róla a turizmus.com. Az önkormányzat emellett társasházi hozzájáruláshoz kötni a szálláshelyek létesítését, és kötelezővé tenni, hogy minden szállás bejáratánál legyen tábla az üzemeltető elérhetőségével és a szállás egyéb hivatalos információival. Felhívták a figyelmet, hogy a javaslatok nem visszamenő hatályúak, vagyis a belső negyedekben, a Palota negyedben és a Korvin negyedben a már engedélyezett szállásokat nem kell megszüntetni, de újakat ott már nem lehetne létesíteni. A kerület lakói május 31-éig véleményezhetik a javaslatcsomagot, a témában pedig egy társasházi és egy lakossági fórumot is szerveznek. az elsőt május 20-án, a másodikat május 26-án a Horánszky utca 13-ban. Az Airbnb-s lakáskiadás akkor került előtérbe, amikor a 6. kerületben tartott ügydöntő szavazás keretében a kerületi lakosok a rövidtávú lakáskiadás betiltása mellett döntöttek. Azóta egyre több kerület vizsgálja felül a rövidtávú lakáskiadás kérdését, tekintve, hogy az Airbnb-k miatt csökkent a hosszú távra kiadott lakások száma, ennek következtében pedig növekedtek a bérleti díjak és az ingatlan árak is. A szomszédos Erzsébetvárosban szintén változást ígérnek a közeljövőben. A 6. kerülethez hasonló tiltás nem, de erőteljes korlátozás a 7. kerületben is várható. Penészes romlott és a származásukat igazolni nem tudó gyümölcsök kerültek a hatóság kezébe Soroksáron. Az NKFH ellenőrei 9 illegális árustól összesen több mint 2,5 tonna árut semmisítettek meg a fogyasztók biztonsága érdekében. Ismét illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán a távirati irodával, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészesedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tétel azonosítók is. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Rendőrökre lőtt egy férfi Monoron, a TEK akciója halállal végződött. Feszült órák és tragikus végkifejlet egy csendes utcában. A hatóságok szerint fegyverrel támadta rendőrökre az a monori férfi, akit végül a TEK emberei lelőttek. Nyomozás indult a budapesti regionális nyomozó ügyészségnél, miután egy monori férfi a gyanú szerint fegyverrel támadta a rendőrökre, majd a terror elhárítási központ akciója során életét vesztette. A hatóságok közlése szerint a férfi gázriasztó fegyverrel lőtt a rendőrök irányába. A helyszínre először járőrök és civilruhás rendőrök érkeztek, később azonban a TEK vette át az intézkedést. Sajtóinformációk és szomszédok beszámolói szerint a férfi viselkedése már hosszabb ideje félelmet keltett a környéken. Többen arról számoltak be, hogy gyakran zavartan vagy agresszíven viselkedett, kiabált, démonokról beszélt és időnként szokatlan módon jelent meg az utcában. A beszámolók szerint a TEK megpróbált tárgyalni vele, hogy adja meg magát, de ez nem vezetett eredményre. A kommandósok végül behatoltak az ingatlanba, ekkor dördültek el a lövések. A hatóságok szerint a férfi 2 alkalommal is tüzet nyitott a rendőrök felé, erre válaszul a TEK egyik mesterlövésze rálőtt. A férfit a helyszínen megpróbálták újraéleszteni, de életét már nem tudták megmenteni. Az ügyészség és a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja az eset minden körülményét. A helyszínen szemlét tartottak, tanúkat hallgattak ki, és több tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen nehéz és veszélyes helyzetekkel találkozhatnak a hatóságok, különösen akkor, amikor egy zavartan viselkedő, fegyverrel rendelkező emberrel kell intézkedniük. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zene Akadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt 2 hét múlva május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zene Akadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják majd be. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Óbusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök megerősítette, hogy ma délelőttre berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért orosz drón támadás miatt. Beszámolt arról is, hogy meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. A kormányfő bejelentette továbbá, hogy a súlyos aszály miatt a gazdákat segítő Viszmajor helyzetet hirdet a kormány. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás, átvétel, ezt is közölte Magyar Péter Óbusztaszeren. A kormányfő jelezte azt is, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes három napban pedig előbb Lengyelországban, majd Ausztriában tesz hivatalos látogatást. Magasabb szintre emelnék a NATO keleti és északi szövetségeseinek közös védelmét, ez áll a regionális együttműködés bukaresti csúcs találkozójának záró nyilatkozatában. A bukaresti kilencek és az északi NATO államok hosszú távú közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, ezért a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, valamint a sarkvidékig megerősítik védelmi együttműködésüket. Pekingben tárgyal ma a kínai elnökkel Donald Trump. Az amerikai elnök egy éjszakát már a kínai fővárosban töltött, a kínai politikai élet központjának számító nagy népi csarnokba szervezett találkozón pedig várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, technológiai együttműködésről és kereskedelmi kérdésekről egyeztet Xi Jinpinggel. Közben itthon kevesebb, mint egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Az adóhatóság kommunikációs vezetője emlékeztetett, érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Átadták a Bartók Rádió zenei díját. Az előző év kiemelkedő szakmai munkájáért járó elismerést 11 kategóriában osztották ki, az év életműdíját Marton Éva operaénekes Kossuth Díjas művész vehette át. Elismerték mások mellett az év énekművészét, hangszeres művészét és karmesterét, de díjazták az év zenekarát is. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 18-23, késő este 10-15 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Bologna.
1: Hey, this is Andrew Rip, and this is the story behind my new song, Rejoice. It wasn't more than about 3 years ago that my wife and I
2: Több mint három évvel ezelőtt a feleségemmel végre örökbe fogadhattuk a mi gyönyörű lányunkat, Franciszt, de ehhez a pillanathoz hosszú és fájdalmas út vezetett. Nagyjából 5 évig próbáltunk családot alapítani. A velünk egyidős barátaink is ezekben az években házasodtak és várták a gyermekeik születését. Minden babavárást végigéltünk velük, elmentünk az alkalmakra, amikor bemutatták a gyermekeiket a gyülekezet előtt Istennek. Első, második szülinapi bulikon ültünk, velük örültünk, de közben minden egyes alkalommal megszakadt a szívünk. Ez egy olyan rettenetes, nehéz időszak volt. Emlékszem, hogy azokban a napokban gyakran felébredtem éjjel, reggel viszont nem voltam képes kikelni az ágyból, mert kétségbe esett és depressziós voltam. Aztán Isten egy nap szólt hozzám, és azt mondta, hogy használjam végre a hangomat és azt az ajándékot, amit ő adott nekem. És igazából ez adott erőt ahhoz, hogy felkeljek az ágyból és újra a zongora elé üljek. Tudtam, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekem, hanem egy békés, erős, józan elmét. Emlékszem, egy nap eszembe jutott az a bibliai igerész, amikor azt mondja Isten, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok mindenért, hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ezek nagyon erős szavak. Arra vagyunk hivatva, hogy mindig örüljünk, ne csak akkor, amikor a dolgok jól mennek. Aztán az jutott eszembe, hogy na köszi, megtenném, örülnék, de most nincsen kedvem és erőm ehhez. Csak azt tudom énekelni, hogy megszakad a szívem. Na meg persze azért hálát tudok adni az életemért, és mondjuk hittel tudok énekelni a reményről, ami a szívemben él. Úgy gondolom, hogy néha az érzelmeink az akadályai a békénknek, de szerencsére Isten dolgozik és nem felejt el minket. Szóval ez a dal egy igazi nyers pillanatból született, amikor a zongoránál ültem, és felhasználtam azt az ajándékot, amelyet Isten adott nekem, hogy leküzdjem a depressziót és a kétségbeesést a szükség idején.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Egyetlen karszalag, 5 ikonikus mozi és több mint 70 film. Május 16-án ismét elstartol az év egyik legizgalmasabb filmes eseménye, az Art mozik éjszakája. A hajnalig tartó vetítés sorozatban a budapesti művészmozik legjava várja a közönséget klasszikusokkal, friss kedvencekkel és premier előtti különlegességekkel. Többek között az esemény helyszínei a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozi termei, ahol szombat estétől egészen másnap reggelig pörögnek a vetítések. A koncepció változatlanul egyszerű és csábító, egyetlen karszalaggal az összes film szabadon látogatható, így akár egész éjszakás mozi maratont is tarthatunk, kedvünk szerint vándorolva helyszínek között. Az idei programban hangsúlyosan szerepelnek az elmúlt év legnagyobb közönség és fesztivál sikerei. Visszatér a Csendes barát, az Érzelmi érték és a Nincs más választás, így bepótolhatják őket azok, akik korábban lemaradtak. A klasszikusok kedvelőinek külön öröm, hogy 40. évfordulója alkalmából újra vászonra kerül az Állj mellém, ami egy Stephen King novellán alapuló, mégis érzékeny nosztalgikus barátság történet. Az Art mozik éjszakája azonban nem csak a múlt sikereiről szól, több film premier előtt debütál a közönség előtt. Ilyen csemege a Nem én vagyok, ami egy Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól mesél, a többszörös fesztiváldíjas Odakint, az ikonikus párizsi épület megtervezését bemutató egy dán építész Párizsban, és a horror rajongóknak szóló az Éjszaka szülötte. A zenés életrajzi filmek kedvelői a Chopin párizsi szonáta révén merülhetnek el a 19. századi Párizs világában. A program különlegessége, hogy a Macskafogó és az Oscar-díjas Chihiro Szellemországban is műsorra kerül, míg a Kárhozat vetítése igazi kuriózum a magyar filmtörténet rajongóinak. A kínálat sokszínűsége garantálja, hogy mindenki megtalálja a saját tempójához és ízléséhez illő éjszakai mozélményt, akár egyetlen filmre ül be, akár hajnalig tartó filmes utazásra vállalkozik. Június 4-e és 7-e között rendezik meg az MBA Bank Gourmet Fesztivált a Millenárison, ahol idén is 100 kiállítóval, programokkal, kóstolókkal várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. A fesztivál idei témája a vidéki ízek, minden eddiginél több vidéki étterem részvételével. Ott lesz az Encsi anyukám, mondta, a két Michelin csillagos tatai platán. Először mutatkozik be a budapesti közönségnek a Villa Kabala és a Szentendrei szigeten található Papi is. A vidéki érzés egy új helyszínt is életre hívott. A fesztivál 4 napján egy-egy elismert séf készít Bográcsban olyan magyar klasszikusokat, mint a gulyás vagy a birka pörkölt. A gurmé fesztivál idei témája a Made in Vidék, így a kiállító éttermek saját látásmódjukon keresztül mutatják meg, mit jelent ma a vidéki magyar konyha, ahol a hagyományos ízek és a jól ismert fogások mellett azok kortárs értelmezésére is jut a kreativitásból. A szervezők célja, hogy még jobban ráirányítsák a figyelmet a vidéki vendéglátások színűségére, a helyi alapanyagokra, még láthatóbbá tegyék a fővárosban ezeket. A fesztivál 4 napja alatt más-más jól ismert kedvencek főznek majd Bográcsban. Június 4-én Kovács Renátó készít kortárs gulyásházi csipetkét, később Bíró Lajos bajai halászlevét kóstolhatjuk majd meg, ezt követően a karcagi Nimród étterem birka pörköltjeres soron, majd Barna Ádám kakas pörköltjével zárhatjuk a fesztivált.
0: Programajánlót hallottak! Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Óbusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök megerősítette, hogy ma délelőttre berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért orosz drón támadás miatt. Beszámolt arról is, hogy meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. A kormányfő bejelentette továbbá, hogy a súlyos aszály miatt a gazdákat segítő Viszmajor helyzetet hirdet a kormány. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás átvétel, ezt is közölte Magyar Péter Ópusztaszeren. A kormányfő jelezte azt is, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes három napban pedig előbb Lengyelországban, majd Ausztriában tesz hivatalos látogatást. Magasabb szintre emelnék a NATO keleti és északi szövetségeseinek közös védelmét, ez áll a regionális együttműködés bukaresti csúcs találkozójának záró nyilatkozatában. A bukaresti kilencek és az északi NATO államok hosszú távú közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, ezért a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, valamint a sarkvidékig megerősítik védelmi együttműködésüket. Pekingben tárgyal ma a kínai elnökkel Donald Trump. Az amerikai elnök egy éjszakát már a kínai fővárosban töltött, a kínai politikai élet központjának számító, nagy népi csarnokba szervezett találkozón pedig várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, technológiai együttműködésről és kereskedelmi kérdésekről egyeztet Xi Jinpinggel. Közben itthon kevesebb, mint egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Az adóhatóság kommunikációs vezetője emlékeztetett, érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Átadták a Bartók Rádió zenei díját. Az előző év kiemelkedő szakmai munkájáért járó elismerést 11 kategóriában osztották ki, az év életműdíját Marton Éva operaénekes Kossuth Díjas művész vehette át. Elismerték mások mellett az év énekművészét, hangszeres művészét és karmesterét, de díjazták az év zenekarát is. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 18-23, késő este 10-15 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Autódarú, Kossvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Induljon a barkácsolás Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
8: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
9: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
1: Reklám hangzott el.
10: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várható a hétfőn és pénteken is tanácskozik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Kisebb földrengés volt Nagy Kanizsa térségében tegnap kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
11: Nagy üdv mindenkinek, jó reggelt kívánok, már csütörtök van, megint közelít a hétvége. Egyébként május 14-e is van, mindjárt nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi minden történt a mai napon. Az én nevem István Dániel, és én hozom majd a budapesti aktualitásokat is. Áprilisban például megtorpantak a lakbérek Budapesten is, meg országosan is, majd ezt is átvesszük hamarosan, illetőleg majd arról lesz szó, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói áttörést értek el a biológiai lebontható elektronika területén. Mindjárt jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről írás a mai nap. Május 14-e van. 197 éve született Kammermájer Károly, aki Budapest első polgármestere volt, előbb Buda, majd Pest szolgálatába lépett, a közigazgatásban tevékenykedett. 1861-ben Buda főjegyzője, 67-ben Pest város tanácsnoka lett. Nagy érdemei vannak a város egyesítés tervének kidolgozásában. 1873-ban az egyesített Budapest megszületésekor a népszerű várospolitikus nagy többséggel polgármesterré választották. Hivatalát 73-tól 96-ig látta el, mert további három terminusban is újra választották. 23 évi polgármestersége alatt indult meg Budapest virágvárossá fejlődése. Nevéhez fűződik a magyar nyelvű közigazgatás megteremtése, a kerületi előjáróságok kialakítása. Működése idején épült az Andrássy út, a Nagykörút, a Ferenc József híd, a déli összekötő vasúti híd, a parlament, a Mátyás templom, több kulturális létesítmény és a Nagycsarnok a Fővám tére. Kiépült az út, víz és csatorna hálózat, megvalósult a szemétszállítás is. 137 éve született cechmester László vegyész, Győrben látott napvilágot, a Zürichi Műszaki Egyetemen szerzett 1911-ben vegyészmérnöki oklevelet, aztán ugyanitt 13-ban műszaki doktori címet nyert. Akkoriban többek közt cellulóz vizsgálattal és növényi festékanyagok kutatásával foglalkozott. Hadifogságba került az első világháborúban, majd hazatérte után több egyetemen is dolgozott. Részt vett izotóp kutatási kísérletekben, és Csolnoki Lászlóval együtt kromatográfiával és karotinoidokkal kapcsolatos kutatás sokat végeztek. 1941-től az amerikai Pasadena-ban volt professzor a California Institute of Technology szerves kémiai tanszékén, itt elsősorban a sztereoizomerek tanulmányozásával foglalkozott. 129 éve 18 évvel doktorálása után orvosdoktorra avatták Szent Györgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. A magyarországi törvények 1895-ben királyi rendelettel történő megváltoztatása következtében nők is folytathattak egyetemi tanulmányokat Magyarországon. Elfogadták Zürich szerzett orvosi diplomáját. 1890. február 10-én kérvényezte másodszorra, és 1897. május 14-én aztán be is avatták. Hugonnai Vilma grófi család ötödik gyermekeként született, különben két házasságából két gyermeken látott napvilágot. Mivel 1869-től kezdve a Zürichi Egyetemen már nők is tanulhattak, 72-ben iratkozott be, és 79-ben szerezte meg diplomáját. 80-ban tért haza, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülésznő gyógyász, dr. Teufer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett el írni. 114 éve született Hegedűs Géza, író, újságíró, költő, kritikus, tanár, dramaturg. Ő 1935-ben szerezte meg jogi diplomáját a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol egyébként történelemből is lediplomázott. Dolgozott dramaturgként, újságíróként, lapszerkesztőként is, tanított színház és drámatörténetet, valamint verstant. Jó barátságban állt Kosztolányi Dezsővel, Kassák Lajossal, Hóman Bálinttal, Lukács Györggyel. Évtizedekig tanított a színművészeti főiskolán, elsősorban történelmi regényeket, drámákat írt. 93 éve született Kovács László, magyar-amerikai operatőr. Dennis Hopper filmje a Szelíd motoros okozta meg számára az ismertséget 1969-ben. Számos filmben dolgozott utána is, többek között az Öt könnyű darab, a New York, New York, a Papírhold, a Szellemírtók, a Rubikairo és a Szabadítsátok ki Willit 2 is az ő nevéhez fűződik. 2002-ben hívták meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál zsűriébe. És 93 éve szintén a mai napon látott napvilágot Bácskai Lauró István filmrendező, a Kemény kalap és krumpli rendezője, a Balázs Béra stúdió alapító tagja volt, majd a Ma film rendezője, 89-től a Lauron Kft. Ügyvezető igazgatója, közben számos játékfilmet és tévéfilmet rendezett. 75-ben készült el a Kemény kalap és krumpli, ezért a filmjéért elnyerte a Tévés Világfesztivál nagy díját. Ma napos, de hűvös időre kell készülni, csapadékra kis esély van, a hőmérséklet nem éri majd el a 20 fokot, holnaptól pedig esőssé válik időjárásunk. Nem sokára majd arról lesz, hogy áprilisban megtorpant a lakbérek emelkedése, országosan mindössze 2,1%-os drágulást mértek, Budapesten pedig enyhe csökkenés történt. Mindjárt mondom a részleteket.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, mi mindent írtak a lapok a mai reggelen a főváros kapcsán. Arról olvastam, hogy áprilisban megtorpant a lakbérek emelkedése. Országosan mindössze 2,1%-os drágulást mértek, Budapesten pedig enyhe csökkenés történt a KSH.ingatlan.com friss lakbérindexe szerint. A márciusi élénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 2,1%-kal, a fővárosban pedig 1,1%-kal csökkentek előző hónaphoz képest, a márciusi 1,6%-os emelkedés után. Éves összevetésben országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások, közölte az elemzésében az ingatlan.com ingatlan hirdetési portál. Balogh László, az oldal vezető gazdasági szakértője kiemelte, a lakbérek havi és az éves emelkedésének fékeződése új helyzetet teremtett az albérletpiacon. A kiadó lakások bérleti díjai kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy a nettó keresetek nőttek egy év alatt. Különösen Budapesten figyelemre méltó, hogy 5% alá csökkent az éves drágulás üteme. Erre legutóbb 5 éve a Covid idejében volt példa. A mérsékeltebb drágulási ütem azért is tűnik fenntarthatónak, mert a lakbérek a legtöbb nagyvárosban magasnak tűnnek, mondta. Nem mindennapi rekordkísérletre hívja közben a foci és a csocsó szerelmeseit a Heineken május 16-án, két héttel az UEFA bajnokok ligája budapesti döntője előtt. Az igazi élmény nem csupán maga a játék, hanem hogy olyanok találják magukat egy csapatban, akik pár perccel korábban még nem is ismerték egymást. Néhány passz és egy közös gól után azonban minden megváltozik. Idegenekből csapattársak, majd könnyen barátok lesznek. A cél, hogy az ország legnagyobb 7,2 méteres csocsóasztalánál a lehető legtöbben játszanak együtt, és váljanak ezzel a csocsó bajnokaivá. A Budapest belvárosában az Erzsébet téri óriáskerék előtt zajló egésznapos program részeként a Heineken a bajnokok ligája trófeát is elhozza, így a csocsó rekordban résztvevők és szurkolóik akár fotózkodhatnak is a legendás serleggel, sőt a legszerencsésebbek jegyet is nyerhetnek a BL döntőre a Puskás arénába. A játék nem csak azért olyan közkedvelt, mert a világ legnépszerűbb sportját imitálja kicsiben, hanem azért is, mert legalább olyan közösségteremtő ereje és intenzitása van, mint a nagypályás focinak. A márka ezt az élményt Budapest szívébe hozza május 16-án. Egyébként 10 óra 30-kor kezdődik a csocsó maraton a 7,2 méter hosszú asztalnál, egyidejűleg két csapatban 11-11 vállalkozó kedvű játékos mérheti össze a tudását 5 perces váltásokban. Az esemény este 19 óráig tart az Erzsébet téren, a regisztráció után pedig minden felnőtt a rudak mögé állhat. A résztvevőknek még ismerniük sem kell egymást, a helyszínen spontán összeállított csapatok is játszhatnak egymással. A lényeg pedig nem az eredmény, hanem hogy az emberek a valós életben szerezzenek közös élményt, és közben akár új ismertségeket is kössenek. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a BME kutatói áttörést értek el a biológiailag lebontható elektronika területén, amivel jelentős lépést tettek a fenntartható áramköri termékek gyártása felé. Az új technológia lehetővé teszi, hogy az elektronikai eszközök hordozói komposztálhatóak legyenek, ez pedig csökkenti az elektronikai hulladék mennyiségét és környezeti terhelését. A BME kutatói tehát biológiailag lebontható komposztálható áramköri hordozókat fejlesztettek ki. Az új technológia akár 90%-ban újrahasználható vagy komposztálható anyagokat használ. A fejlesztést elismerte az Európai Unió is, méghozzá több innovációs díjjal. A megoldás főként rövid élettartamú, gyorsan elavuló elektronikai eszközökre fókuszál, a gyártási költségek pedig versenyképesek, a piaci bevezetés és szabadalmaztatás folyamatban van. Budapestre érkezik a nemzetközi és hazai művészet legkiemelkedőbb válogatása. A közel 600 tételből álló kollekció bizonyítja, ma már nem szükséges a nagy külföldi aukciós házakig utazni azért, hogy nemzetközi kvalitású műtárgyak és festmények kerülhessenek egy gyűjteménybe, ráadásul vonzóbb áron. Tavasszal ismét felpesdül a hazai aukciós piac, tehát, amelynek meghatározó szereplője a BÁV Art aukciós ház és galéria. Az intézmény egyedülálló módon a teljes műkereskedelmi palettát lefedi. Az ékszerektől a festmény át a bútorokig és műtárgyakig kínál ritkaságokat. A gyűjtők méltó környezetben licitálatnak ikonikus órákra, hollywoodi csillogást idéző ékszerekre és különleges festményekre, ami egyúttal a magyar piac erősödő nemzetközi szerepét is igazolja. Az aukció egyik legszemélyesebb darabja Füst Milán aranyzseb órája. A svájci gyártó modellje tökéletes párhuzamot von az irodalomtörténet és a tengeri hajózás között, hiszen az író főműve, a feleségem története is egy hajós kapitány világában játszik. Közben különleges darabbal bővül az egyik budapesti múzeum gyűjteménye, most bárki megtekintheti a repülést.

óta kivonták a forgalomból, a légitársaság hozzájárulásával pedig az Aeroplex a múzeum részére adományozta. A Rolls-Royce RB211 típusú hajtómű a sugárhajtású repülés egyik mérföldköve, amelyet a brit mérnöki innováció és megbízhatóság jelképének tartanak. A motort több ikonikus, főként hosszú távú utasszállító repülőgépen alkalmazták. Az első és legismertebb típus a Lockheed L1011 Tristar volt, amelyhez az eredetileg kifejlesztették, később az RB211 különböző változatai megjelentek a Boeing 747-es verzióin, valamint a Boeing 757 és 767 típusokon is. Mobilja riasztotta közben azt a gimnazistát, aki kirohant az angol óráról, hogy életet mentsen. A gimnazista egy telefonos riasztás után rohant ki, majd újraélesztett egy életfunkciók nélküli férfit egy budapesti parkban. A gimnazista Bognár Béres Gyula április 13-án délelőtt kapott riasztást a telefonjára telepített Safe City alkalmazáson keresztül, miközben angol órán ült a közgazdasági politechnikumban. A 15 éves diák azonnal a közeli parkba sietett, ahol egy eszméletlen életjeleket nem mutató középkorú férfit talált. Az iskola később saját Facebook oldalán is beszámolt a történetről, és kiemelte, rendkívül büszkék a tanulóra, amiért segített megmenteni egy ember életét. A fiatal a riasztást követve érkezett a parkba, ahol már kisebb csoport állta körül a földön fekvő férfit. Mivel Gyula képzett elsősegélynyújtó, azonnal felismerte, hogy sürgős beavatkozásra van szükség, ezért késlekedés nélkül megkezdte az újraélesztést. A beszámoló alapján az első percek kulcsfontosságúak voltak. Körülbelül 3 percnyi újraélesztés után a férfi ismét lélegezni kezdett, röviddel később azonban újra leállt a keringése. A gimnazista ekkor sem hagyta abba az életmentést, hanem tovább folytatta az újraélesztést, amíg a beteg ismét levegőt nem vett. A mentők nagyjából ekkor érkeztek a helyszínre. Gyula a mentők kiérkezése után is a helyszínen maradt és segített az egészségügyi dolgozóknak az ellátásban. Az iskola úgy fogalmazott, hogy a diák gyors reakciója és lélek jelenléte nélkül tragédia is történhetett volna. Nem sokára programajánlatok érkeznek.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy viszmajor helyzetet hirdetnek ki az asszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében tegnap kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen-olyanokból Budapest bizonyos utcáit, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villáv Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Azzal mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek és azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon november 7-e tér, a Nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbé érdeklés befolyásolja a politika. Ebbe a sorba illeszthető pár még speciálisabb eset. Az M7-es autópálya bevezető szakaszánál állt a zászlóval integető katona Ilja Afanaszjevics Osztapenko szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt része a környéknek, nevezték a szobor után Osztyapenkónak. Találkozunk az Osztyapenkónál, beszélték még a 70-es és a 80-as években a Balaton felé stoppolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementő parkban integet, megmaradt. Hasonlóan különleges a Szél Kálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai napig sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téli koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy mély gödör árválkodott a tér közepén, amit az alapszámára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitott a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az Akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig Gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi Gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk. Különösen felvillányozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a Szopláki Ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Pilisszen keresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A Szopláki Ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amiben egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységbe pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pirisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhely a denevéreknek. A következő a Szelin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állat nyugati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti, a kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütött el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk Remete szőlősre is. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a rikkancs, találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzá fordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódásvíz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin, voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, úgy a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellért-hegyi csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellért-hegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
4: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
7: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
8: Induljon a barkácsolás Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
10: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Júniusban tartják meg a Liszt pikniket. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az asszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Éjjel a Magyar Közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. megkezdődött az aszbesztel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt június 7-én tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől, néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
12: Jó reggelt! Május 14-e van, Isten éltesse a névnaposokat, a Bonifác, a Gyöngyi, a Julianna, a Paszkál és a Bekény nevű hallgatókat, és boldog születésnapot mindenkinek, aki ezen a napon született, aki május 14-i születésű, az egy napon született George Lucasszal, a zseniális producer, író, rendezővel, akinek a Csillagok háborúját és az Indiana Jones filmeket is köszönhetjük. Érdemes lesz figyelni, 9 óra után szó lesz a jó alvás, a pihentető alvás és a testtartás és a tudatos testtartás összefüggéséről. Balatoni Huber Vera testtartás szakértő lesz a vendégem. Most az Életöröm zenékkel indulunk. Jó reggelt!
11: Életöröm zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Hódít a Nordic Walking. Nagyon sokszor és egyre többször és egyre több embert látni így gyalogolni ezekkel a bizonyos botokkal, de hogy miért is választják egyre többen ezt a skandináv gyaloglást, most erről lesz szó. A Nordic Walking magyarul leginkább a skandináv vagy északi gyaloglásnak nevezett, vagy síjárásnak, botsportnak nevezett szabadidős tevékenység, ami most már Magyarországon is egyre népszerűbb, sőt, az elmúlt 10 évben most már nem csak a fiatalok, hanem sokkal inkább az idősek választják gyakran mozgásformának. Nagyon pozitív az egészségre gyakorolt hatása, és minek után ez közösségi szinten is működik, tehát csoportokban is gyalogolhatunk. Ezért egy nagyon jó kis közösségi tevékenység, egy jó lehetőség az idősebbeknek is arra, hogy közösségben legyenek. A Nordic Walking valójában hagyományos gyaloglás egyébként, csak éppen speciális botokkal, amik leginkább a sí vagy a sífutó botokhoz hasonlítanak. Viszonylag fiatal a sportág, Finnországból ered, és eredetileg a sífutóknak adott lehetőséget a szezonon kívüli edzésre, gyakorlatilag a száraz edzésre. A skandináv államokban terjedt el először, de most már világszerte nagyon kedvelt aktivitásnak számít. A közhiedelemmel ellentétben pedig nem csak az idős, de a fiatal generációk, sőt a gyerekeknek is tök jó kis kikapcsolódási forma és mozgásforma ez, ami az általános fittségi állapotot is támogatja, hiszen gyakorlatilag kardiózunk. Viszont azt is érdemes tudni, hogy hatékonyabb a gyaloglásnál. Kifejezetten egyszerű sport, ahol szemben a sima gyaloglással, amiben ugye itt leginkább az alsó végtagok dolgoznak, itt a felső test is aktív, ami a lábak munkájának mintegy 30%-át veszi át, és ezzel az egész test intenzív mozgásban van. Erősíti a derék, a hát, a nyak, valamint a vállizmait, és szembeszállhatunk a fájdalmakkal is. Leveszi a terhet ugye a tulajdonképpen bizonyos testrészekről is, mert így a gyaloglás hatását erőfeszítés nélkül meg tudjuk sokszorozni ezzel a kis sétapálcával, vagy ezzel az eszközzel, a Nordic Walking botokkal, mert a bot használata leveszi a terhelés egy részét a lábakról és az ízületekről, egyenletesen elosztja azt a testen, és így aztán a gyaloglás sebessége is megnő, mivel a csípő mozgásával a lépések hossza is nagyobb lesz, arról nem is beszélve, hogy a csípő keresztirányú mozgását is támogatja, amivel szépen olajozza az ízületek. Erősíti az izmokat nyilván, segít az erőnlétünk és az állóképességünk megszerzésében, megtartásában és fejlesztésében, és az ülőmunka káros hatásának gyönyörűen az ellensúlyozásában ezerrel részt tud venni. Az ízületi panaszokra is jó, a karok és a lábak összhangban és egyenletesen dolgoznak, ezzel mintegy 600 izom működik egyszerre, ami a teljes izomzatunk 90%-a, ettől zseniális a Nordic Walking, a kiegyensúlyozottságnak köszönhetően pedig a pulzus is szabályos marad. A titka ennek a típusú gyaloglásnak a technika, tehát ezt azért érdemes egyszer-kétszer gyakorolni, hogy a karok megfelelő megtámasztásával és a botok használatával ez a mozgás úgy történjen, ahogy annak a rendje és módja van, tehát például a botoknak a magassága az fontos, az kritikus pont. Így csökken a sérülés veszély, elkerülhetők a csúszások, az esések, és ezáltal a rándulások, a ficamok, az úzódások és a törések is, és nem utolsó sorban természetesen fogyhatunk is vele, nagyon gyakran ajánlják túlsúlyjal küzdőknek az e fajta gyaloglás, mert a klasszikussal szemben akár 40%-kal több kalóriát is elégethetünk. A botok használata ráadásul csökkenti a csípő, a térd és a boka ízületi terhelését, ezért aztán a plusz kilók ledobása mellett rehabilitációs céllel is lehet űzni, arról nem beszélve, hogy közösségben lehetünk, ketten vagy többen is sétálgathatunk, de az nagyon fontos, hogy nélkülözhetetlen kiegészítő és a kardinális pont a túrabot, mert hogy ez az alapja a Nordic Walkingozásnak, ez a speciálisan kifejlesztett bot, aminek a kiválasztásában és a beszerzésében több szempontot is érdemes figyelembe venni, hiszen nem jó belőle bármilyen, még kezdő szinten sem. Tehát például a túra sí vagy sífutó bot nem alkalmas erre. Biztos legyen a fogása, a markolata és a méret nagyon fontos. A botok hossza többnyire állítható, ami azért is fontos, mert így a magasságunkhoz tudjuk igazítani egyébként úgy, mint a síelésnél. A legideálisabb az, hogyha egyenes testtartásban megfogjuk a botot a markolatánál, és ekkor az alkar és a felkar 90 fokot, azaz derékszöget zár be. A bot hossza a saját testmagasságunk 0,68 szorosa kell, hogy legyen centiméterben, de nyilván, hogyha elmegyünk egy sportboltba, akkor ott segíteni fognak nekünk a kiválasztásban. Ami a legjobb, az a teleszkópos bot, 2 vagy 3 szekcióval ellátva, mert így könnyen összecsukható, könnyen tárolható. És arra is érdemes figyelni, hogy ezeknek a Nordic Walking botoknak speciális kemény hegyük van, úgyhogy hóban, sárban, hegyi terepen is használhatóak tudnak lenni, és a kopás állóságuk kiváló, és jobban tapadnak, úgy, mint az égigérő fűben, Poldi bácsi szemétszedő botja, kávé, csak hát nyilván ez egy sportbot, ami speckó. Úgyhogy én azt javaslom, hogy még azok is, akiken jelentős túlsúly van, nekiállhatnak sétálni és Nordic Walkingozni, mert ezt még túlsúllyal is lehet végezni, óriási jó eredményekkel.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Szerintem Charles Ponzi nevét nagyon sokan ismerik. Ő az, aki tízezreket vert át. Ő volt a világ egyik legsikeresebb szélhámosa, és a piramis játék atya. $2.5 a zsebében indult el megkódítani Amerikát, és sikerült is neki. A böcsületes neve Carlo Pietro Giovanni Guillermo Tebaldo Ponzi volt, és 1882. március 3-án látta meg a napvilágot Észak-Olaszországban, Lugo városában, bár később azt hazudta, mert ugye ezzel kapcsolatban is hazudott, hogy Parmában született. Egy korábban jómódú, addigra azonban már elszegényedett családban született, és amikor kamasz volt, a helyi postahivatalban dolgozott, aztán a Római Egyetem bölcsészkarán tanult. A tanulásnál azonban sokkal jobban érdekelte a bulizás, a nők, az udvarlás és a családja maradék pénzének az elköltése. Ezért aztán végül diplomát sem szerzett. 1903-ban az akkor 21 éves teljesen kilátástalan anyagi helyzetbe került Ponzi. Sok honfitársához hasonlóan úgy döntött, hogy a lehetőségek hazájába, az Egyesült Államokba utazik, és ott próbál szerencsét, és szépen átkelve az Atlanti-óceánon Bostonba emigrált. Nagyon hosszú volt a hajóút természetesen, és ennek során a hős a maradék pénzét is elvesztette szerencsejátékon, így aztán mindössze $2 és 50 centtel a zsebében érkezett meg az új világba. Ennek dacára sosem veszítette el az optimizmusát, bármi történt is vele, hamar megtanult angolul, és lelkesen bele is vágott az amerikai életbe. Először pincér volt, aztán gyümölcsárus, aztán mosogató fiú, bejárt a Boston, New Yorkot, reklámtáblákat festett Floridában, aztán Kanadában, Montrealban kötött ki, ahol egy újonnan alapított, elsősorban olasz bevándorlók kiszolgálására létrehozott banknál kapott állást. Újfent állás nélkül maradt a bank után, mert amikor a főnök Luigi Zarossi a hatóságok elől inkább a családját hátrahagyva Mexikóba menekült, mert hogy a kiszolgálás alatt a pénzintézet tulajdonosai leginkább a kuncsaftok kizsigerelését és súlyos uzsora kamatokkal sújtását értették, így aztán a büntetés, mikor elérkezett, Ponzi megpróbált visszatérni az államokba, a kanadai hatóságok azonban egy Pitianer csekkhamisítási ügy miatt letartóztatták. Amikor letelt a büntetése, végre megízlelt a szabadság levegőjét, de ez sem tartott sokáig, mert megpróbált 3 illegális olasz bevándorlót becsempészni Amerikába. Ismét lekapcsolták, 2 év börtön, és ezúttal Atlantában ült, aztán a szabadulását követően visszatért.

Bostonba, és aztán minek utána csalódott volt, de sosem adta fel, végül a szerencse mellé szegődött, megismerkedett egy Rosemarie Nyekko nevű hölgyel, aki 1918-ban büntetett előélete dacára feleségül ment hozzá, az apus pedig munkát ajánlott számára az export-import kereskedelmi cégnél, és így született meg Ponzi fejében az ötlet, ami hamarosan aztán a világ egyik legsikeresebb szélhámosává tette őt. Egyik üzletfele Spanyolország országból küldött levelét kibontotta, a nemzetközi válaszszelvényt talált a borítékban, amelyet a spanyol postahivatal adott ki, és beváltható volt amerikai bélyegre, hogy a válaszlevél feladója megspórolhassa a feladás költségeit. Ponzi rájött, hogy a valuta árfolyamok ingadozása miatt a spanyol válaszszelvényt az eredeti áránál 10%-kal értékesebb amerikai bélyegre tudja elcserélni, és kieszelte, hogy miként gazdagodhatna meg ennek az apró hibának a segítségével. Saját céget alapított értékpapír átváltási társaság néven, rábeszélt az üzletfeleit, ismerőseit, hogy a vagyonukkal szálljanak be a hihetetlen üzletnek ígérkező, akár 400%-os jutalmat is ígérő vállalkozásba, ami tömeges mennyiségben vásárol szelvényeket vagy gyengébb valutával rendelkező országokból, majd Amerikában sokszoros áron túlad rajtuk. Az emberek persze naívan és lelkesen adták Poncinak a pénzüket, akinek olyan rábeszélő képessége volt, hogy ő volt az, aki konkrétan lyukat tudott beszélni az emberek hasába, és hamarosan már egész Bostonból, a keleti partról, majd országszerte jöttek és özönlöttek, mondhatni a befektetők. Egy idő után Ponzi ügynököket fogadott föl, hogy szervezzenek be újabb és újabb embereket. Az ügynököknek 10%-os részesedést ígért minden befektetett összegből, később pedig már ők is saját embereket, alügynököket alkalmaztak, akik aztán 5%-os jutaléket cserébe dolgoztak. A szelvények és a bélyegek értékét nemzetközi egyezmények szabályozták, és nem a piac, így jogilag teljesen tisztának számított a dolog. Viszont egyszer csak lebukott, természetesen ebben is, és a saját embere volt az, aki lebuktatta a zseniális szélhámost. Ponzi üzlete csaláson alapult, ezt tudjuk, a korai időszakban, amikor még csupán tucatnyi ember fektetett be az üzletben, még tényleg profitot tudott termelni. Egy idő után azonban akkora lett a vállalkozás, hogy az eladott szelvények képtelenek voltak a legkisebb mértékben is fedezni a kiadásokat. Ponzi nem is várt bevételt a szelvényeladásokból, a befektetőknek és az ügynököknek járó jutalékokat a piramisban alattuk lévők által befizetett összegekből fedezte. A pénzek legnagyobb részét pedig egyszerűen megtartotta magának. A zseniális csaló annyira sikeresen hitette el az emberekkel, hogy valóban meggazdagodhatnak, hogyha belevágnak az üzletbe, hogy az első év végére már 20 000, később 40 000 befektetője volt, akik együttesen mintegy 20 millió dollárt küldtek a részére, amelyből ő 1 milliót félre is tudott tenni, a 20-as évekről beszélünk. A 20-as évek elejére az összvagyon a 8,5 millió dollár volt, ez mai árfolyamon kb. 128 millió dollár, vagyis 43 milliárd forint. Igazi hírességgé vált, az újságok fantasztikus üzleti tehetségéről írtak, ő pedig a sikeres self-made man, mint a példányaként pózolt a 12 szobás palotájában, a luxus limuzinjával, az arany sétapálcájával, miközben váltig állította, hogy leginkább a jótékonyság vezérli, az, hogy segíthessen az embertársain. Először még a rendőrség sem talált fogást Ponzi vállalkozásán, de aztán természetesen az adóhatóságok és az oknyomozó riporterek elcsípték őt. Hát ez volt Charles Ponzi és a piramis játék története.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Érdekes dolog az, hogy az ember mindenképpen hisz abban, hogy ő tudja, hogy mit kell tennie akkor, hogyha szirénát hal maga körül, maga mögött, amikor autót vezet. Pedig nagyon-nagyon sokan vagy nem tudják, vagy nem csinálják azt, amit kellene csinálni akkor, hogyha szirénát hallunk magunk körül autóvezetés közben. A nagyvárosban közlekedőknek különösen oda kell erre figyelni, hogy ezt Kálmán Szonya is írja, mivel a nagyforgalomban sűrűn beépített területen sokkal könnyebb hibázni. Amikor sziréna hangját halljuk, általában felkapjuk a fejünket, akár gyalogosként, akár autósként, vagy más járművel veszünk részt a forgalomban, és ez jól is van így, mivel a Kressz pontosan ezt írja elő, hogy haladéktalanul szabad utat kell biztosítani a megkülönböztető jelzést használó járműveknek. Na de vajon tudjuk-e, hogy ezt hogyan tegyük, és tényleg észrevesszük-e, ha mozdulnunk kell? Hogyan kezeljük például a mentőt, ha a közelünkbe ér? Fővárosiként vagy belvárosiként az ember tudja azért, hogy a mindennapjai része a szirénázó mentőautó, mégis a mai napig eszébe jut mindenkinek a mentő láttán, hogy vajon éppen kit és milyen állapotban szállíthatnak a kórházba. Mi baj történhetett? Tudunk-e segíteni? És hát nyilván az elsődleges dolog az, hogy igen, tudunk azzal, hogyha szabad utat biztosítunk a szirénázó, azaz megkülönböztető hang- és fényjelzést használó mentőautónak. Nem csak kötelező, de teljesen logikus is, hogyha mentő, vagy éppen másféle, de ugyanolyan fontos segítséget közvetítő tűzoltó vagy rendőrautó közlekedik, az ember igyekszik minden tőle telhetőt megtenni, hogy biztosítsa ennek a megkülönböztetett hang- és fényjelzéssel közlekedő autónak vagy járműnek a szabad elhaladást. Ez lenne a dolog. De mit is jelent ez pontosan autósként? Hát tessék parancsolni egy kis mankó a katasztrófa védelem tanácsai közül. Első, a villogó kék fényjelzés és a szirénát használó járműveknek minden helyzetben és minden járművel szemben elsőbsége van, tehát az elsőbséget meg kell adni. Ez félrehúzódással vagy megállással történhet. A megkülönböztető jelzéssel haladó járművet megközelíteni vagy mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad. Megkülönböztető jelzéssel közlekedő járművet előzni tilos. Büntető fékezgetni mindig tilos, pláne egy ilyen megkülönböztető jelzéssel haladó járművel kapcsolatban, vagy az a szemben. Kötelező megtartani a biztonságos követési távolságot, nem tapadunk rá, és biztosítjuk így magunknak a szabad és gyorsabb előrejutást, de talán ezt mondanom sem kéne. Kis forgalom esetén a külső sávba kell húzódni, nagy forgalom esetén a belső sáv bal szélére, és a jobb sáv külső sáv szélére, jobbra, középen utat biztosítva a járműnek. Sose fékezzünk hirtelen, ezzel fékezésre kényszeríthetjük a szirénázó járművet. Miután körbenéztünk, fokozatos fékezéssel lassítva és indexelve húzódjunk le, hogy a tűzoltó járművek, akik például lassabban fékeznek és gyorsulnak, ezért sem szabad megállni hirtelen, előttük pláne nem. A leálló sávban közlekedhetnek a megkülönböztető jelzést használó járművek, úgyhogy ott is szabad utat kell nekik biztosítani minden esetben. Most már tudja az ember, hogy mit tegyen akkor, amikor észleli a járművet, de nem biztos, hogy meghalljuk. Vajon mitől függ az, hogy észleljük-e? Déli Kálmán baleset elemző igazságügyi szakértő szerint nem biztos, hogy hallás útján fogjuk észrevenni, ha mentő vagy más megkülönböztető jelzést használó jármű közeledik hozzánk. A szakértő úgy fogalmaz, hogy a mai modern járművek zaj szigeteltek, a belső zajforrásaik is megvannak, mint például a rádió, vagy hát sajnos a telefon akár. Az ember nem is hallás útján tájékozódik most már elsősorban. Valószínűbb, hogy hamarabb látjuk, mint halljuk. Ha szemből érkezik, az Déli Kálmán szerint egy egyszerű helyzet, mivel látjuk az érkeztét, észleljük a közeledés többi résztvevőjének magatartását, és ahhoz idomulunk. Ha mögöttünk tűnik fel, akkor is tudunk úgy cselekedni, ahogyan a mögöttünk autózók, és egyszerű félrehúzódni, ha elég széles ehhez az útszakasz. Amennyiben kerékpárút van a szélen, az út szélén, akkor a kerékpáros közlekedőkre is nagyon kell vigyázni. Erre is figyelmeztet a szakértő. Nagy forgalomban és nagyvárosban természetesen nehezebb a helyzet. Déli Kálmán szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a sűrűn beépített nagyvárosi környezetben nehéz helyzetben lehetünk, hogyha megkülönböztető jelzést használó jármű haladási iránya merőleges a miénkre. A házak az átláthatóságot nem teszik lehetővé, elnyelik a hangot, és a probléma főként, ha a civil közlekedőknek meg a zöldet mutat a jelzés, megkülönböztető jelzéssel haladó jármű pedig már a piroson halad át. A megkülönböztető jelzéssel közlekedőknek is feladata meggyőződni természetesen a kereszteződésbe történő behaladás előtt, hogy tiszta előttük az út. Nyilván a legfontosabb dolog mégiscsak az, hogy jegyezzük, utat kell biztosítanunk. Nem hirtelen fékezéssel, fokozatos lassítással, indexeléssel, utat, félrehúzódással utat kell biztosítani. Mindig és minden esetben a megkülönböztető jelzést használó és előttünk, mögöttünk, velünk szemben haladó járműnek erre mindenképpen tessék figyelni.

0: Péter Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Hogy miért harcolnak olyan sokan és olyan nagyon, és egyébként joggal az egyszer használatos nylonzacskók ellen, hát most íme itt vannak a szigorú és makacs tények. Vajon mennyi idő alatt bomlik le egy műanyag zacskó, hát sokkal tovább tart sajnos, mint gondolnánk. A becslések azt mutatják, hogy ezt Köves Péter is írja, hogy a műanyag zacskók lebomlási ideje nem években, de nem is évtizedekben mérhetőek. Azt nyilván mindenki tudja, hogy a műanyag zacskók lebomlása meglehetősen hosszú időt vesz igénybe, de ez mit jelent évek kifejezve, azzal még mindig nagyon sokan nincsenek tisztában. Hogy mit mond a kérdésről a tudomány, illetve mennyire életképesek azok az alternatívák, amelyekkel az emberiség a kiváltásukra törekszik? Hát most ezt megnézzük. A Center of Biological Diversity című civil szervezet szerint körülbelül 10 évszázad, tehát 1000 év szükséges ahhoz, hogy egy műanyag zacskó lebomoljék. A lebomlás kifejezés azonban nem is teljesen helytálló ebben az esetben, mivel a legtöbb mikroorganizmus nem tud mit kezdeni a műanyaggal. Az anyag ugyanis az ultraibolya sugárzás hatására kezd csak fotodegradálódni, vagyis kisebb darabokra szétesni, szétperegni, szétmállani, miközben azokat a bizonyos nagyon káros mikroműanyagokat hagyja maga után, amik aztán tovább terhelik a környezetet. Fontos persze azt is kiemelni, hogy ez 1000 éves lebomlási idő csupán egy becslés, ez sem tény még 100%-osan. A műanyag zacskók ugye az 1950-es évek óta léteznek, vagyis a bomlási folyamatok valós idejű megfigyelésére ez ideig értelemszerűen nem volt lehetőség. A tudósok egy úgynevezett respirometriás teszt segítségével, tesztek segítségével vizsgálják a különféle anyagok lebomlásához szükséges időt. Ennek keretében az adott anyagot mikrobákkal teli talajba helyezik, és aztán azt mérik, hogy a lebontása közben a mikroorganizmusok mennyi széndioxidot termelnek. Ha a szerves anyagokról, például élelmiszer hulladékról van szó, akkor a széndioxid szintje megemelkedik, így aztán a tudósok megbecsülhetik a bomlás sebességét. Gondoljunk csak, hogy a komposztra, ugye, hogy ott milyen komoly hő termelődik, pontosan emiatt, amit az imént mondtam. A műanyag zacskók esetében viszont széndioxid kibocsátás nem keletkezik, ami pedig egyértelművé teszi, hogy a mikrobák számára nem fogyasztható. Amennyiben a műanyag zacskók nincsenek kitéve ultraibolya sugárzásnak, például azért, mert egy szemétlerakóban vannak elásva, akkor még nagyon-nagyon-nagyon sokáig velünk lesznek. A műanyag zacskók által okozott felfoghatatlan környezeti károkhoz nem csak a hulladékfeldolgozás nehézsége járulnak hozzá, hanem a gyártásuk is, mert szintén rengeteg erőforrást emészt az fel. Az zacskók előállításához fosszilis tüzelőanyagokra van ugyanis szükség, ami egy becslés szerint évente mintegy 12 millió hordó olajat igényel. Ráadásul miután egy zacskó hasznos élettartama véget ér, ami sajnos nagyon-nagyon gyorsan megtörténik, bekerülhet a vadon élő állatok táplálékhálózatába is, és az állatok, például a madarak és a halak pedig megeszik a műanyag ott, ami a tápláléklánc mentén felhalmozódik, sajnos. Ha azt gondoljuk, hogy egy vászonzacskó megvásárlásával kiméljük a környezetet, hát el kell, hogy keserítsük a kedves hallgatót, és én is elkeseredem, mikor ezt hallom, mert hogy ezeknek a gyártása még mindig jelentős szénlábnyommal rendelkezik, amit csak több ezer alkalmas használattal lehet ellensúlyozni, úgyhogy a legjobb megoldás ezért aztán az lehet, hogy ha már meglévő zacskóinkat, legyenek azok műanyag vagy szövetanyagból készültek, ezeket próbáljuk meg minél hosszabb ideig használni. Magyarországon ugye bevezettek egy korlátozást, 2021-ben lépett ez életbe a rendelet maga, amely részben tiltja, illetve jelentősen megadóztatja a műanyag zacskók forgalmazását. A rendelet kiterjed a lebomló zacskókra is, ám azokra körülbelül negyed akkora környezetvédelmi termékdíjat határoztak meg, mint a hagyományos műanyagból készült alternatívákra. A nagy üzletláncok azóta a műanyag zacskókat otthoni komposztálásra alkalmas változatokkal igyekeznek helyettesíteni. Ezeket nemrégiben a Humusz Szövetség és a Greenpeace Magyarország kezdte el tesztelni, hogy kiderüljön, hogy elásva valóban lebomlanak-e. 3 hónappal a kísérlet kezdete után aztán azt tapasztalták, hogy ennyi idő alatt az otthoni komposztálása alkalmasnak jelölt zacskók döntő része látszólag eltűnt, szétmállott, a lebomlási folyamat előre haladt, csupán egy-egy zacskóból maradtak foszlányok. A lebomlóként megjelölt termékek azonban a gyakorlatban ritkán jutnak a komposztálóba, anélkül pedig a bomlási folyamat nem vagy csak alig indul be, ezáltal ugyanúgy szennyezést jelentenek a környezetre. A Humusz Szövetség nulla hulladék programjának vezetője Szabó György mondta Eszter, úgyhogy figyeljünk oda arra, hogy lehetőség szerint minél kevesebb, egyre kevesebb a zéróhoz konvergáló mennyiségű nejlonzacskót, egyszer használatos nejlonzacskót és műanyag csomagolású termékeket vásároljunk. Erre kellene odafigyelnünk egyénenként, háztartásonként, családonként, közösségekként.

0: lettél?
1: 98.6 Manna FM életörömzene, és a megfelelő alvás, és a megfelelő testtartás, a tudatos testtartás összefonódása és összefüggései. Erről beszélgetek Balatoni Hubervera testtartás szakértővel a friss hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Súlyos gondokkal küzd Kuba. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungváról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokkád miatt a szigetország villamos energia hálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszer hiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyag blokkádot. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt június 7-én tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket.
2: Időjárás.
4: Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől, néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
1: Hány ponton és hogyan függ össze a minőségi jó alvás és a tudatos, helyes testtartás? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Balatoni Hubervera testtartás szakértővel. Kezdünk is!
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A vendégem ma Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője, akivel már találkoztunk, de most egy másik irányból közelítjük meg a testtartásnak a fontosságát, méghozzá a jó alvás szempontjából. Szia Vera, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm a meghívást.
1: Hogyan függ össze a jó testtartás, ami nyilván egy tudatosságból épül fel, a jó alvással? Melyik hat melyikre?
2: Ez nagyon jó kérdés, Petra, mert hogy oda-vissza hat a kettő egymásra. Ugyanis ha rosszul alszunk, és nem kipihenten ébredünk fel fáradtan, akkor ez nyilván hatással van a testtartásunkra, hogyha rossz testtartással élünk egész nap, görnyetten ülünk, állunk, akár a fáradtságtól is, de ennek sok oka, sok más oka is lehet, akkor rosszul fogunk aludni. Az, hogy a testtartásnak milyen oka van arra, hogy az alvásunk minősége és hossza milyen lesz, az nagyon sok tényezőtől függ. Az egyik legfontosabb az az, hogyha a testtartás, a rossz testtartásból kifolyólag fájdalmaink lesznek, izomfeszülés, nyakfájdalom, válfájdalom, hátfájdalom, derékfájdalom, akkor ez az egész napos fájdalom és izomfeszülés kihatással lesz az alvásunk minőségére, hiszen nyilván fekvés közben is ugyanúgy küzdünk ezekkel a fájdalmakkal, és nem tudunk jól aludni.
1: Mi a teendő akkor, hogyha most ezt halljuk, és elkezdünk gondolkodni rajta, hogy vajon mi hogyan alszunk? Milyen feltételeknek kell teljesülnie alvás közben az ágyunkban, mondjuk a párnát, stb. Tekintve, hogy jól tartsuk magunkat napközben, és hogyan tartsuk magunkat napközben, mire figyeljünk oda egyáltalán, hogy kezdjük el a tudatos odafigyelést erre ahhoz, hogy aztán az alvásunkat ez is jól kiegészítse?
2: Nagyon fontos, amit kérdezel, és egy kicsit távolabbról indítanám
1: jó,
2: a kérdést.
1: Jó.
2: Tehát már nem is csak arról van szó, hogy amikor már benne vagyunk az ágyban, akkor hogyan alszunk, nagyon fontos, és mindjárt ki fogok erre is térni, de hogy mi előzi ezt meg egész nap során, és közvetlenül alvás és lefekvés előtt. De nagyon fontos tényezőket fogok felsorolni, hogy mik azok, amik javítják a jó alvást. Az első fontos tényező az, hogy megfelelő alváskörnyezetet biztosítsunk, tehát sötétítsük be a szobát, csökkentsük a zajokat, amennyire lehet, hogyha zajos környezetben alszunk, akkor van, aki füldugot használ, vagy fehér zajt az elalváshoz, legyen megfelelő hőmérséklet a szobában, ugye a magas hőmérséklet nem segíti a jó alvást, a 18-20 fokot javasolják. A második tényező, amivel segíthetjük az alvásunkat, az az, hogy egy pihentető alvás előtti rutint alakítsunk ki. Tehát alkalmazzunk meditációs, relaxációs technikákat, légzőgyakorlatokat, fogyasszunk gyógyszert, mondjuk ne közvetlenül alvás előtt, mert akkor meg éjszaka sokat kell járunk esetleg vécére, de mondjuk alvás előtt egy órával végezzünk izomlazító, nyújtó gyakorlatokat, hogyha azt tudjuk magunkról, hogy olyan panaszokkal küzdünk, hogy a nyakunk, válunk, hátunk be van állva, vagy állandó feszülés miatt fájdalmunk van, akkor ezek nagyon jó technikák lehetnek, és csökkentsük a képernyő időt már 1-2 órával lefekvés előtt, hiszen a melatonin hormonnak a csökkenését fogja az előidézni. Aztán, ahogy így megyünk visszafelé a lefekvés előtti időben, már napközben figyeljünk arra, hogy végezzünk, tehát hogy a testtartásunk helyes legyen, ehhez végezzünk rendszeresen gerinctréning gyakorlatokat, nyújtó gyakorlatokat, illetve mozogjunk sokat. Ugyanis kutatások bizonyították azt, hogy ha sokat mozgunk, 150 perces közepes intenzitású mozgást javasolnak ehhez, akkor jobb lesz az alvás minőségünk, csökken az álmatlanságunk súlyossága. Végezhetünk akár aerob gyakorlatokat, úgy mint séta, futás, kerékpározás, de olyan gyakorlatokra is gondolhatunk, amik így a test és az elme kapcsolatát javítják, jóga, pilates, hasonló gyakorlatok. És akkor lassan megérkezünk az alvás időpontjához. Az egyik tényező az az, hogy fontos a rendszeresség kialakítása, tehát igyekezzünk ugyanabban az időpontban lefeküdni, és ugyanabban az időpontban felkelni, ez is segíti az alvás minőségét, illetve, és akkor elérkeztünk közvetlenül ahhoz, hogy befekszünk az ágyba, válasszuk ki a megfelelő matracot, és a megfelelő alátámasztást.
1: A megfelelő alátámasztás az a fejünket jelenti?
2: Nem csak a fejünket, hanem attól függ, hogy milyen pozícióban alszunk. Ugye vannak hasonfekvő, oldalt fekvő és háton fekvő emberek, és a megfelelő alátámasztás az nem csak a fejet érinti, ugye az a fontos minden pozícióban, hogy a gerincet, hogyha egy oldalt megnézzünk egy embert, és bármilyen pozícióban fekszik, akkor a gerince vízszintesen egyenes maradjon, tehát ne legyenek benne ilyen nagy huplik. Tehát például, hogyha a nyakamat vagy a fejemet egy nagyon magas párnával támasztom alá, akkor ez ugye már megváltoztatja a nyaki szakasznak az emelését, és már ott lesz egy kényelmetlenség, egy úgymond így törés a gerinc vízszintes vonalában.
1: Hogy mennyire fontos az alátámasztás, mennyire fontosak a párnáink, és az a pozíció, ahogyan alszunk, és természetesen ennek a megfigyelése, erről is szó lesz. A következőkben a műsor vendége Mann Balatoni Huber Vera, testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás Program vezetője. Vele beszélgetünk hamarosan tovább.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Vendégem Balatoni Huber Vera, testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás Program vezetője. Jó alvás és a tudatos testtartás összefüggéséről beszélgetünk, és az alátámasztásnál hagytuk abba, tehát párnaválasztás, matracválasztás, fejtartás. Honnan tudom, hogy egyáltalán jól van-e a fejem? Van, aki nagy párnával, mármint hogy alvás közben, van, aki nagy párnával alszik, van, akinek ez a gyerekkori emelő még megvan, például nekem is. Van-e ez az úgynevezett memóriahabos párna? Honnan tudom, hogy nekem melyik a jó, Vera, ami aztán később egy egész napra kihat majd, mármint a párnámnak egyébként a miensége, az egész napos testtartásomra?
2: Én azt gondolom az, hogy te tudd azt, hogy az, amivel te alszol, az megfelelő-e a te gerincednek, nyakadnak, hátadnak. Azt onnan kell kiindulni, hogy van-e probléma tudatod, tehát hogyha soha életedben ezzel problémád nem volt, és most sem volt, akkor valószínűleg jól van ez beállítva. Tudományos vizsgálatok azt bizonyítják, hogy fekvés közben a gerinc terhelése akkor a legkisebb, hogyha lépcsőzetesen beállított pózban fekszünk, tehát nem teljesen kinyújtóztatva, és ahogy a korábbiakban is mondtam, tehát ha vízszintes, hogy oldalról megnézzünk valakit, akár a párodat, vagy valakit, aki melletted fekszik, és látod, hogy a gerince nincsen megtörve, tehát nincsen egy hupli bent a gerince vonalában.
1: A derék fölött az a nagyon bemélyedős rész?
2: Akár a deréknél, de ez lehet a nyaknál, a deréknél, vagy a térnél is. Elmondom akkor, hogy ha hason, háton, vagy oldalt fekszünk, akkor mire kell figyelni. Uh-huh. Jó, tehát ha háton fekve alszol, akkor érdemes a tért hajlatot egy kis párnával megtámasztani, ezt akár relaxációs helyzetben is érdemes, mert hogyha kinyújtott lábbal fekszünk hanyatfekvésben, akkor ez feszülést okozhat a deréktájon, hogyha nincsenek megnyújtva megfelelően az izmok. Tehát egy kicsit a tért hajlatot egy kis párnával megtámasztani, vagy akár a deréktájt is. És akkor ez a lépcsőzetes hatás egy relaxált állapotot hoz létre a gerincben. Hogyha hasonfekve alszunk, és ettől fájdul meg a derekunk, mert ugye a problémát okoz, akkor jó leshet, hogyha egy lapos kispárnát teszünk a hasunk alá, mert ugye ha hasonfekszünk,

0: pláne, hogyha mondjuk a matracunk túl puha, akkor így besüpped a derekunk, a hasunk alatt a matrac, és úgy néz ki a testünk így oldalnézetből, mintha egy ilyen U betű lenne, és az szintén feszültséget okoz a derékban. És ilyenkor is fontos, hogy a fej alá egy lapos párnát használjunk, tehát ne legyen túl magas, mert akkor szintén növeljük ezt az U betű alaknak a kialakulását, ugye ez egy lapos U betű, de el tudod képzelni, hogy nem egyenes így oldalról nézve a test, ha a nyak meg van emelve, a derék meg besüpped. Ha oldalra fordulva alszunk, akkor megérdemes egy vékony kis párnát tenni a térdek közé, hogy szintén a derékban ne legyen feszültség, tehát a két tért között, ezt szokták derékfájósoknak javasolni, ugye, hogy oldalt fekszel, a két tért közé tegyél be egy akkora méretű párnát, amekkora már érzed, hogy így ellazítja a derekad feszülését.
1: Mire kell figyelnünk akkor, amikor előkészülünk a lefekvéshez, és mondjuk ezeket az eszközöket már beszereztük, megvannak a párnák, amit mondjuk a térdem közé rakok, hogyha oldalt fekszem, hogy ne nyomódjon a térdkalács, ne érezzek feszülést a csípőmben például, hogyha olyan a párnám, hogyha megtaláltam ezeket, akkor mire érdemes még odafigyelni azonkon túl, amit elmondtál, annak érdekében, hogy jól aludjak, és jól befolyásolja ez másnap a testtartásomat?
0: A jó alvást ezeken kívül, amikről eddig beszéltünk, még nagyon nagyban befolyásolja a stressz, az általános stressz szintünk. És ennek érdekében akár lefekvés előtt, akár a nap folyamán, bármikor, illetve rendszerességgel érdemes stresszoldó gyakorlatokat végezni, hiszen ha stresszes az életünk, akkor egyértelmű, hogy ez nem fog egy nyugodt alvást eredményezni. Kétféle oka is van ennek. Egyrésztről maga az, hogy nem tudunk nyugodtan aludni, másrészt ugye a stressz feszültséget okoz az izmokban, megrövidülnek az izmok, feszültség lesz az izmokban, ez visszahat az általános állapotunkra, tehát egy megrövidült izmok egy ördögi kört fognak kialakítani, és azt a jelet adják a testünknek, illetve az elménknek, hogy üs vagy fuss állapotban vagyunk, tehát hogy valami miatt vannak megfeszülve az izmaink, tehát az azt jelenti, hogy veszélyhelyzet van, az egy ilyen evolúciós kérdés, vagy egy ilyen evolúciós eredmény, hogyha feszültek az izmok, akkor azt hiszi a test, hogy, illetve az elménk, hogy stresszes állapotban vagyunk, tehát akkor menekülni kell. Újra megemelkedik a stressz szintünk, és ettől nem fogunk tudni aludni. Tehát ennek nagyon-nagyon fontos szerepe van. Aztán érdekes módon az Oaklandi Egyetem pszichológiai tanszéken végeztek egy kutatást, ahol azt vizsgálták, hogy ez szintén a testtartásra vonatkozik, két csoportra osztottak 74 résztvevőt, az egyikük egyenesen ült, szép testtartással az egyik csoport, a másik csoport görnyedve ült, és azt figyelték, hogy milyen az általános a hormonok szintje, a stressz hormonok szintje, illetve hogy milyen állapotban, pozitív vagy negatív hangulatban vannak, milyen kifejezéseket használnak például, és azok, akik szép testtartással ültek, ők sokkal alacsonyabb volt a stressz hormon szintjük, illetve sokkal pozitívabb kifejezéseket használtak. Még az a csoport, akik görnyedve ültek, csak ez volt az egyetlen különbség, azok sokkal kevesebb pozitív kifejezést használtak, és a stressz szintjük is megnövekedett. Tehát nagyon fontos a stresszoldó gyakorlatok beiktatása az életünkben.
1: A műsor vendége Balatoni Huber Vera, testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás és tudatos testtartás melyik hat melyikre és hogyan? Nyilván oda-vissza, de hogy melyikre kell, melyik típusú embernek inkább figyelnie, erről is szó volt, és még szó lesz, de természetesen a kütyű használatnak, a testtartásunkra adott hatásáról is beszélgetünk, ami szintén kihat az alvásunkra. Hamarosan folytatjuk.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás, tudatos testtartás, a kettő összefüggéséről beszélgetünk, és azt hiszem, hogy nem hagyhatjuk ki azt a jelenséget, amit például SMS nyaknak hívnak, a leszegett fejet, azt a bizonyos banyapúpot, amit szoktak így is nevezni, szoktak másképp is nevezni, ami most már nem csak a hölgyeknél, és nem csak egy bizonyos korban fordul elő, hanem az eszköz használatnak köszönhetően az igába hajtott fej pozíció miatt most már egyre több embernél, ami szintén kihat a testtartásunkra, így az alvásunkra is. Mi ez, Vera, mitől alakul ki, vissza lehet-e csinálni, ha igen, hogyan?
2: Valóban egyre fiatalabb korosztályt érint ez a banyapúpnak nevezett jelenség, és nem csak a nőket, hanem a férfiakat is. Az egyik kiváltó oka a rossz testtartás, úgy, ahogy mondtad, SMS-nyaknak is mondják, tehát a nagyon sok lefelé nézés, de szokták mondani, hogy anyáink is néztek sokat lefelé, hiszen kötöttek, horgoltak, főztek, de nem volt meg az a rengeteg civilizációs körülmény, amiben mi most élünk, a kütyű használattal, a rengeteg üdőmunkával, és ez az, ami egyik tényezője lehet a banyapúk kialakulásának, és a jó hír az az, hogy valóban visszafordítható, testtartási javító gyakorlatokkal és gerinctréning gyakorlatokkal nagyon sokat tehetünk érte, hogy ez javuljon.
1: Uh-huh. Léteznek különböző gyakorlatsorok, amiket megtalálunk a neten, és azt gondolom, hogy esetleg tőled is, nálad is látható ilyen, amivel például ezt korrigálni tudjuk, de elsősorban nyilván a megelőzés a lényeg, vagy hogyha a korrekciós gyakorlatok mellett odafigyelünk arra is, hogy tartjuk a fejünket eszközhasználat közben. Ugye ebben az esetben most mondjuk a telefonhasználatra vagy a tablet használatra gondolok, amikor leszegjük a fejünket. Mire érdemes ilyenkor figyelni, hogy tudjuk ezt korrigálni?
2: Arra érdemes figyelni, hogy amennyire csak tudunk, ne lefelé nézzünk eszközhasználat közben, tehát mondjuk telefonon netezünk, vagy bármilyen más okból nézzük a mobil készülékünket, akkor tegyük azt meg, hogy ne lefelé nézzünk, hanem a készüléket szemmagasságba állítsuk. Hát ez ugye nagyon furcsán nézhet ki, mondjuk, hogyha egy közlekedési eszközön végezzük, de egyrészt meg lehet szokni, hogy ne billentsük előre a fejünket ilyenkor. A más eszközöknél, mondjuk ülőmunkánál, aki sokat ül és sokat használ számítógépet, ott nagyon fontos az eszköz megfelelő magasságba állítása. Tehát olyan magasságba emeljük a számítógépet, laptopot, a monitort, hogy a monitornak a teteje szemmagasságban legyen körülbelül, tehát hogy ne lefelé kelljen nézni, ne az ülünkbe legyen a laptopunk, amikor dolgozunk, vagy játszunk, vagy csak internetezünk, hanem nagyon fontos a megfelelő ergonomikus beállítás. Nagyon fontos még a vállunknak és a karunknak a megfelelő helyzetbe hozása is, tehát hogyha már az ülőmunkánál, egy asztalnál megfelelő helyzetbe állítottuk a monitorunkat, akkor az asztalnak és a széknek a magasságát is úgy kell beállítani, hogy ha az egerezés közben a kezünk az asztalon van, akkor ehhez ne kelljen fölemelni a vállunkat, lazán leengedett vállal és leengedett karokkal tudjunk dolgozni, hogy ne okozzunk feszültséget azáltal, hogy folyamatosan fel kelljen húzni, mert mondjuk asztalunk túlságosan magasra van állítva, és nem tudjuk leengedni a vállunkat.
1: Amikor mindez teljesül, és elkezdünk erre figyelni, nyilván erre is rá kell szoktatni magunkat, de akkor már viszonylag hamar érkezik a testünktől visszajelzés, mondjuk a testtartásunkat, vagy az alvás minőséget illetően?
2: Az a tapasztalatom és a vendégeim visszajelzése is azt mutatja, hogy nagyon gyorsan érkezik pozitív visszajelzés ezzel kapcsolatban, de érdekes, hogy mennyire nagyon fontosak ezek a hétköznapi dolgok. Ugye nagyon sok embert tanítok testtartásjavító gyakorlatokra, és arról számoltak be néhányan, hogy végzik a gyakorlatokat, érzik is a pozitív hatását, de hogy mégis éreznek egy visszalépést néha. És olyankor szoktam megkérdezni, hogy milyen körülmények között dolgozol, mert hiába végzel gerinctréninget, testtartásjavító gyakorlatokat, ha ezeket a rendszeres, sok órát igénylő hétköznapi tevékenységeket nem korrigálod, és kiderül, hogy például mondjuk említhetnék egy gyógyszerészt, akinek a monitorja oldalra van beállítva az ügyfélhez, vagy a betegekhez képest, akik a gyógyszertárba érkeznek, és egész állónap úgy áll, hogy folyamatosan oldalra van fordítva a nyaka, vagy egy csavarodott állapotban kell állnia. Vagy egy vendégem beszámolt arról, hogy úgy volt beállítva a tévéje, hogy kanapén megtámasztott fejjel oldalra kellett néznie folyamatosan, és a nyaka meg volt csavarodva ahhoz, hogy a tévét lássa. Tehát ezek összefüggenek egyrészt rendszeres kompenzációs genisztréning gyakorlatokat kell végezni, hogy ezeket a civilizációs rossz hatásokat kiküszöböljük. Másrészt meg kell néznünk, hogy azokban a pozíciókban, amikben nagyon sok órát töltünk, azok megfelelő helyzetben vannak állítva.
1: Nagyon fontos, hogy megfelelő testtartásban és jó alvással tudjunk élni. Nyilván ezért tennünk kell. Az első pont az az, hogy erre elkezdünk tudatosak lenni, odafigyelünk a testtartásunkra, és odafigyelünk az alvásunk minőségére, pontosabban a jó alvást. Megteremtjük magunknak ehhez a környezetet. Ebben volt ma segítségünkre Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás Program vezetője. Vera, köszönjük szépen az idődet és a sok jó tanácsot. Remélem, hogy sok mindenkinek tudtunk segíteni.
2: Köszönöm.

0: 98.6 FM életöröm, zene és mond napközi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Az állatbarát rovatunkban szó lesz arról, hogy az új vagy idegen helyen a kutyák is rosszabbul alszanak, tehát biztosítanunk kell nekik azt a kényelmet és biztonságot, amit mondjuk magunknak vagy a gyerekünknek, hogyha egy idegen helyen alszunk, ha hosszú hétvégére megyünk, vagy nyaralni megyünk, vagy fel akarjuk készíteni őket a nyaralásra, saját fekhelyet, kis játékokat, azokat a kis plédeket, amin otthon aludni szoktak, érdemes magunkkal vinni. Mit tegyünk éjgyomorra, hogyan készül az eredeti ropogós parkettini, és hogyan tudunk házilag arcpakolásokat készíteni. Ez a mai Manna közé, a friss hírek után indulunk.
1: Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagylelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszi Bá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedők kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a mozi közönsége. A Sose halunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből és hálával adoztak érte. Az idézett díszszerzemény pedig olyan, a napjainkig is elélő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Súlyos támadás érte tegnap Kárpátalját. A kínai elnökkel tárgyal Pekingben Donald Trump. Délután már több felé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungváról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Ópusztaszeren kormánya első ülésének szünetében Magyar Péter miniszterelnök. A tanácskozáson a többi között döntöttek arról, hogy viszmajor helyzetet hirdetnek ki az asszályhelyzet miatt, teljes körűen kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket, és átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Közölte azt is, hogy visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket, az ország aranytartalékát pedig 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték. A listára Magyar Péter kormányfő úgy reagált, hogy Orbán Viktor nem tudta hazahozni az uniós forrásokat, növelte az államadósságot, 1000 milliárdokat vett el a magyaroktól, és milliók élnek mély szegénységben. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel, a vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogy új vagy idegen helyen a kutyáink is rosszabbul és nehezebben alszanak. El fogom mondani, hogy mit érdemes, vagy mit szabad enni éhgyomorra, hogy hogyan készül az eredeti ropogós porkettini, és hogyan tudunk arcpakolásokat, hatékony és természetes arcpakolásokat készíteni házilag. Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Minden hétköznap reggel 8-tól. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: Finomítják a barázdákat, fenntartják a rugalmasságot. Itt van 6 házi alapanyag, ami a ráncok ellen bevethető, sőt, késleltetni képesek a bőr öregedését is, és ott van a kezünk ügyébe. Tök jó, otthon megtalálható, és a ráncok ellen bevethető alapanyagokról van szó, és ezek általában egyébként ott is lapulnak a konyhában, és egy unalmas hétvégén, amikor már túl vagyunk a takarításon, és már megfőztünk, és elpakoltunk, és megnéztünk néhány részt a sorozatunkból, feltettük a lábunkat, és valamit még úgy csinálnánk magunkon, magunkért, akkor érdemes egy kis időt szakítani a szépségápolásra, az olyan divatos kifejezéssel élve az én időre, és a hiper-szuper kencék helyett elkészíteni magunknak otthon házi pakolást. Ugye vannak, akik az otthoni szépségápolásban hisznek leginkább, mások szakemberhez mennek, van, aki mind a kettőt alkalmazza, de az egészen biztos, hogy vannak olyan otthon a konyhában megtalálható összetevők, amikből egy-egy házi szépségápolási praktika segítségével, ha rendszeresen használjuk, zseniális ránctalanítót tudunk készíteni. Az a tény, hogy a különleges krémek összetevőit úgy állítják össze, hogy a különböző alapanyagok, anyagok segítsék egymást, felerősítsék a többi komponens ránctalanító, például ránctalanító hatását, így némileg hatékonyabbak lehetnek, mint az otthon kevert kis pakolások. Ennek ellenére olykor-olykor, mondjuk heti rendszerességgel érdemes megkínálni az öregedő bőrt, a korosodó bőrt, és ez már 35 fölött is igaz, a házi kencékkel is, mert hogy ezek jóval költséghatékonyabbak, és nyilván pontosan tudjuk, hogy mi van benne, és nem kell értük rohanni a boltba és elkölteni pénzt rá. Az első a kávé, ami nem csak belsőleg, hanem külsőleg is remek jól működik, aki használt már például koffein tartalmú hajnövesztő dúsító sampont, vagy koffeines hajsprét, vagy balzsamot, az pontosan jól tudja, hogy milyen jó hatással bír. A kávé az valósággal csodát tud tenni, nem csak a fejbőrrel, az arcbőrrel, a dekoltásbőrrel és a készfejünk bőrével is. Nem presszó formájában fogyasztjuk most el, és nem napi 4-5 alkalommal, hanem kávézaccot fogunk használni, mert hogy a koffein serkenti a mikrokeringést, hozzájárul ez a mikrokeringés serkentés a sejtek regenerációjához, a bőr anyagcsere folyamatainak a megfelelő működéséhez is. Úgyhogy hogyha felkenünk egy kávézacos pakolást, akkor a kávézac remek hatással van a hámrétegre, élénkíti, feltölti a nyúzott, megviselt ábrázatunkat. Egészen egyszerűen kell kikeverni egy kis olívaolajjal vagy kókuszolajjal, és tulajdonképpen ennyi az egész, hogy a kávézacot elkeverjük. Vagy a kókusz, vagy az olívaolajjal, mandulaolajjal, ami van otthon, vívőanyagként funkcionál. Csak pár csöpp kell, hogy kenhető sűrű masszát kapjunk, és fogjuk, fölkenjük az arcunkra 20 percig, fél óráig, rajta hagyjuk, langyos vízzel lemossuk. A másik a Lenmag, ugye ennek a rendszeres fogyasztása ugyanúgy belsőleg, mint a kávé, nagyon jól működik és jól hat az egészségünket, támogatja az emésztési folyamatok megfelelő működéséhez, nagyon jól hozzájárul, miközben a bőr és a haj és a köröm épp úgy profitál belőle, úgyhogy a ráncok ellen is érdemes bevetni. Dúskál a hámréteg számára nélkülözhetetlen vitaminokban egyébként a Lenmag, és a Lenmag töret is A, B, C, D, valamint E-vitaminnal is tele van. Az omega-3 zsírsav tartalma is igen fontos és jelentős, az sem elenyésző, de fontos ásványanyagok épp úgy vannak benne, például képes halványítani a vékony felszíni ráncokat, és segít a bőr feszességének fenntartásában. Igazából a Lenmagliszt is bevethető, és egy könnyedén elkészíthető arcápoló gélt tudunk készíteni belőle. Víz, Lenmag és egy vékony szövetanyag kell hozzá, pelenka vagy kis gézanyag. Tejjel kombinálva szuperül működik az arcbőrön, ugye kicsi Lenmagot beáztatjuk, és abból lesz egy ilyen egészen sűrű, szinte kocsonyás anyag, ezt kell felvinni az arcbőrre, ugyanúgy 15-20 percig, vagy egy kicsit elalszunk vele, az sem baj, akkor tovább van rajta, és szépen lemossuk. Tojással, mézzel kombinálva reszelt sárgalépa gyönyörűen elkészíthető pakolást készít nekünk, ami bétakarotinnal, ugye az A-vitamin provitaminjával egy kényeztető pakolásként, kisimító, revitalizálóként funkcionál. Aztán ott van a banán, ami tök jól működik szintén, mert a benne található B-vitaminoknak köszönhetően a hámréteget gyönyörűen táplálja, az A-C-E-vitamin feszes, egészséges, rugalmas bőrfelszínért dolgozik. Összenyomjuk a banánt egy tálkában, egy pici mézzel megkeverjük és felvisszük az arcunkra. A citrom ugyanolyan jól működik, sóval, a reszelt citromhéj egy kis citromlével gyönyörűen szépen tudja kezelni az arcunkat bőrradírként, úgyhogy ezek közül valamelyiket vagy akár mindegyiket rendszeresen elkészítve már nagyon sokat tettünk a szépségünk érdekében.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Egy elképesztően finom, nagyon ropogós, még akár nagyon ünnepi is ez a fogás, amit el fogunk készíteni. Ezt úgy hívják, hogy porchettini. Az olaszok nevezik így. Mi úgy hívjuk, hogy sült bőrös, ropogósra sült bőrös császárszalonna. Na kérem szépen, mi kell hozzá? Hát értelemszerűen kellenek hozzá a fűszerek. Fekete bors, egész, édes kömény, egész. 6 gereszt fokhagyma, 1 gram csilipehely, az édes köményből 3 teáskanál, a fekete borsból 2 teáskanál. Kint van mindjárt a Facebook oldalunkon, úgyhogy nem kell emiatt aggódni. Ha valaki éppen nem tudja leírni a hozzávalókat, de akkor mondom még egyszer, tehát 2 teáskanál fekete bors, egész, 3 teáskanál édes kömény mag, egész. 6 gereszt fokhagyma, 1 gram csilipehely, 3 szál kakukkfű, nyilván, hogyha nincsen friss, akkor jó a szárított is, 3 szál rozmaring, ugyanaz igaz rá, mint a kakukkfűre, 2 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál füstízű só, ezt érdemes előre beszerezni, és 1 citromból nyert citromhéj, ilyenkor ugye mindig a kezeletlen héjú biogazdálkodásból származó citromról beszélünk. Kell hozzá értelemszerűen maga a bőrös császárszalonna, 1,5 kiló, és akkor most jön az elkészítés. Az egész fekete borsot, az édes kömény magot lepirítjük egy száraz tapadásmentes serpenyőben, hogy aromásabbá váljanak, bár igazából itt nem kell tapadásmentesnek lennie, tehát hogyha egy sima zománcos kis régi serpenyőben pirítjuk, mint régen a szotyit annak idején vasárnap esténként mi otthon, akkor is jó lesz. Egy mozsárba belerakjuk, miután kihűltek szépen, őrüljük őket finomra. A fokhagymát lepréseljük, belerakjuk a mozsárba, hozzáadjuk a sót, a csilipelyhet, az olívaolajat, a friss zöld fűszernövényeket vágjuk fel finomra, azt is adjuk hozzá egyébként, hogyha csak háromba tépjük, és a szárával együtt dörzsöljük be, ugye a mozsárnak a nyomójával, a kis törőjével szépen beletörjük, akkor még aromásabb lesz. És akkor tulajdonképpen ennyi az egész. Ebbe még belereszeljük a citromnak a héját, és még jobban, alaposabban összekeverjük. Aztán a húsikát, a császárhúst a bőrös oldalával lefelé rátesszük a vágódeszkára, és elkezdjük beírdalni a húst hosszában, vagy akár keresztben is, tehát lehet olyan a teteje, mint amilyen a töpörtyűs pogácsának szokott lenni, így a pálc még jobban át fogja tudni járni majd a húst, illetve a bevágásoknak köszönhetően a feltekerés is könnyebben fog menni, mert fel fogjuk tekerni, igen, úgy fog kinézni, mint a hentesnél a ropogós, hólyagosra sült, bőrű császárszalonna tekercsben. No, szóval, bedörzsöltük pihen, ugye, amikor már bedörzsöltük a fűszerkeverékkel, szépen szorosan feltekerjük, összekötőzzük, ezt a kötözési technikát érdemes megnézni a neten, vagy csak simán megkötözgetjük egyenként, és aztán érdemes 1-2 napig, igen, ki akár 48 órán keresztül is a hűtőben érlelni a tökéletes ízvilágért, aztán szépen levágjuk a zsinórokat, amikkel majd körbe lehet tekerni. 2-3 centiméterenként kötjük meg jó szorosan a porchettiniket, hogy sülés közben megőrizzék a formájukat, és aztán majd így lehet szeletelni, és kapunk ilyen kis kerekhusikákat. Berakjuk a porchettinit a tepsibe, és hagyjuk őket szépen lassan sülni 4-5 órán keresztül, maximum 140 fokon. Ennek a húsfajtának kell idő, hogy rendesen kisüljön belőle a zsíros rész, és hólyagos legyen a bőre, és rendesen fűszeresen finom legyen a húsia is. Fél óránként érdemes locsolgatni a kisült levével, ezzel a fűszeres zsíros lével, és aztán 4-5 óra hossza után kivesszük a húst, a sütőt felmelegítjük 230 fokra, és amikor elértük a kellő hőfokot, akkor visszatesszük még egy rácson, hogy a bőre olyan hólyagos, ropogósra süljön, amilyen a csülök szokott lenni, amiben az ember beleharap, és azt gondolja, hogy te jó ég, a nagymamánál vagyok. És aztán, amikor elkészült, kivesszük, és hagyjuk pihenni legalább 10-15 percig, ugye ilyenkor mindig el szokták mondani a neves szakácsok, vagy a gyakorlott háziasszonyok, hogy ilyenkor visszahúzódik a szaftos, fűszeres, ízes lé a husikába, és akkor utána még frissen, melegen, de nem forró, szépen felszeletelve fogyaszthatjuk. Érdemes természetesen ügyelni arra, vagy végig gondolni ezt, hogy egy olyan napon készítsük ezt, amikor más háztartási eszköz nem nagyon megy, hogy több áramot ne fogyasztunk, mert hogy ugye 4-5 órát a sütőben van, és hogyha már meleg a sütő, akkor a sütőnek a hőjét kihasználva, hogyha tehetjük, akkor valami mást is süssünk még. Egyszerre ilyenkor érdemes két szintjét is kihasználni.

a sütőnek. Nyilván ebben a fűszeres húsillatú, ropogós pörcillatú sütőben nem tudom én, hamás pitét fogunk sütni, hanem mondjuk egy jó kis hagymás krumplit vagy sült zöldségeket, ami passzol az aromájával, de mondom még egyszer, érdemes kihasználni a sütőhőjét egészségünkre.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Vannak olyan ételek és italok, amiket nem szabadna sosem éhgyomorra fogyasztani. Mik ezek? Akár az egész napunkat elronthatják, egyébként teszem hozzá zárójelben. Ha már kora reggel olyan ételekkel vagy italokkal bombázzuk le a szervezetet, amit inkább kerülne kéne éhgyomor esetén. A reggeli a nap legfontosabb étkezése, szoktuk volt mondani, mindannyian ismerjük a mondást, reggeliz, mint egy királyebédel, mint egy polgárvacsoráz, mint egy koldus, de az éhgyomorra bevitt táplálékokkal megalapozzuk a napunkat, az energiaszintünket, beindítjuk az emésztésünket, a legtöbben pedig a kávés csésze után nyúlnak elsőként. Korra reggel, ráadásul éhgyomorra, azt nem is sejt, hogy ezzel mekkora gondot okozhatnak maguknak. Ha az embernek üres a hasa, akkor van néhány olyan étel és ital, ami kifejezetten tiltólistás, konkrétan. Olyan alapvető élelmiszerekről van szó, ami biztosan az első gondolata az embernek, hogyha reggelről van szó. Úgyhogy itt vannak azok, amiket mindenképpen, tulajdonképpen tiltólistára kéne tenni. A kávé, ugye egyből a legalapvetőbbel kezdjük, ez a kávé éhgyomorra irritálja a gyomrunkat, megemeli a stresszhormonok szintjét, nehezíti a máj munkáját, nyugtalansághoz vezet, sőt, még gyomorhurutot is okozhat. Tehát kávét éhgyomorra ne ígyunk. Aztán ott van a banán. Meglepő módon a banán nehezen emészthető, így aztán leterhelheti a gyomrot, és ez akár puffadást is okozhat. Nyilván, hogyha van mellette fehérje, és egy kis lassan felszívódó egyéb szénhidrát, teljes kiörlésű gabona, akkor egy kicsit már jobb a helyzet. A citrusfélék legendásan úgy néznek ki a reggelik, ugye, hogy ott van a kávé, ott van a frissen facsart narancsé, a juice, és mellette még mondjuk egy tükörtojás szalonnával. Ha egy frissen facsart narancsréval indítjuk a napot, akkor jobb, ha tudjuk azt is, hogy ez az itel nagyon megemeli a vércukorszintet, ami hamar farkaséjséghez vezethet. Mi több, a citrusfélék éhgyomorra való fogyasztása gyomorhurutot és szintén allergiát is okozhat. Aztán a következő a sorban a hideg víz, mert míg a langyos víz beindítja az emésztésünket, addig viszont a jéghideg verziója lelassítja és nehezebbé teszi azt. Tehát erre is érdemes figyelni. Jeges vizet, hideg vizet semmiképpen se. Aztán a nagyon savanyú joghurtok is okozhatnak gyomorirritációt és gyomorégést, így aztán jobb, hogyha nem magában fogyasztjuk, hanem édes gyümölcsökkel, teljes kérlésű műzlivel, esetleg egy marék olajos maggal. Persze a sok tiltás után az emberben azonnal felmerül az, hogy oké, de akkor mit ehetek reggelire? Itt van az ajánlás. Tojás, budjantva, főzve, vajon sütve, rántottának, omletnek, spenóttal, gombával, paradicsommal, bárhogyan készítjük el, remek fogás, érdemes kipróbálni teljes kiörlésű pirítóssal, vagy esetleg spárgával, hogy biztosítsuk a magas növényi rostartalmat, de paradicsomot is ehetünk mellé, paprikát, kígyóbarkát, amit éppen ad a szezon. Aztán ott van a zapkása. Ezt elkészíthetjük víz és félzsíros tehéntej felhasználásával, vagy akár magtej felhasználásával is, vagy növényi ital felhasználásával, így szeretik használni. Bár az utóbbi egyébként, hogyha tehéntejet használunk, akkor magasabb a fehérje tartalom, és így hosszabb időre tudja biztosítani a jó lakottság érzését. Érdemes hozzáadni egy evőkanál chia magot, a benne található rostok, a protein és az omega-3 zsírsavak miatt. Aztán a tetejére szórva egy apróra vágott vagy reszelt almát, egy evőkanál mandulapelyhet, egy kevés fahéjet, és már meg is van a jó kis reggeli. Aztán ott van a natur görög joghurt. Ennek általában véve magasabb a fehérje tartalma, mint a hagyományos joghurtoknak, ezért remek választás reggel. Ha hozzáadunk 2-3 púpozott evőkanál bogyós gyümölcsöt, rászórunk egy evőkanál chiát vagy tökmagot, kész is az ideális napindító fogás, természetesen bele lehet keverni egy kis útifűmakijét is akár, és a bogyós gyümölcs az nem kell, hogy csak áfonya legyen, ez lehet egyéb erdei gyümölcs is. Aztán ott vannak a smoothie-k, a turmixok, egy gyorsan elkészíthető finomság, ami legalább olyan egészséges is, ennek is az alapja tud görög joghurttal indulni, ebbe kerülhet zab, chia mag, egy kevés jó minőségű mogyoróvaj, és némi zöldséggyümölcs keverék, ez utóbbihoz használjunk fel két részt olyan zöldségből, mint például a spenót, a zeller, akár a haragos színű fodros kell, illetve egy rész szezonális gyümölcsmix, és hogyha szeretnénk több fehérjét fogyasztani, akkor akár a fehérjeport is beletehetjük ebbe a turmixba, ez egy nagyon jó napindító reggeli. Aztán ott van a pirítós, ami klasszikus eleme a reggeli tányérnek, de itt sem mindegy, hogy milyen kenyeret használunk fel hozzá. Kovászos kenyér, vagy például egy teljes kiörlésű pirítós, és akkor emellé még egy kis avokádó, vagy tojás, vagy csak simán egy vajas pirítósként is működik ez, és akkor már jól indul a napunk, és ezek egészséges reggeli.

Ismeretlen helyen a kutyák is rosszabbul alszanak, ez a 98 pontat Manna FM, Manna közéjének az állatbarát rovata. Nagyon-nagyon fontos ezzel is tisztában lenni, mert sokan indulnak útnak családtagokhoz, vagy a család többi részéhez együtt karácsonyozni a kis kedvenccel. Az ELTE kutatói elsőként vizsgálták meg azt, hogy mi történik az alvó kutyák agyában, hogyha ismeretlen helyen alszanak. Egészen pontosan az alvás közbeni agyféltekei aszimmetriát figyelték meg. Miről is van szó? Hát arra keresték a kutatók a választ, hogy hogyan viselkedik egy kutya, aki ismeretlen helyen alszik, miként reagál az új helyzetre, és mennyiben hasonlít az agyi működése az emberéhez. A műszeres EEG alapú vizsgálat teljesen fájdalommentes volt a kutyusoknak, a kutatók pedig arra jutottak, hogy az új környezetben a kutyák az emberekhez pontosan hasonlóan felületesebben és nehezebben alszanak. A korábbi kutatásokból azt már tudni lehet, hogy egyes tengeri emlősök és a madarak is úgy alszanak, hogy csak az agyuk egyik fele pihen, a másik ébren is folyamatosan figyeli a környezetet. Az embereknél is megfigyelhető egyébként, mint folyamat, ez az úgynevezett első éjszaka hatás. Amikor egy új szokatlan környezetben töltjük az éjszakát mi emberek, és egyébként így a kutyánk is, akkor az alvás nem egy biztonságos magatartás, mégis valahogyan muszáj aludnunk. És ilyenkor az agyunk valahogy jobban figyeli a környezetünket, és sokkal több időbe telik az ágyba való lefekvés és az elalvás között, sokkal több időbe telik el, bocsánat, így helyes, a lefekvés és az elalvás között, ami természetesen arra utal, hogy nem érezzük magunkat eléggé biztonságban, nem tudunk ellazulni. Ha ez az idő elég hosszú, akkor feltételezzük, hogy rosszabb az alvás minőség is. Az embereknél azt figyelték meg, hogy az elalvás idejének hossza és a gyengébb alvás minőség összefügg a bal és a jobb agyfélteke eltérő aktivitásával, és ez a jelenség az első idegen helyen töltött éjszaka során megjelenik, a második alváskor pedig már nincs jelen. Simor Péter kutató megállapította mindezt, és aztán, hogyha a komfortos vizsgálatot nézzük, amit az MTA alvás laborjában csináltak, akkor is egy érdekes jelenségnek lehettünk tanulni, és a tanulmány is nagyon érdekes dolgokat adott elénk. A kutyákat délutáni szundira hívták be a Magyar Tudományos Akadémia kutya alvás laborjába, a gazdiaikkal együtt, és az alvás méréséhez bőre ragasztható EEG elektroenkefalográfia vizsgálatnak az elektródáit használták az állatkísérleteknél egyébként, tehát ezeknél a típusúaknál. A beültetett elektródás vizsgálati módszert szokták alkalmazni, de az ELTE kutatói által használt módszer sokkal-sokkal humánusabb és valósabb eredményt is produkál. A kutyát nem akadályozza az ellazulásban az elektróda, és nem okoz neki kellemetlen érzést, meg hát ne ültessék már be a testébe, szóval na. A mérési eredmények alapján pedig egyértelművé vált, hogy ismeretlen helyen első alvási alkalom során a kutyáknál is megjelent az aszimmetria, a bal agyfélteke mélyebben aludt, mint a jobb. A második alkalommal már nem volt megfigyelhető ez a jelenség, ez pedig az embereknél is ugyanígy van. A jelenség azonban a kutyáknál nem függött össze az elalvás idejének a hosszával, sem pedig azzal, hogy mennyi időt aludtak a laborban. Az ELTE kutatását Reicher Vivien, Kis Anna, Simor Péter, Bódis Robert és Gácsi Márta végezte, és igazából az NRM Sleep in the Dog című publikációjuk a Scientific Reports folyóiratban meg is jelent, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert egyrészt egy nagy dicsőség, másodszorra pedig, hogyha végig gondoljuk, egy nagyon fontos segítség azok számára, azoknak a gazdiknak a számára, akik a kutyussal gyakran utaznak, és gyakran töltenek kutyabarát szállásokon mondjuk ugye egy-egy éjszakát. Bár lehetséges, hogy hozzászokik ehhez az életformához a kutya egy idő után, de az is egészen bizonyos, hogy az első egy-két alkalommal az első alvásos tüneteket tapasztalhatjuk a kutyuson. Úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni, és ezzel érdemes számolni, hogyha utazni megyünk a kutyussal.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunkhoz híven a friss híreket követően indul a zenei finomságok órája. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra, ami sehol máshol nem találni, kizárólag itt nálunk a Manna FM-en. Ma is jeleskedünk a finomságokban, csupa extra finom muzsika, úgyhogy már most érdemes hangosítani a rádiót. Simple Minds, Foo Fighters, Matt Simons, Speed Project, David Bowie, Ananda Barbies, Justin Bieber, Jimmy Callum és a Rembrandts az I'll Be There For You-val, az Örökbecsűvel. A Jó Barátok főcím zenéjével indítja el a mai zenei finomságok óráját, a friss hírek után kizárólag itt a Manna FM-en.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
7: Végre egy bejövős fesztivál Budapest öreg hévnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
8: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
9: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
2: Reklám hangzott el.
10: Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Emberéleteket követelt az ítéletidő Indiában. Délután már több felé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterének forgalmát. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrij Jermakot a legfelsőbb korrupcióellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csaknem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben, ő alaptalannak nevezte a vádat. Itthon éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még 1 hét áll rendelkezésre. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbetegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Ítéletidő söpört végig India legnépesebb államán. Csak nem 90-en meghaltak és több mint 50-en megsérültek az esővel és jégesővel érkező heves viharban. Lakóházak rongálódtak meg és több tucat haszonállat is elpusztult. A viharos szél fákat csavart ki és döntött az autókra. Az északi államban a monszun időszak előtti márciustól júniusig tartó forró évszakban gyakoriak a viharok. Itthon országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Ma is bővelkedünk finomságokban, már mondom is, hogy ne kelljen sokat várakozni. Simple Minds, Don't You Forget About Me, Foo Fighters Rescued, Matt Simons, Catch and Release, imádom. Pete Project, David Bowie, Anna and the Barbies, Justin Bieber, Jimmy Callum és a Rembrandt, ez az I'll Be There For You. Itt a Mannán a zenei finomságok órájának a nyitódalaként már is kezdünk.
12: 98.6.
13: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A zenei finomságok között most egy igen kedves és nagyon érzelemteli, szenvedélyes, kicsit pikáns, gondolataiban pikáns, de mégis nagyon kedves dallamú dal következik. Ez Justin Bieber Peaches című dala, amit nem egyedül hozott össze, hanem Daniel Caesar és Givionnal közösen tudták összedobni ezt a dalt, ami óriási nagy siker lett. Azt mondják, hogy Hailey Bieber, Justin Bieber felesége volt a múzsa, egyébként ő maga annak tekinti Hailey-t végig az ő művészete során minden dalánál, hogyha lehetséges, akkor meg is említi ő. Justin Bieber szerintem olyan nagyon nem kell bemutatni, de azért egy-két dolgot érdemes róla elmondani. Justin Drew Bieber az ő hivatalos neve, Londonban született, Ontarióban 1994 március 1-én, Grammy díjas, és azt mondják rá, hogy pop és R&B énekes, de ennél sokkal-sokkal szélesebb körű az ő zeneisége. A YouTube-on fedezte őt föl annak idején Scooter Braun 2008-ban, és aztán később ő a menedzsere lett. Ő megismertette Usherrel még Atlantában, Justin Bieber bemutatta neki, és nem sokkal később le is szerződtek a Raymond Brown Media Group-pal, ez az RBMG, hogyha valaki így ismeri, ami egyébként Ushernek és Scooternek a közös vállalata, és aztán később az Elérít lemezszerződést ajánlott neki az Island Recordshoz. 2009-ben jelent meg a debütáló albuma, a One Time, és onnantól kezdve dübörgő sikere van. Imádják őt az emberek világszerte, Ellen DeGeneres show-jában is megjelenik, és nem által magából bohócot csinálni, kedves és közvetlen, és bár megosztó személyiség volt főként a karrierjének az elején, mégis mindenki egyetért abban, hogy stílusteremtő, ikonikus figura, és állati jól muzsikál. Amikor Ontarióban megszületett Londonban, és aztán Stratfordban felnevelkedett, akkor már tudni lehetett, hogy lesz valami zeneiség az ő életében. Egészen fiatal volt az édesanyja, amikor Justin beköszönt a családba, 18 éves volt, Patty Mallett az ő édesanyja, és mivel egy nagyon alacsony fizetésű irodai munkát vállalt az anyukája, és egyedülálló anyaként nevelte fel Justint, ezért folyamatosan hálás az édesanyjának Justin Bieber. Tartotta a kapcsolatot édesapjával, Jeremy Bieberrel Justin, aki aztán végül feleségül vett egy másik nőt, és van két gyerekük, tehát van két féltestvére Justin Biebernek. 2018-ban újraházasodott, megint egy másik nővel, és tőle is lett egy gyereke, úgyhogy a mostani feleségének van egy gyereke még az előző kapcsolatából, és hogy sok-sok féltestvér van Justin Bieber körül. Gyerekkorában jégkorongozott, futballozott, sakkozott, és nagyon gyakran tartotta magát feltörekvő zenésznek. Ezt azért fontos elmondani Justin Bieberrel kapcsolatban, mert olyan elképesztő kitartás és hit volt magával kapcsolatban benne, amiből, hogyha egy-egy morzsát kapnának az emberek, akik nagyon nem hisznek magukban, a csillagos ég volna a határ. Önállóan tanult meg zongorázni, önállóan tanult meg dobolni, gitározni, trombitálni, és 2007-ben, 12 éves korában második helyezést ért el egy énekversenyen, Neo Soulseek című dalát adta elő, és amikor az anyukája Patty feltöltötte az előadásáról a YouTube-ra a videót, hogy a családok és a barátok is lássák, akkor kezdődött el ez a karrier tulajdonképpen, mert hogy folyamatosan töltötte fel a produkciókat, és aztán így talált rá Justin Bieberre, Scooter Braun. Na hát ez az előtörténet, a Peaches című dal pedig Daniel Caesarral és Givionnal együtt egy nagyon vagány, egy nagyon vérbő, és közben pedig egy nagyon kedves Justin Biebernek ezen a kisfiús hangján énekelt, táncolható dal, amiben viszont a hölgyek a barack ropogósságát és hamvasságát hivatottak érzékeltetni. Ugye Georgia állam, az Amerikai Egyesült Államok déli tagállamaként a barack állam, vagy barack földének is nevezik. Tele van különböző kis utalásokkal ez a dal, és nagyon-nagyon jót tud tenni akkor, hogyha valaki éppen udvarlásban van, akkor biztos, hogy meg tudja hódítani a szíva hölgyét. Justin Bieber, Daniel Caesar és Givion közös dala, ez a Peaches. Itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

98 pontot Manna FM zenei finomságai között most a zseni, akit már szintén elveszítettünk, David Bowie a következő a sorban, és a The Time Will Crow című dal, ami konkrétan a csernobili katasztrófához kötődik. Annak idején a Mail on Sunday című lapnak elmondta David Bowie, hogy ez a dal a bolygónk ipari szennyezésével, a környezetünk, a földünk és gyakorlatilag a saját életünk pusztításával foglalkozik. 1986. áprilisának egyik szombat délutánján néhány más zenésszel együtt egy kis szünetet tartottunk Svájcban, a Montreux stúdióban a felvétel készítés közben. Gyönyörű nap volt, kiültünk a fűre egy kis pázsitos tisztásra, az Alpokra néztünk, tavat láttunk, gyönyörű volt a levegő, kék volt az ég, habosak voltak a felhők, és a hangmérnökünk, aki a rádiót hallgatta, kikiabált az ablakon, hogy valami balhé van Oroszországban, valami nagy baj van, és kiderült, hogy a svájci hírek felkaptak egy norvég rádióállomásból egy hírt, ami folyamatosan azt mondta, már mint a norvég rádió, és Svédországban is egyébként a rádiók már, bárkinek, aki hallgatna, hogy hatalmas gomolygó felhők vonulnak át az anyaország felől, és ezek nem esőfelhők. Ez volt az első hír Európában, amit lehetett hallani, ahogyan David Bowie fogalmazott a sátáni Csernobilról. Azt mondta, felhívta egy író barátját Londonban, de ő nem hallott még egyelőre semmit, de nem telt el néhány óránál több, akkor már a történet jelentős és nagy veszélyként kezdett el csordogálni a hírcsatornákból az első néhány pillanatban. Konkrétan egy halálfélelem, egy klausztrofóbiás érzés lett úrrá rajtam, és nem is tudtam, hogy egyszerűen ez milyen nagyságrendű dolog, és hogy ennek így tanúi vagyunk, és hogy ennek milyen következményei lesznek. Ugye a csernobili atomerőmű baleset, vagyis a köznyelvben a csernobili atomkatasztrófa 1986. április 26-án történt az ukrajnai, akkor a Szovjetunió tagállamaként nevezett Pripyat és Csernobil városok mellett a Vlagyimir Iljics Lenin atomerőműben. Ez az eset volt az atomenergia felhasználásának történetében. A majaki, ez 1957-es Kistim tragédia után a legsúlyosabb katasztrófa. A balesetet megelőző nap a kezelőszemélyzet a reaktor teljesítményét 50%-ra csökkentette, a diszpécseri utasítása még fél napig 50%-os teljesítményen üzemelt, és így, ha négyes reaktor blokkban xenon termelődött ez, és az éjjeli hibás szabályzórút használat kettőse vezetett a gőzrobbanáshoz, a világ pedig a svéd tudósoktól szerzett tudomást a balesetről. A svéd tudósok értesítették az anyaországot, Svédországot, Norvégiát, és onnantól kezdve, ahogyan David Bowie meséli, így jutott el hozzájuk is a hír Svájcban. A lakosság kitelepítése a sugárszennyezett területről csak 36 órás késéssel kezdődött meg. A védőépületek hiánya, ugye a radioaktív felhő elhaladásának az idejére a lakosság tagjének fedett helyen zárt ablakok és ajtók mögött kell tartózkodni. A napi életvitelből a nyíltéri

a dalnak a története, és az a piros lámpa, vagy világító toronynyi figyelmeztetés, amit ez képvisel, hogy oda kéne figyelnünk, és becsülnünk kellene az életet. Nem most, hanem mindig. Jön a zseniális David Bowie és a Time Will Crow, itt a zenei finomságok között.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.

98 pontat Manna FM zenei finomságai között most egy nagyon különleges dal, ami nagyon sokat tud adni nekünk. Az egyik legnagyobb kedvencem következik, Matt Simons és a Catch and Release, aminek önmagában is már a története, a mondani valója, a mélysége, a videóklipje, a hangzása csupa pozitív, a szemünkbe akár könnyeket is csaló, hogy azok majd szépen nevetés közben kiguruljanak, miközben halljuk a dalt. Ilyen érzéseket és ilyen hangulatot ad nekünk, amit viszont még mielőtt a dalról mesélnék egy kicsit, és most szólok előre, hogy ez az a dal, amit fel kell hangosítani, de tényleg csutkáig tekerni a hangerő gombot, vagy nyomogatni a maximumig a hangerő gombot, mert ez olyan nagyon-nagyon erőteljesen tudja átmosni az ember szívét, lelkét, akár a legdühösebb pillanatában is a dugóban ülve, ahogy sose képzelnénk. Matt Simons egy fantasztikus ember, elképesztő zenész, de egy nagyon jó szívű ember, egy nagybetűs ember, és még mielőtt lemezkiadó, vagy hagyományos lemezlovas lett volna, tehát mielőtt lemezkiadóhoz került volna, Matt Simons már világszerte ismert volt, mert hogy felfigyeltek rá a független albumához, a Pieces-hez készített Facebook hirdetéséből. A Video című dal 2013-ban nagyon nagy port kavart, ez lett az egyik legnagyobb dal, vagy a leghíresebb dal egy holland szappanoperában, és még mielőtt az Észak-Kaliforniában született Matt, aki most már Brooklynban, New Yorkban él, felfogta volna, elkezdte teltházas koncerteken játszani ezt a dalt, és aztán vendégzsűri volt a Holland X-Faktorban, miközben ez a bizonyos Video című dal platina lemez lett Hollandiában, és nem hivatalosan, és itt van a csavar, a legtöbbet játszott temetési dal címet is elnyerte, és azt mondta Matt Simons, hogy bár nagyon furcsán hangozhat ez, de ez volt a legnagyobb elismerés, hogy a zenémet arra használtak, hogy megünnepeljék az örökségét valakinek, akitől éppen búcsúznak, és azt is elmondta, hogy hihetetlen volt számomra, hogy az emberekre ennyire hatással tudott lenni egy általam írt dal. Nem is tudtam, hogy ezért szeretek ennyire írni, de aztán rájöttem és megtanultam. És igazából, amikor megjelent a bármilyen alkalomhoz illeszthető 2015-es Catch and Release, az már elsöprő nemzet közi siker lett, és ez azóta is dübörögne. Ez az a dal, amit most meg fogunk hallgatni Matt Simonstól, aki valami csodálatosan csípte el azt a hangulatot ebben a dalban, amiben egyrészt találkozik két zenei stílus, tehát a Deep House az olyan gyönyörűen kúszik be a bőrünk alá, hogy nem is gondolnánk, hogy Deep House-t hallunk, de hogy a vigaszt, amikor az ember azt érzi, hogy talán újra van remény, hogy van egy aranyszál, amin meg tudok kapaszkodni. És bármilyen patetikusan hangzik is, nem véletlenül mondom én ezt, és nem véletlenül érzi az ember azonnal ezt, akár a szövegre figyelve, akár a videóklipet figyelme, ami mintha a tenger mélyén mégis az anyánk szívdobogását hallva, vagy akár a sajátunkat úsznánk a teljes csöndben, a világító halak között ebben a tengermély csodában, ami tulajdonképpen egyébként az embernek az élete tud lenni akkor, hogyha képes erre, amit a dalnak a címe is mond, hogy megragadjam és elengedjem a dühömet, az örömömet, hogy semmiben ne ragadjunk bele, hogy csak menjünk és jussunk el arra a helyre, ahol időnként magunk lehetünk, ami nem egy magányos hely, ahogy énekli Matt Simons, hanem egy szükséges létezési pont, ahol meg tudok nyugodni, ahol ki tudok békülni azzal, ami éppen van. Nagyon sok olyan kommentet kapott a dal, például, hogy valaki beteg volt, és ez a dal hozta a vigaszt. Például azt írta valaki, hogy 4 évvel ezelőtt epilepsziával diagnosztizálták, és a neurológusa azt mondta az illetőnek, hogy próbáljon meg annyit relaxálni, pihenni, amennyit csak tud, és csináljon csak olyan dolgokat, amik boldoggá teszik, amik örömöt hoznak, hogy ne ragadjon bele a stresszbe, hogy ne tudja megmarkolni őt a stressz, a szorongás. És azt mondta, hogy két dolog segített neki leginkább, zenét hallgatni és a lányaival lenni. Köszönöm szépen, Matt, ezt a dalt, mert mindig ez segített. És itt egy másik. Az édesanyámat rákkal diagnosztizálták, és az idő alatt mi küzdött a gonosszal és a betegséggel, ez volt a legkedvesebb dalunk, ez volt a kedvenc dalunk, és remélem, hogy egy nap még lesz lehetőségünk arra, hogy egészen hangosan énekelve és felhangosítva a dalt kikiabáljuk a világba ezt a dalt, miközben utazunk, és megfeledkezhessünk a sötét időszakokról, és ami pedig tényleg is igazán szívszorító, egy olyan kommentelő, aki konkrétan ismerte azt az embert, aki Matt Simons-t híressé tette, azt írja, hogy egy jó barátom meghalt másfél évvel
ezelőtt, és az ő apja volt az, aki Matt Simons-t gyakorlatilag híresítette, és amikor az illető meghalt, akkor Matt készített egy akusztikus verziót ebből a dalból, és elküldte az illető édesapjának, aki lejátszotta a temetésen ezt a dalt, és azóta is bármikor meghallom, libabőrös leszek, és az életet ünneplem. Ilyen ez a dal, az életet ünnepli. Eszünkbe juttatja azt az érzést, amikor 20 évesen még mindent félretéve képesek voltunk neki szaladni a világnak, annyira szabadon, mint hogyha a vízen siklanánk, mint hogyha egy ilyen longboardon, mint az egyik klipben is egyébként, egy összeállításnak a klipjében, amiben ez a dal is szerepel, a lánya longboardon táncol. Úgyhogy ilyen ez a dal, már most mondom, hogy érdemes hangosítani a rádiót, Matt Simons és a világ egyik legszebb dala, a Catch and Release. Itt a zenei finomságok között most a Mannán.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között a Foo Fighters gyönyörű tisztelgése Taylor Hawkins előtt. Ez következik most, a Rescue című dal, amit Dave Grohl írt, a zenekar teljes jelenlétével és együttműködésével emlékül Taylor Hawkinsnak, aki tragikus hirtelenséggel egy kolumbiai hotel szobában vesztette el az életét. 50 éves volt, 2022. március 25-én találtak rá, és hiába próbálták újraéleszteni, megállt a szíve. Egy fantasztikus koncertet hoztak össze, ahol természetesen ez a dal is elhangzott, viszont hogyha egy kicsit még beszélhetünk a koncertről, mert szerintem nagyon fontos, ez az amerikai emlékkoncert, ez 24 nappal a londoni emlékkoncert után volt, 6 óra hosszúságú 53 dalos koncert, amin 12 dalban Dave Chappell és Hawkinsnak a 16 éves fia Shane Hawkins dobolt, és aztán természetesen ott voltak a rock and roll sztárok is, úgy, mint Joan Jett, Travis Barker, Miley Cyrus, aztán ott volt még Pink is. Ott volt Brian May és Roger Taylor, akik eljátszották a Somebody to Love-ot, aztán természetesen ott volt Alanis Morissette is, hiszen Taylor Hawkins az ő zenekarában dobolt, mielőtt a Foo Fighters tagja lett. Ő volt ezeké leghamarabb kivált Alanis zenekarából, amikor a nagy turnénak vége lett. Nagyon kedvelték egymást, sok beszélgetés van Taylor Hawkins az Alanis Morissette-ről készült dokumentumfilmben, és ezt is jó szívvel ajánlom. És ő volt az, aki akusztikus verzióját elénekelte ezen az amerikai emlékkoncerten a Love of My Life című Freddie Mercury dalnak, és elénekelte az első saját nagy sikerét, amit természetesen Taylor Hawkins stop szólójával játszottak annak idején, a You Are The Note, és hát nyilván nem véletlenül és nem váratlanul ez volt a legérzelmesebb pontja a koncertnek. Taylor Hawkins egyébként egy fantasztikus, helyes ember volt, és olyan szépen mesél róla Dave Grohl is, hogy hogy érzi magát ilyenkor egy zenekar, aki tulajdonképpen nem csak egy zenekar, hanem ők egy család, együtt vannak folyamatosan, és a családjuk is együtt van, és azt is mondta, hogy amikor ez megjelent 2023. április 19-én, nagyon fontos volt, hogy elmondjam az embereknek, hogy ez a zene a barát és a család gyógyító erejéről tanúskodik. Annak a tanúbizonyságaként hozták össze ezt a lemezt, a But Here We Are című albumot. A bátorság, a hitelessége és az embernek a kiszolgáltatottság és a törékenysége az, ami megjelenik ebben. Egészen érzékenyen bemutatva azt, ahogyan Taylor Hawkins elment, mert hogy a Casa Medina Hotel szobában mellkasi fájdalmakra panaszkodott, kihívták a mentőt, és az újraélesztést végző sürgősségi egészségügyi személyzet erőfeszítése ellenére elhunyt a helyszínen, ahogy ezt már korábban, ugye, hát egy kicsit kevésbé részletesen mondtam. Dave Grohl azt mondta, hogy igazából ez a lélek mélységére épül ez a dal, és főleg a második verszak az, ami nagyon fontos volt számomra, ami a szerelem, a remény és a hit elvesztéséről szól, miközben összeomlik egy egész világ, és arra várunk, hogy valaki jöjjön és hozzon vissza az élők sorába, hogy ne érezzem azt, hogy utána megyek annak, akit elveszítettem, akivel együtt nőttem föl, akivel minden napomat együtt töltöttem, aki testvérem volt, nem csak zenésztársam, akivel úgy voltunk együtt családilag, barátilag, emberileg, minden buliban, minden jóban, minden negatívumban, minden szomorúságban és minden örömben, mint ahogy egy család tud együtt lenni. És arra várok, hogy valaki jöjjön, hogy én újra élhessek, hogy valaki hozzon vissza az élők közé, mert ilyenkor az embernek meghal a lelke. Vagy a lelkének egy darabja azzal együtt, akit elveszített. A Foo Fighters énekese tudja, hogy nem elég vágy a változásra, azt is mondta, hogy nyilván az igazi gyógyuláshoz értelmes és hatékony, fontos és konkrét beavatkozásra van szükség, még magunknak is a saját életünkben, és számomra ez a zene és az az idő, amit a szeretteimmel tölthetek együtt, és ezt próbálom meg átadni ebben a dalban, hogy mennyire törékeny az élet, és mennyire oda kell figyelnünk minden olyan percre, aminek örülni tudunk, amit dédelgethetünk, amit magunkban eltehetünk. És milyen fontos, hogy jelen legyünk, nem csak a saját életünkben, hanem a szeretteink életében is, mert csak ez az egy számít. Jön a Foo Fighters és a Taylor Hawkins emlékére írt dal, ez a Rescued. Itt a zenei finomságok között, most a Mannánk.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek magával vinnie valami érdekeset és hasznosat, és kipróbálja porkettinit, mert az nagyon finom. És amikor jön az a jó idő, amikor már grillezhetünk, vagy kint is süthetünk, akkor igazán jól tud ez jönni. Egyszerű is elkészíteni, viszont nagyon-nagyon finom cserébe, és a gyerekek is szeretik. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék. Ne feledkezzünk meg azokról sem, akik ma ünneplik a névnapjukat, mi pedig holnap találkozunk, és lassan véget ér a május, jön a június, azaz jön az iskola vége, jön a vakáció, jön a nyaralós időszak, úgyhogy lesz bőven miről beszélnünk majd az elkövetkezendő napok Manna délelőttjeiben is, ami a legfontosabb pedig, azon túl, hogy jó utat hazafelé, és vigyázzon magára mindenki, hogy mosolyogni tessék, ahogyan ezt Janikovszki Éva is írta. Puszi!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Több ezer önkéntes segíti a hazai meteorológusokat. Visszatérnek a záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterének forgalmát. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrij Jermakot a legfelsőbb korrupció ellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csaknem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben, ő alaptalannak nevezte a vádat. Itthon éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményvezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbetegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A lakossági mérőállomás a többi között a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát, a szélsebességét és a csapadék mennyiségét méri, az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra.
1: Időjárás.
3: Itthon országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem dr. Bíró Szabolcs vegyészmérnök, aki nemrégen volt itt nálunk a rádióban, amikor vegyi anyagokról beszélgettünk, hogy mennyire, milyen sok méreganyag vesz bennünket körül. Most pedig áttérünk a vitaminokra egy picit, de nyilván a két témát nem lehet egymástól teljesen úgymond eltávolítani, vagy szétszedni. Vitaminipar címmel jelent meg egy másik könyve Szabolcsnak. Ugye itt benfentes szemmel próbálod megmutatni, hogyan működik valójában az étrend kiegészítők világa. Szervusz, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt, szia!
1: No, induljunk elsőként onnan, hogy maga a Vitaminipar című könyv, az miért és hogyan született meg?
2: Hát nagyon röviden abból az indítatásból, hogy elképesztő mennyiségű termék van a boltok polcain, és hogy az emberek nem tudnak választani, mert hiányoznak azok a minőségi szempontok, amelyek alapján ki lehetne válogatni. És hogyha esetleg ezt megkapnák, ezt a szemüveget, akkor egyébként néhány szempont figyelembe vételével a piac 98-99%-a kiszelektáltó, mert az gyakorlatilag a szemét.
1: Azért ez elég kemény szavak úgymond, szóval...
2: Tudom, de én vegyészmérnök vagyok, és a kémia területéről közelítem meg, és hogyha egy molekula kőszénkátrány alapon készül, és olyan szennyezők vannak benne, amelyek megterhelik a szervezetet, akkor az én fogalomtáramban az szemét. De az is a szemét kategóriába tartozik, amikor ciánnal stabilizálunk, mármint az emberiség egy vitamint, és utána, amikor bejut a szervezetünkbe, az lefoglalja az antioxidánsainkat, felhasznál egy csomó B2, B3 vitamint, hogy egyáltalán valamit kezdjen vele a szervezet. De a szintetikus forsavat is ide sorolhatnám, ami mindenkinek káros, de eltérő mértékben. És hogyha ezt kapják a kismamák, hát az nem olyan jó nekik, senkinek se.
1: Tehát nem elég az, hogy mondjuk esetleg gyenge minőségű, hanem pontosan még mondhatjuk azt is, hogy ártalmas, vagy árt az emberi szervezetnek?
2: Igen, határozottan igen, ez az én véleményem.
1: Tehát valaki, bocsáss meg, valaki azt gondolja, hogy most jót teszek magammal, mert hogy rendszeresen szedem a vitaminokat, és lehet, hogy pont, hogy az ellenkezőjét éri el vele.
2: Igen. Tehát úgy működik, például, ha marad, a szintetikus folsavnál maradunk, úgy kell elképzelni az emberi szervezet működését, hogy minden kontrolláltan működik, lineárisan azért, hogy egy egyensúlyi állapot legyen fent, bent a szervezetben, annak ellenére, hogy kívül mindig minden változik. Ezért 7 lépésben állítja elő a szervezet azt az aktív molekulát, a B9 vitamin esetében ugye ez a folát, metilfolát, és hogyha ez folsav, szintetikus folsav formában adjuk, akkor ez ebből a 7 lépésből 4-et akadályoz, és hogyha akkora a dózis, mint mondjuk egy várandós kismamának, amit szoktak adni, akkor az a második lépést körülbelül 24 órára lekapcsolja, tehát az étrendből sem jut be az a B9 vitamin forma, ami valóban tök jó lenne, és nagyon-nagyon fontos, ugye ezt a velőcső záródási problémát szokták mindig említeni, meg különböző idegrendszeri problémák, meleg ágya, hogyha valaki nem jut elég aktív B9 vitaminhoz. Na hát az emberiség megcsinálja magának a szintetikus folsavat, mert ez olcsó.
1: Na de egy kismamának, tehát hogy itt azért a felelősség óriási, hogyha tehát egy kismamának, egy babát hordó anyukának ilyen vitamint adnak, azért az ijesztő.
2: Ugye itt ez a felelősség, én azt gondolom, hogy mindig az adott emberé. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy mindenkinek mindenhez értenie kell, mert igen, van gyártói felelősség is. Csak hogy a gyártó pedig azt mondja, hogy hát ha jog, lehetővé teszi, hogy ő ezt használja, akkor ő használja. Ugye a jog szerintem olyan 80 évvel van lemaradva a biológiai ismereteinkhez képest. Tehát jelenleg, hogyha mondjuk ezeken a címkéken látjuk azt, hogy valami a napi javasolt dózis 100%-a, az azt jelenti, hogy a hiánybetegséget elkerülhetjük vele. Tehát a C-vitamin 100%, ez az NRV-nek hívják, az azt jelenti, hogy nem leszünk skorbutosak. És könyörgöm, 2026-ban ez valakinek egy egészségügyi cél lehet, hogy ne legyen skorbutos. Szerintem ez nonsense. De ez az 1940-es években határozták meg ezeket a számokat, és ez teljesen nonsense. Ez ugyanolyan, mint a vegyi anyagok esetében, ez szerencsére elég sokan ismerik már ezeket a bisphenol nevű svegyület családot.
1: Legalább is hallottak róla sokan, hallottak.
2: 1936 óta tudjuk, hogy nagyon erős ösztrogénes hatásuk van, és 2030-ig még hivatalosan forgalomban vannak az Európai Unióban, ami a legszigorúbb a szabályozás szempontjából. Tehát, ha van egy gyártó, és ő szintetikus forsavat használ, akkor ő azt fogja mondani, hogy kérem, jogilag engedélyezett.
1: Jöjjön tehát egy jó kis életörömzene, és innen folytatjuk a beszélgetést dr. Bíró Szabolccsal, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Bíró Szabolcs vegyészmérnök a vendégem ebben az órában, akinek a Vitaminipar című könyvéről beszélgetünk többek között, de természetesen arról is szó van ebben az órában, hogy a vitaminok és ásványi anyagok hogyan válasszunk jó, tiszta vitamint vagy akár ásványi anyagot. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy hát van jó néhány olyan vitamin, olyan ásványi anyag, ami bizony nem hogy jót tesz, hogyha eszedjük, hanem pont az ellenkezőjét érhetjük el vele. Ennek nyilván van egy oka, mármint annak, hogy amiért ezeket a vitaminokat megtalálhatjuk a boltok vagy a drogériák polcain, többek között például mondhatjuk azt, hogy ez főként a pénzről szól. Most ez, tudom, ez is egy nagyon kemény mondat, de valójában én azt gondolom, hogy ez van főként mögötte.
2: Hát amikor egy olyan gazdasági rendszert működtetünk, ahol a Milton Friedman, ugye Nobel-díjas közgazdász mondta, hogy business of the business is the business, azaz, hogy a tőke célja a profit maximalizálás, hát akkor talán mondhatjuk.
1: Hihetetlen. Akkor hol tudunk, vagy hogyan tudunk úgy vitaminhoz jutni, vagy hogyan jár el jól maga a vevő, aki, hiszen ha bemegyünk akár most egy biobolt jutott eszembe, de bárhova, akár egy gyógyszertárba, ott is vannak ilyen vitaminos polcok, tele van. Rengeteg, sőt, hát ugye ha bemegyek egy szupermarketbe, ott is már a pénztár mellett vannak mindenféle
2: abszolút
1: vitaminok. Hogyan járok el jól, ha mit tudok tenni, hogy a lehető legjobb, az ár számít? Tehát, hogyha egy vitamin drága, akkor nem. Hát akkor mi a megoldás?
2: Az összetétel a lényeg. Mert egyébként az elmondható ökölszabályként, hogy ami nagyon olcsó, az biztos, hogy nem jó, de ami drága, az se biztos, hogy jó. Tehát én azt gondolom, hogy a felelősségteljes hozzáállás az az, hogyha valaki egyáltalán elfogadja azt, hogy igen, az egészségéről felel, ezért a sarokpontokat kénytelen kelletlen megtanulja, de a jó hír az az, hogy néhány gondolat megtanulásával ki lehet szelektálni a piac többségét, például a szintetikus folsavval. Tehát én azt szoktam mondani, tudom, hogy ez ilyen fekete-fehér ugyanúgy, de én egy mérnök ember vagyok, és én gyakran így gondolkozok. Tehát, hogyha valaki szintetikus folsavat kínál bármilyen termékében egy fogyasztónak, akkor a fogyasztó elgondolkodhat azon, hogy vajon az a gyártó csúcsminőséget kínál más termékeinél? Vagy azt is gondolhatja, akkor köszönöm szépen, van még sok gyártó a piacon, és sok-sok termék, akkor én nem szeretnék ilyet. És akkor választ egy másik gyártót, vagy egy olyan termék révén, ahol a minőség rendben van. Tehát sokkal közelebb kerülünk a megoldáshoz, ha kizárunk először, és utána választunk a maradékból.
1: Vagyunk ennyire tudatosak?
2: Szerintem igen, mert hogy muszáj. Nincs más választás. Tehát, hogy
1: az a baj, hogy van más választás. Most bocsáss meg, hogy vitatkozok, mert...
2: Ha egészséges akarsz magad, így akartam a mondatot befejezni. Igen. Tehát ki akar krónikus betegségben élni? Én azt gondolom, tehát ugye azt hiszem 45 év fölött a magyar férfiaknak közel 50%-a már valamilyen krónikus betegséggel együtt él.
1: Sőt, már az alatt is, és nagyon sűrűn előfordul, csak én ismerek néhány olyan embert.
2: És a kérdés az felmerül, hogy az vajon mekkora áldozat, hogyha én nem műanyag kullacsot használok, hanem fém kullacsot, vagy oké, nehezebb, és akkor mi van? Igen. De nem baj, vagy mibe kerül, hogyha vízforralómat lecserélem rozsdamentes acélra. Szerintem oké, lehet kicsit többe kerül, mint a műanyag. Na oké, de magamért teszem. Tehát, hogy ugyanúgy én is mérgelődök napi szinten egy csomó dologba, amikor rájövök, hogy... Most például a legutóbbi az, hogy rájöttem, hogy egy olyan serpenyő, ami nagyon drága volt, de abszolút biztosítottak róla, hogy semmilyen olyan vegyi anyagot nem használtak, ilyen fluor vegyületet, ami problémás lehet, és aztán kiderült, hogy de. És akkor most dobhatom ki az összeset, veszem az újat, semmi gond, ez ilyen. Ezzel
1: de
2: jár.
1: Ezt te például honnan tudtad meg, hogy a serpenyőt, mert...
2: Hát elkezdtem igen. Utána még mélyebbre ásni, mert amikor elkezdesz felületesen vizsgálódni, mindenben nem lehet mélyre ásni. Egyébként a könyveimnek ez is egyébként a célja, hogy az, amit én végigjártam, az, hogyha más elolvassa.
1: Nem kell még egyszer végigjárnia.
2: Igen, tehát a saját szokásaimat én ugyanúgy leírom, hogy én mit csinálok, hogy tudom rávenni a saját fiamat, hogy na.
1: Visszatérve még a vitaminokra, hogy... Ha jól értem, akkor már az is egy jobb megoldás, hogyha valakinek mondjuk nincs arra ideje, hogy így mindennek utána nézzen, és a polcokról levegye a legmegfelelőbb vitamint, hogyha valaki nem szed vitamin. Tehát még azzal is jobbat tesz a szervezetével?
2: Gyakran igen.
1: És akkor mi a helyzet a zöldségekkel? Mert lehet, hogy adott ember azt gondolja, hogy nem eszem akkor vitamin, de akkor majd zöldség, gyümölcs, mert valamivel pótolnom kell. Az akkor rendben van?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Azt kell megnézni, hogy milyen forrásból van az a zöldség. Nyilván én nem vagyok egy nagy a személy szerint. Mindenkinek mások egyébként a táplálkozási szükségletei. Én a nem vagyok annyira gyümölcspárti, döntően a cukortartalom miatt, de elfogadom természetesen, hogyha más igen. Én nem adok egyébként semmilyen táplálkozási tanácsot, mert ez nem az én kenyerem. Lényeg az az, hogy a forrás az rendkívül sokat számít, mert a zöldségeknél bejön a vegyi anyagok kérdésköre, főleg a gyomírtó kérdésköre, ami rendkívül pusztító, de ugyanez természetesen a gabonákra, meg mindenre érvényes. Nem lehet igazán jól csinálni, de én azt gondolom, hogy apró döntésekkel eltávolodva egy kicsit az iparilag feldolgozott élelmiszerektől azért nagyon-nagyon sok mindent megtehetünk magunkért.
1: Újra tartunk szünetet, legfrissebb hírek és életöröm zene után folytatjuk.

18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Bíró Szabolcs vegyészmérnök a vendégem ebben az órában, a Vitaminipar című könyvéről beszélgetünk, no meg vitaminokról, ásványi anyagokról. Bizony figyelni kell, hogy milyen terméket veszünk le a polcról, érdemes megnézni ugye az összetételét. Arról is beszélt ugye Szabolcs, hogy sokszor jobb, hogyha inkább nem szedünk vitamint, mint hogy szedünk, mert többet árthatunk akár a szervezetünknek. Ha valaki állandó vitaminszedő, hogy tényleg szinte megszakítás nélkül folyamatosan, uh-huh. mert valaki azt tanácsolta neki. Tegyük fel, ha minőségi vitamin szed, ami tényleg lehető legkevesebb, vagy létezik olyan, amiben egyáltalán nincsen semmi méreganyag, semmi, vagy adalékanyag olyan, ami árthat a szervezetnek?
2: Én azt gondolom, hogy igen.
1: Igen.
2: Tehát nagyon kis számban, de van ilyen, uh-huh. és ugye itt azt jelenti, hogy nagy műgonddal készülnek ezek, mert ugye a tartósítószerek, meg különböző technológia adalékok, hogy mondjuk egy kapszulázás, egy pórkapszulázás gördülékenyebb megyben menjen, nagyobb legyen a kihozatal, ugye, tehát nagyobb mennyiséget lehessen egységnyi idő alatt legyártani, ez mind adalékok jelenlétét kívánja meg. De ha van olyan gyártó, aki megelégszik kevéssel, és az a minőségi, lehet ilyet. Én tudok jó pár magyar gyártó is van.
1: Aha. És akkor ez nem problémás, hogyha ezt valaki folyamatosan szedi? Vagy akkor is ebből is kell szünetet tartani?
2: Hát ez ugye az a kérdés, hogy ki milyen életet él emellett. Uh-huh. Tehát, hogyha...
1: Hát vegyünk egy budapesti átlagembert, aki mondjuk nem igazán tud úgymond stresszmentesen élni, nem pihen eleget, tehát stresszel, nem pihen eleget, nem tud minőségi élelmiszert magához venni, és folytatnám, mondjuk egy ilyen embert vegyünk, ugye?
2: Tehát akkor megadtad a választ, tehát hogy gyakorlatilag neki folyamatosan érdemes szednie, uh-huh. de hogyha valaki saját mit egy kiskertbe termel magának élelmiszert is, a többségét, például mint az édesapám, megtudta magának a saját nyári szükségleteit, azt gyakorlatilag teljes mértékben megtudta magának termelni egy pici konyhakertben, mondjuk nem Budapesten.
1: Igen.
2: Akkor ő tudta, hogy ő nem permetezte le a sajátját, de hogyha megvesszük a nem tudom melyik kontinensről érkező nem tudom mit, ami ráadásul nem is őshonos Magyarországon, szóval akkor ott lehetnek ám kérdőjelek, hogy azt mivel kezelték. Tehát ha amikor ide érkezik az avokádó, és hogy mennyi időt utazott, vagy a citrusfélék, vagy a semmit se tudunk ezekről.
1: Mi a véleményed arról, hogy egyébként az avokádó, tehát ráadásul ilyen éretlen avokádók érkeznek rendszeresen, hát tehát használhatatlan, vagy ehetetlen, mondhatnám így is. Hogy ugye influencerek, meg celebek is néha beállnak egy-egy ilyen termék mögé, most nem az avokádó mögé, hanem ugye a vitaminok mögé, meg mindenféle étrendkiegészítők mögé. Ezzel kapcsolatosan mi a véleményed? Hiszen ugye sokan követnek adott embert, adnak a szavára, hisznek neki.
2: Hát pontosan ezért csinálják. Tehát,
1: így van,
2: ugye
1: igen.
2: A lényeg az az,
1: marketing,
2: hogy,
1: igen.
2: Hogy itt mindig egy optimum van, amit nagyon nehéz belőni, hogy mi az optimum. A fogyasztónak az az elvárás, hogy minden legyen kényelmes, rendkívül olcsó és nagyon jó minőségű. Ugye ez nem létezik, ez egy szélső helyzet. A gyártónak az az érdeke, hogy gyakorlatilag nulla legyen az önköltsége, a fogyasztó vegye meg, ez se lehetséges. A kettő között kell valahol, és ugye mivel a fogyasztók nem tudják azt, hogy mit kell választani, és mit kell nézni, és hogy kell értelmezni, ezért a gyártók szeszélyeinek ki vannak téve. Az influencerek pedig jellemzően, legalábbis akikkel én találkoztam, az esetek többségében pénzt szeretnének kevés befektetéssel. Hozzáteszem egyébként, hogy senki se akar rosszat. Én erről meg vagyok győződve, hogy nem a rossz indulat munkálkodik senkiben, hanem a kényelem felülírja az erőfeszítéseket. Tehát, hogyha valakinek
1: a tudás,
2: azt mondjuk, hogy...
1: A tudás hiánya.
2: Így van, igen, abszolút. Tehát, hogy engem át... Tehát, hogy ez egy nagyon gyakori egyébként a magyar piacon, de egyébként az európain is, hogy a készterméket vesznek Kínából. És a késztermék megérkezik, és van ilyen magyar orvos is, aki a késztermékeit egy az egyben Kínában gyártatja, és tan elő eladja a saját neve alatt ezeket. Az én kérdésem az, hogy ki ellenőrizte a technológiát, hogy mit tettek benne, mikor, szenvedette hőbomlást az anyag, jól keverték össze. Tudom, hogy ezek ilyen apróságnak tűnnek, de az sem mindegy, hogy a pórkeverék, ahol mondjuk egy multivitaminba összekeveredtek 15-20 féle port, hogy az homogéne vagy sem. Uh-huh. Mert hogy homogén legyen, ahhoz megvan egy keverési optimum, ennek külön van egy ilyen alterülete ennek a szakmának. Na most én kétlem azt, hogyha ezt sok ezer kilométerrel odébb bérgyártás keretei között csinálják, hogy nagyon sokat figyelnének erre.
1: De erre nincs valami ellenőrzési szabály? Tehát, hogyha bejön külföldről egy adott vitamin, étrend kiegészítő, akkor azt azért megvizsgálják? Hogy...
2: Senki nem vizsgál semmit laboratóriumban. A hatóság a papírokat. De ugye a papír mindent elbír, ahogy egy régi technikus kollégám mondta.
1: Azért ez is ijesztő tud lenni. Magyar vitaminok milyen százalékban készülnek külföldön?
2: Hát ezt én nem tudom megmondani.
1: Így körülbelül, tehát hogy
2: még azt se tudom megmondani, de azt már igen, hogy én botlottam bele olyan hajvitaminba, ahol Magyarországon ment a szöveg, hogy húha, mennyi ideig csináltuk ezt nektek, a közösségnek, stb. Stb. És teljesen véletlenül megtaláltam az alibaba.com oldalon. És egyébként egy ilyet mondjuk mit ilyen 3-4-500 forintért meg lehet venni, Magyarországon meg el lehet adni mondjuk 5000-10000-ig ugyanezt. És nem kell csinálni semmit, mert készen érkezik, felcímkézve, és a kinti felett nem érdekli, hogy mi van a címkén, ők azt raknak rá, amit a magyar megrendelő mond.
1: Ez hogyan történhet meg? Tehát, hogy de akkor ugyanazt a terméket kint is árulják?
2: Nem feltétlenül.
1: Csak azért, mert hogy ott, gondolom, tehát egy másik országban is, hogyha eladják, azért ott is
2: de ott nem adják el, ott megcsinálják.
1: Ja, ez kifejezett.
2: Hát a bérgyártásban megcsinálják XYZ cégnek. Én tudok olyan magyar sztorit, ahol ugye például a multivitaminoknál egyben meg lehet venni ezeket a porkeverékeket, tehát egy nagy vegyipari cég leszállítja a kívánt összetétel szerint, és utána a bérgyártó felhívja a partnerét, és kérdezi, hogy ki kér multivitamint, és az, hogy egy most valamelyikben mondjuk 150 mikrogram van, vagy 170, vagy 110, ez teljesen mindegy, senki nem tudja megmérni. Ezek bonyolultak a mérések, nem úgy működnek ez az analitikai kémiai mérés, hogy beöntjük egy gépbe és kiadja. De hogy itt ez mindenre érvényes, mostanában én magnéziumokkal foglalkoztam, és az esetek többségében nem is az van a kapszulában, mint ami rá van írva.
1: Most megállunk egy életöröm zene erejéig, jövünk vissza és folytatjuk nem sokára a beszélgetést, maradjanak velünk önök is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetés, vendégem dr. Bíró Szabolcs, vegyészmérnök. Vitaminok, ásványi anyagok a témánk. Nagyon kell figyelni, ugye, hogyha valaki vásárol bármilyen terméket, érdemes megnézni az összetételét, hogy mi van benne, hiszen ugye azt is elmondta Szabolcs, hogy vannak esetek, amikor többet ártunk saját magunknak, mint amennyit használna adott vitamin vagy ásványi anyag, amit szedünk. Ugye itt a kapszuláknál hagytuk abba, arra lennék kíváncsi, hogy tehát a kapszula az nem is nem annyira biztonságos, mint hogyha mondjuk tabletta formában.
2: Nem, ez nem igaz. Így. Hanem mindig a gyártó dönti el, hogy mit tesz az adott termékbe. És hogy magnézium, mondjuk magnézium bizglicinát néven, az egy nagyon jó hasznosuló magnézium vegyület, csak drága. És minden, ami drága, azt úgy hamisítják, ez most idézőjelben, hogy felhígítják valami olcsóval. Tehát, hogyha én mondjuk egy 30 euró per kilós magnézium vegyületet felhígítok az egy dollár per kilós aminosavval, azzal nem okozok egészségügyi problémát valakinek, mert azt senki se akar. Tehát, hogy persze, én ezzel meg vagyok győződve. Viszont pénzt akar keresni. De ha 20%-ba felhígít, és van olyan mondjuk, vagy van olyan B-vitamin, ami 8 millió forintba kerül egy kiló, az a gyártói önköltség, és ha annak mondjuk 30%-a valami ilyen, mondjuk egy aminosav.
1: Igen, mert ugye nyilván, ha megveszi 8 millió ére a kilót, akkor annak az ára is, az eladási ára neki sokkal drágább lesz, nem veszik meg tőle, tehát hogy ennek nyilván van egy logikája.
2: Persze, abszolút van egy logikája, és hogy mivel a fogyasztók, én azt gondolom, hogy elég kevés eszköz van a kezükben, én fontosnak tartom, hogy az egészséges kétkedést járjon. Igen. Ez ott a háttérben, a kis fejünkben.
1: Beszéljünk egy picit arról is, hogyha valaki, vannak ezek a nem tudom, hogy jól mondom-e, ilyen zselé állagú vitaminok.
2: Gumi?
1: Nem, hát gondolom az még rosszabb, hogyha ilyen gumicukorszerű vitamin, olyan is van, ami például kollagén, hát azért kollagén a gumicukorban, abban van, ha jól tudom, azt mondják,
2: van olyan is.
1: Igen, de hogy azt gondolom még ártalmasabb, ez az egyik, a másik pedig, ami tudod, ilyen tasakokban van, az nem tudom, az milyen, minek mondhatjuk, lehet kapni olyan vitaminokat is.
2: Amit tasakban.
1: Vagy étrendkívül. Igen, és ilyen iható formában.
2: Az jó, az mindegy.
1: Igen, de hogy az is ugyanúgy lehet, tehát hogy teljesen mindegy igazából az állaga magának a vitaminnak, az étrend kiegészítőnek, az összetétel az ugyanígy van, mint ahogy beszéltél.
2: Tehát az a lényege, hogy az állag az a beviteli módját határozza meg a vitaminnak, meg a fogyasztónak az érzékszervére gyakorolt hatását. Tehát, hogy jó az íze, meg mit tudom én, jó a színe, hát illata.
1: Az illata, igen, és még azt is eladják, hogy gyorsabban felszívódik, és akkor igen, tehát...
2: Jó. Tehát ha nincs szakember a cégben, akkor mindig van valami zsibi.
1: Hogyan tudjuk, tegyük fel, hogy valaki most hallgatott minket, és azt mondja, hogy Jézusom, és én hány éve szedek, nem gyorsan elkezdi megnézni, kiderül, hogy hát olyat szedett, amibe volt minden is. Hogyan tudja tisztítani a szervezetét? Mit tud tenni annak érdekében első lépésként, majd második lépésként? Hogyan tud elindulni ezen az úton?
2: Hát egyrészt, hogy...
1: Ezt elhagyja nyilván, ezt a vitamin, kidobja a szemétbe mondjuk.
2: Igen, és utána válasszon esetleg olyat, ami minőségi. Ehhez van egy weboldal, vitamin-info.hu, egy mobilra optimalizált ingyenes weboldal, ahol az összes ilyen vegyületformának a biológiai hatása egy-két mondatban le van írva, és ez tud segíteni, hogy mire kell figyelni. Ez az egyik. A másik, hogyha de ebben az utcában nem mennék bele, hogy mit tud, miket tud magának adni, olyan mikrotápanyagokat, ugye mikrotápanyag, a vitaminok, ásványok és nyomelemek, mert ez egy újabb beszélgetés volna. A lényeg az, hogy szerintem csak minőségi termékekkel érdemes próbálkozni, és mert akkor a szervezet csodát művel, és a csodát tényleg a szervezetünk műveli, mindig a legjobbat akarja nekünk.
1: Egyébként a modern ember az valóban vitaminhiányos állapotban van?
2: Én azt gondolom, hogy röviden igen, mivel olyan környezetben élünk, most egy átlag városi emberre gondolok, hogy ez annyira eltávolodott az evolúciótól, olyan anyagokat használunk, olyan levegőt szívunk be, olyan vizet iszunk, meg a vízen kívül, tehát ez egészen döbbenetes, hogy ez az iparilag előállított minden, ami nyilván az érzékszerveinkre hat, és milyen jó illata van az öblítőnek, na jó, de az öblítőnek olyan fixáló adalékokat használnak, ami brutális, gyulladáskeltő. Most nekem ilyen nagy kedvenc témám lett azoknak az anyagoknak a vizsgálata, amelyeket csúnya szóval úgy hívják, hogy obezogén, ez a pajzsmirigynek, vagy bocsánat, a hasnyálmirigynek a működését zavarja össze, és akkor megemelkedik az inzulin szint, akkor jön a hízás, akkor mindenféle gyulladás, és egyszerűen...
1: És akkor arra szedjük a következő gyógyszert, és a következő...
2: Így van, de az gyógyszert általában a tünetekre szedjük.
1: Igen.
2: És a megoldás egyébként nagyon egyszerű, mármint kimondani nagyon egyszerű, mindig az életmód a probléma. Tehát mindig vissza lehet kanyarodni, és az összes, de tényleg az összes nyavajánknak valójában néhány oka van. A stressz, az alvás, mármint, hogy nincs minőségi alvás és pihenés, a táplálkozás és a testmozgás. Gyakorlatilag ezekre kellene visszamenni, és azt mondani, hogy igen, szeretem magam, és megérdemlem azt, hogy 7 és 8 óra között aludjak, és nem akarok 5-5 vagy 6-ot. Tehát, hogy ez valójában ennyire egyszerű, de tudom, hogy nagyon nehezen kivitelezhető.
1: De nyilván az ember ezt ugyanúgy, mint mindenben az életben, ehhez hozzászoktunk, hogy így élünk, de ha változtatunk, akkor ahhoz fogunk hozzászokni.
2: Én azt gondolom, hogy igen.
1: Szóval lehet ezen változtatni. Lejárt sajnos az időnk. Még egyszer, tehát vitamin-info.hu oldalon tudnak utána nézni, mert szerintem ez egy nagyon fontos információ. Én magam is többször belefutottam, aki tényleg nagyon sok orvossal, meg mindenkivel beszélgetek erről, hogy olyan vitamint vettem, ami például a gyerekem, amikor kicsi volt, konkrétan árpa lett a szemére, egy, nem is tudom, egy fél adagot beszedtünk, és a gyerekorvos mondta, hogy ez nem lehet a vitamintól, és mondtam, hogy soha nem volt a gyereknek, tehát, hogy én abszolút nem vagyok orvos, lehet, hogy nem is volt össze, de valahogy nekem az volt az érzetem, hogy de. Szóval, hogy nagyon sok sebből vérzik ez a téma, azt gondolom.
2: Egyetértek.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában vendégem volt dr. Bíró Szabolcs, vegyészmérnök.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
3: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el.
5: Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Állománygyűlést tartottak a külügyminisztériumban. Visszatérnek a záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterének forgalmát. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrij Jermakot a legfelsőbb korrupció ellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csaknem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben, ő alaptalannak nevezte a vádat. 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken átadták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Megdőlt a tegnapi fővárosi szélrekord. A Jánoshegyi meteorológiai állomáson hajnalban 76 kilométeres szelet mértek. Érdekes módon éppen abban az időszakban, amikor már mérséklődött a légmozgás.
3: Időjárás.
5: Holnap kezdetben több-kevesebb napsütésre számíthatunk, majd nyugat felől ismét beborul az ég, és több helyen több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, holnap napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Magdó Emil figyelemspecialista. Már önmagában a megnevezés, a szakmaiság, a titulus nagyon érdekes. Sőt, ha azt mondom, hogy miről beszélgetünk, ma arról beszélgetünk, hogy hogyan omlik össze a figyelem az AI korszakban, és mit tesz ez a gondolkodásunkkal, illetve a cégekkel, hát akkor már rögtön tudjuk, hogy egy nagyon érdekes beszélgetésben lesz részünk. Szia, köszönjük szépen, hogy jöttél. Szia, Deszi.
1: Szervusztok.
2: Szia, szervusztok, és Emil, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és vendégünk vagy a mai műsorba. Én tudom, hogy te csináltál egy nagyon érdekes felmérést, mert hogyha megnézzük, a mai fiatalok nagyon is szeretik, meg jó is használják a technológiát, viszont egyre kevesebb figyelmük jut egymásra, egyre jobban beszippantja őket a technológia, és mi felnőttek kicsit félünk is attól, hogy mi lesz majd, hogyha ezek a srácok jönnek dolgozni, hogy akkor hogy tudunk velük kommunikálni, hogy tudjunk a figyelmüket úgy használni, hogy folyamatosan egy feladatra összpontosítsanak, és ne így kis részekbe dolgozzanak csak.
1: Hát igen, ez nem egyszerű feladat. Először is a figyelemről mondjunk ki annyi fontos dolgot, hogy a figyelem lényegében a kapcsolat. Tehát, hogy arra tudunk figyelni, ahhoz tudunk kapcsolódni, amire figyelünk is. Úgyhogy, hogyha ebből a nézőpontból nézzük, és ez valójában egy kutatás volt, ez nem egy felmérés, ez egy kutatás volt, és összeszedtem nagyon-nagyon sok információt ezzel kapcsolatban, és azt a nézőpontot vettem fel, hogy ugyanbizony honnan vesszük a világban a döntéseinkhez az információkat. És hát megdöbbentem azon, hogy gyakorlatilag az információk túlnyomó részét ugye különböző médiumokból, különböző digitális csatornákból gyűjtjük össze. Képzeljétek, a 18-35 éves korosztálynak gyakorlatilag a 85%-a az információnak, úgy mondhatnánk, hogy digitálisan kurált környezetből érkezik, és ezen belül is algoritmikus környezetből érkezik.
0: Tehát gyakorlatilag egy folyamatosan irányított figyelemfókusz van eléjük terve, nem, abban vannak. Azt hiszik, hogy ők irányítják a figyelmüket, miközben az algoritmus irányítja a figyelmüknek az irányát?
1: Így van, jól fogalmazod.
0: És azt is, hogy mihez kapcsolódnak.
1: Így van.
0: Ezt az elég veszélyes.
1: Árnyaljuk egy picit, hogy mit jelent az a napban, amikor 85%-ban az algoritmusok diktálják és mutatják meg neked. Ha megnézzük Magyarországon, a 94%-os az internetes használat, és 7 millió embernek van valamilyen entitása fönt a közösségi médiában. Na most, ha tovább megyünk ebben a gondolkodásban.
0: Ez a profilt jelenti? Mondjuk egy Insta profilt, egy Facebook profilt, TikTok, akármi?
1: Igen, tehát gyakorlatilag kimondhatjuk azt, hogy Magyarországon 7 millió ember szinte folyamatosan, és mit jelent az, hogy folyamatosan a digitális környezetben van? Ez úgy néz ki egy 20 éves távlatban, hogy kb. 7,5 óra média használat növekedett meg, 10 óra fölé, de hogyha ezt kibontjuk, és akkor itt jön a legijesztőbb szám, gyakorlatilag 13-14 óra az átlag média használat.
0: Per hét?
1: Per nap.
0: Per nap?
1: Per nap. Tehát most ehhez hagyok egy kis hatásszünetet, hogy ebbe benne van az, hogy ez kiterítve, tehát ebben vannak párhuzamos használatok, tehát hogy ez kiterítve, de ez azt jelenti, hogy ennek a korosztálynak a napjának a nagy része arról szól, hogy valamilyen digitális forrásból információkat kap, ha akar, ha nem.
0: Ha meg a fiziológiáját nézzük, akkor azt, hogy leszegett fejjel bámul egy képernyőre.
1: Így van. Van ennek még egy másik nagyon fontos olvasata, hogy ez a média használat nem folyamatos. Tehát ez úgy néz ki, hogy ilyen 5-10 perces egységekben érkeznek az információk, megszakítva, úgy azt a szót használhatnánk rá, hogy fragmentáltan kapják az információt.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy ha mondjuk valaki tudna irányítani a médiát, meg a tartalmakat, és mutat bizonyos adatokat, akkor ők elhiszik. Nálunk Bulgáriában azt mondtak, hogyha mondjuk 100-szor elismétlett ugyanazt a dolgot, amely teljesen hamis, akkor az emberek igaznak fogják vélni.
0: Sőt, te magad is elhiszed. Még akkor is, hogyha tudod, hogy azért kezdted ismételgetni, mert hazugság.
2: Uh-huh. Igen, nem? És emiatt, mint PR szakember, gondolom, tudná erről mesélni.
1: Képzeljétek, ehhez egy olyan adatot kerestem ki, hogy Európában milyen a bizalmi index a médiával. És Magyarországon alapvetően a közmédia irányában mindig egy viszonylag alacsony érték mutatkozott, ez 22% 2024-ben, ez így a görögökkel vagyunk gyakorlatilag a végeken, viszont ezzel szemben, amikor azt kérdezik, hogy honnan informálódsz, honnan gyűjtöd a híreket, akkor messze az európai átlag fölött gyakorlatilag 54%-ban azt a választ kaptuk, kapta aki a felmérő, hogy a közösségi médiából. Ez azt jelenti, most lefordítom a hétköznapok nyelvére, hogy például az internet és közösségi médiát használóknak több mint a fele gyakorlatilag az általa választott és az általa követett személyeknek hisz messze jobban.
2: Ja, értem, hogy akkor milyen a baráti társasága, milyen a cégeket, a szereplőket, esetleg oldalakat lekövet, akkor az alapján fogja ő kapni azokat az információkat, és akkor az ő kis fejébe így fog beszűrődni egy adat, egy nézőpont.
1: Így alakul ki az a világ, amit elképzel. Ráadásul, és akkor
0: tehát akkor nem kell csodálkoznunk, bocsánat, azon sem, hogy a TikTokot bibliaként kezelik a srácok.
2: A fiatalok.
0: Igen, és azon sem. Hogy annak idején, amikor ugye a Covid időszakban éltünk, akkor elterjedt ez, hogy hipót kell inni, vagy valami klorox, vagy valami fertőtlenítő szert ahhoz, hogy te egészséges legyél. Itt mondom, hogy nem, ezt csak idéztem valakit, eszébe ne jusson senkinek. Igen, volt ilyen. Igen, volt, és volt, aki volt is.
2: Ja, ez kb. Olyan, mint amikor mondjuk itt a szomszédországban, most már nem tudom, Horvátország volt, Szerbia vagy melyik, hogy akkor egy gyerek abba halt bele, hogy a TikTokon volt egy olyan kihívás, amely az egészségét veszélyeztette, de mégis ebbe belement.
0: Igen, mert ők csinálják, én is csinálom, mert így leszek vagány. És egyébként ezért van ekkora hatalma az influencereknek, és ezért keresnek irdatlanul, és egyébként szerintem észszerűtlenül sok pénzt. Tehát most már nagyon sok olyan egy kis kitérő oldal van, ahol konkrétan direkt ebből csinálnak viccet, vagy karikírozzák ki az influencereket, hogy egy normális ember fölébr, az influencer fölébr, de akkor már rögtön mondja, és kopogtatja a dobozkát, és mutatja, és mögé teszi a kezét, és tehát, hogy vannak most már olyan mozdulatok, olyan mozdulatsorok, olyan viselkedésformák, amiket, hogyha valaki influencer akar lenni, vagy annak akar tűnni, vagy azzá akar válni, akkor ezeket meg kell hozni, ezeket a mozdulatokat. Én rosszul vagyok tőle, de
2: így én már értem, hogy ez igen, hogy egy-egy ismerős miért kopogtatja az ajándék dobozat. Mert először nem értettem. Igen. Hát én látom, hogy egy ajándékot tárt a kezébe.
0: Igen. Van külön, azt hiszem, hogy 5 vagy 6 ilyen klasszik mozdulat van, amit ezért csinálják.
1: A Meta felmérése szerint amúgy 2025-ben már ezek a short videóknak a forgalma tölti ki az internetet 85%-ban.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor nem is olvasnak, hanem inkább a videókat nézegetik, akkor hogyha mondjuk 5 év múlva tegyük föl egy cég felvenne kollégát, jobb, hogyha short videókba bemutatja neki, mit kell csinálni ott, azon a helyen, abban a munkakörben, ahelyett, hogy valaki elmagyarázna, vagy akkor mellette emberként mutatna.
1: Igen. Ez a fragmentált figyelem, amivel most úgy látjuk mi is, hogy a fiatalok erre tudnak reagálni.
0: De ez nem korcsosítja el az embernek az agyműködését, a beszédkészségét, az olvasásra való hajlandóságát, vagy készségét, hogyha folyamatosan készen kapom azokat az ingereket, amik kielégítik ezt a kívánalmat, és semmi másra nem figyelek, mert én azt nem látom, hogy valaki megpróbálná kiegyenlíteni, és ugyanannyi időt töltenek könyvekkel, vagy szabad kézi, kézírással például, mert ez a másik, hogy csak pötyögünk.
1: Igen, amire én figyeltem, és amikor ezt a kutatást összeállítottam, akkor azt kerestem, hogy gyakorlatilag mi az, amit én le kell vonnom tanulságként a saját munkámban is. És ezek az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy ez beépült. Ez egy olyan folyamat, ami úgy tűnik, hogy beállt. Tehát ezt használjuk az életünkben. Az, hogy hogyan...
0: Valamint ezt most úgy érted, hogy ez maradni is fog.
1: Hogy ez maradni is fog. Tehát, hogy a számok és a becslések azt mutatják, hogy ez már a hétköznapjaink, a digitális hétköznapjaink része. Uh-huh. Ez a típusú médiafogyasztás. És akkor a válasz a kérdésedre ebből, az egyik, amit én is kiemeltem, hogy ez nagyon erősen hat a bizalomra, mert hogyha a figyelem fragmentált, akkor egy csomó olyan dolog, ami a bizalom felépüléséhez kell, az is fragmentált lesz. Tehát, hogy sokkal fontosabbá válik ebben a sebességben az, hogy megálljunk, valamire figyeljünk. És van még egy nagyon fontos dolog, amit ugye megfigyeltem, mikor összeállt az anyag, és elkezdett már plusz információkat adni nekem is, hogy úgy fogalmaztam meg, hogy az értelmező figyelem gyakorlatilag átalakult egy ilyen jutalomkereső figyelembe. Mert tehát, hogy ezek nem véletlenül tudnak ezek a videók ennyire erősen működni, mert hogy folyamatosan dopamin termelnek nekünk elképesztő mennyiségben, már nem csak itt eszem, hanem a TikTok videókat nézem.
0: De szóval, közben ugyanannyi hiányérzetet is, meg elvágyódást, meg alkalmatlanság érzést, és nem vagyok elég jó érzést, mert hogy folyamatosan azt nézem, hogy valaki...
2: Ahhoz hasonlítom magam, igen.
0: Bár olyan lennék én is, bár ilyen lenne a pasi, a barátnőm, a szüleim, bár.
1: Pontosan.
0: És mivel nem ilyen, nem változtatok, vagy nem azon gondolkodom, hogy tudnám az életemet megjavítani, hanem nézek olyat, ami egy percre elhozza azt az érzést, amit megkapnék akkor, hogyha normálisan működne a kapcsolat a szülőkkel, ezzel az alapattal.
1: Igen, ez is egy kutatással megalapozott, egy 96-os kutatással megalapozott folyamat.
0: 96-os?
1: Most, igen, mert kerestem a kiutat. Tehát kerestem, hogy akkor nekem, mint médiaszolgáltató, PR ügynökség, milyen stratégiákat érdemes fölvenni. És nagyon szépen levezeti ez a kutatás, hogy ha megállítasz valakit egy ilyen néhány másodperces, 20 másodperces izgalmas kommunikációs elemmel, ugye a jelenben ezek a TikTok videók, ezek a short videók, és ő nézi ezt egy darabig. De telítődik ezekkel az információkkal, pontosan, ahogy elmondtad, elindulnak a vágyak, elindulnak a kérdőjelek, és ezért van az, hogy a mostani trendek ugye elindulnak egy hosszabb videóból, ahol mélyen kielemzik az adott témát, de ezt shortokká alakítják. És az algoritmusok ezek a shortokat besorsolják nekem, addig sorsolják, amíg egyszer csak azt mondom, hogy na akkor érdekel ez hosszabban. És olyankor megnézem hosszabban. Csak ha tehát itt jön a válasz a kérdésedre, hogy igazából itt meg vannak oldva azok a pontok, hogy akkor elmélyülök valamiben. Nem az elmélyülés hiánya a legnagyobb probléma, hanem a cselekvés hiánya. Tehát az elmélyülést meg fogja keresni, a könyvolvasást meg fogja keresni, mert alapvetően az agy rááll erre. A nagy probléma az, hogy a cselekvést veszi el.
0: Jó-e az analógia, ami most megjelent a fejemben, hogy ez olyan, mintha megelégednék azzal, hogy megnézek egy főzős videót, amikor megkívánok egy citromos sajtortát keksz alappal, most csak ezt ott eszembe, és nem elkészítem, hanem megnézem, hogy elkészítem, más is megeszik.
2: De Petra, nem csak az, hanem ha megnézed azok a cégek, amelyek szállítják mondjuk egy étteremtől, egy cukrászdató otthonra nekem azokat az ételeket, hát tele van a város futárokkal, és nem csak itt, én pont most jövök vissza Bulgáriából, Szofiából, ott is rengetegen jönnek, mennek, viszik
0: szinte a
2: készítet.
0: Csak a motoros futárt.
2: Mert igen, egy gondolom idő sincs megcsinálni, sokkal jobb ezt a dopamint úgy megenni videóformába, és akkor utána csenget a futár, és akkor kb. Valami hasonló ott van a kezemben, meg tudom enni, és de akkor így lezárul a ciklus.
0: Igazad van, de akkor ez nem egy nagyon ügyesen eltervezett rendszer?
1: Én ezt a, most két információt is had. Az egyik, hogy reagáljak erre, hogy a gyorsaság és az idő. Az, hogy nem cselekszem, az is benne van, hogy nem teremtek rá időt. Tehát megnézem a videót, és kikeresem ugyanazzal a két gombnyomással
2: az hasonló csalszat.
1: Kiszállítatom. És az a helyzet, hogy ezt az agykutatást nagyon izgalmasan alátámasztja. Képzeljétek, ha valaki párhuzamosan egy mozdulatsort gyakorol, egy táncot gyakorol élőben, és
0: Mármint párhuzamosan mivel?
1: Párhuzamosan azzal, hogy mondjuk valaki csak valamit? Fejben elképzeli, ja. Nézi, újra nézi, gyakorlatilag...
2: A fizikai válóságban gyakorol.
1: Gyakorol az egyik tesztalany, a másik tesztalany pedig meg sem mozdul, ül egy nagy kanapén, és ezt csak elképzeli, vizualizálja magának. Gyakorlatilag a táncot is megközelítőleg, nem tudom, 100 gyakorlás után mindkét esetben megközelítőleg meg tudja csinálni, és még az izomzata is kialakul hozzá. Ez nagyon-nagyon fontos.

0: mutatja az agy.
1: Igen, igen, nagyon fontos, úgyhogy gyakorlatilag mostanra azt meg kell érteni felelős tartalomgyártóként is.
2: Na jó, de bocsánat, tehát az izmok lehet, hogy kialakulnak, a torta nem fog elkészülni.
3: Hát a torta nem. Ezt még hagyjad, hanem én egy olyan előadást hallgattam, hogy azért is probléma ez a fragmentált figyelem, meg kis videók, amelyeket egymás után nézik a gyerekek, hogy ők már a fizikai világban ugyanezt várják, hogy egy gombnyomás 2-3 másodperc is elkészül a dolog, és egyszerűen türelmük sincsen ezt így végigcsinálni, elkészíteni.
0: Meg nem tanulják meg a folyamatnak a szépségét, hogy a mányolás, ahogy az öreg magyarok mondták, mattatni a kezemmel, készíteni valamit kézzel, az mennyire nagyon fontos.
1: De fejben hiányzik nekik. Tehát az a zseniális, és én is imádok fiatalokkal beszélgetni, mert nagyon pontosan megfogalmazzák, hogy tapasztalatot szeretnének. Meg akarják érteni, hogy csinálom, de nem meséljek róla, tapasztalatot szeretnének. Tehát nekik, mint igény megjelenik.
0: De a lustaság nem, tehát hogy azért a legtöbbjük, mikor azt mondod, hogy oké, akkor most gyere, és csináljuk. Még ezt megnézem, vagy én csak inkább holnap, mert most pont van egy sorozatom, vagy...
3: Vagy fél óra múlva megy tovább, igen.
1: Benne van ez a könnyűség, de mondom, a kutatásban én azt látom, hogy abszolút van dolgunk, van felelősségünk, és szembe kell nézzünk azzal, hogy én úgy fogalmaztam, hogy pillanatilag az emberi figyelem értékesebb, mint az olaj. Uh-huh. De meg kell értenünk, hogy a nagy szolgáltatók, a közösségi média szolgáltatók legfontosabb célja az, ahogy egy rádióba is a hallgatottság, nekik is a legfontosabb célja az, hogy ott legyünk. Tehát a ChatGPT is azt szeretné, hogy folytasd a csetelést, folytasd a beszélgetést, a YouTube is azt szeretné, hogy ne hagyd abba. Tehát, hogy itt meg kell értenünk, hogy ott van egy ilyen típusú motiváció, és ők elképesztő adat, tehát elképesztő vagyonra tehetnek akkor szert, ha mi figyelmünket ott tartják.
0: Itt most említ meg is állítom, mert hogy vele elkészítünk most egy két részes epizódot, úgyhogy a jövő héten hallható a második része ennek az epizódnak. Magdó Emil figyelem specialista, akivel elképesztő érdekes dolgokat beszéltünk meg idáig is, és fogunk ezt állni is majd a jövő héten, úgyhogy érdemes lesz addig akár minden hallgatónak magában is feltenni kérdéseket, mert szerintem mindennyiünk fejében felvetődnek ezek, és meg is lesz rá válasz. Emil, köszönöm, hogy vagy, és hogy leszel a jövő héten is.
3: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen én is.
4: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
5: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: a legjobb barátom.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel, a leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós idő viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a Kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megerőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, siklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal.
1: Programajánlót hallottak! Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Autódarú, Kossvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt! Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
7: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, szerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshop Debrecen.hu.
0: Oldtimerek tavaszi randevúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: Reklám hangzott el.
10: Délutántól lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Újra a külügyhöz tartozik az információs hivatal és a külügyi intézet. Visszaállítanák a Corvinuson az egyetemi autonómiát. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Ma 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken átadták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz. Megkérette Oroszország budapesti nagykövetét Orbán Anita külügyminiszter a tegnapi kárpátaljai dróntámadások miatt. A hivatalos tájékoztatás kérés során Jevgenyi Ardolnovics Stanislavov fél órát tartózkodott a külügyminiszternél. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások, az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és kórház megrongálódott. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andriy Jermakot a legfelsőbb korrupció ellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csak nem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben, ő alaptalannak nevezte a vádat. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség. Hódmezővásárhelyen a vidék legrangosabb állattenyésztési kiállításán tenyésztők, termelők, feldolgozók, kereskedők, kutatók, oktatók, valamint szakmai szervezetek képviselői találkoznak. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5 tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezetőtestületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. Megdőlt a tegnapi fővárosi szélrekord. A Jánoshegyi meteorológiai állomáson hajnalban 76 kilométeres szelet mértek. Érdekes módon épp abban az időszakban, amikor már mérséklődött a légmozgás. Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délután előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, hello a mikrofonnál, István Dániel, már is indul a Manna délután. Csütörtök van, szinte már-már hétvége. Jönnek az óra sztárjai, a következő 2 órában majd Martin Garrix, Tom Gregory, illetőleg Sade és Álvaro Solar 3-3 slágerével szórakozunk, és aztán majd az utolsó órában egy jó kis időutazásra megyünk 2002 és 12 terítéken. Itt lesz majd a Planet Funk egy dala, jön majd Nena, Kim Wilde-dal közösen, de a később évben majd a Back to Back, illetőleg Carly Jepsen is benéz hozzánk. Egyelőre az Imagine Dragons is az egyik legnagyobb sikerük, a Bones. Szóval jó szórakozást nekünk mára is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Give me, give me.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Használjuk még ma ki a jó időt, hiszen holnaptól váltás érkezik. Nagyon hideg egyébként nem lesz, de megjelennek majd az esőfelhők, mondjuk nagyjából ugyanolyan hőmérsékleti értékkel. Kirándulhatunk vagy mehetünk munkába, mint a mai napon, 19 fok lesz a maximum, és kitart egyébként az esős, borongós idő jövőjét közepéig, úgyhogy a mai napsütést érdemes tulajdonképpen kihasználni, sétálni egy jót és feltölteni a D-vitamin készleteket. Közben egyébként izzítottam SMS számunkat, ha valakinek lenne közlendője, akár az órasztárjaival kapcsolatban is, mert látta mondjuk akár Martin Garrixet élőben egy fesztiválon, leíratja az élményeit, illetve várom a közlekedési információkat is, Viberre is be van kötve, úgyhogy az is jöhet. A kivezető utakon mi a helyzet, gondolom majd később lesz dugó, de hogyha már is valami tapasztalatú, azt küldjétek el nekem, hogy aztán továbbadhassam a többieknek. Közben egyébként jönnek az órasztárjai, az annyit tesz, hogy egy-egy előadó mindig 3-3 dallal öleli fel a karrierjét. Én korunk egyik legmenőbb DJ-t hozom már is, és szerintem a legfiatalabbat is, ő lesz Martin Garrix 3 dallal, itt lesz mindjárt a We Are The People, a Used To Love és a Home. Ő egyébként, ez művésznéven nyomul a Martin Garrix, egy művésznév, hiszen eredetileg Martin Gerard Garritzen a neve, holland lemezlovas zenei producer. 2016-ban a DJ magazinra is felkerült, akkor a top 100-as listája első helyezettje lett. Magyarországon is fellépett már többek között a Club Playben, a Balaton Soundon, illetve a Szigeten, sőt a Volt Fesztiválon is láthattuk, hallattuk őt. 2012-ben bukkant fel az elektronikus zenei iparban, Julian Jordannel közösen készített BFM című számával, és még ebben az évben aláírt a Spinning Recordshoz. A kiadó által elsőként kiadott száma az Error 404 címet viselte. Az igazi áttörés számára a 2013-ban bemutatott Animal című száma hozta meg, ami az európai slágerlistákon komoly sikerrel szerepelt. A Billboard Hot 100 2014 április 26-i listáján pedig a 21. helyezést érte vele el. Aztán 2016-ban alapított egy saját lemezkiadót, és ugyanebben az évben a DJ magazin közönség szavazásán a top 100-as DJ ranglistán ismét az első helyet érte el, és egyben a legfiatalabb lemezlovas lett, aki valaha is első helyzet lett. Ismertebb számai közé tartozik még az Asherrel 2015-ben közösen készített Don't Look Down, és az abban az évben legyártott Bouncy Bob, illetve a 2016-ban kiadott Bibi Rexával közösen készített In the Name of Love, amely október 29-én 2016-ban a 39. helyén állt a Billboard Hot 100-as listán. No, de egyébként azóta már a YouTube-val is kollaborált. Az érkezik már is a We Are The People, ami ugye egy igazi futballhimnusz, hiszen egy bajnokság himnusza volt, amit később rendeztek meg, mint tervezték, akkor még ugye közbeszólt a koronavírus járvány, szinte erre már alig emlékszünk, szerencsére csak a jó oldalára már, hogyha meghallgatjuk ezt a dalt, aztán itt lesz majd a Home, és aztán a végére a Used To Love Martin Garrix hármasában. Közben egyébként felkészült Tom Gregory, hiszen tőle majd ő veszi át a stafétabotot, ő is 3 dallal készült, de egyelőre a reflektorfény Martin Garrixen, We Are The People, Home és Used To Love az életöröm zenék között. Itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást hozzájuk és jó munkát!
1: Electricity in the room tonight, born from fire.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Megint vészesen közelít a hétvége, elképesztően mennek a napok. Ugye csütörtök van, holnap már megint péntek. Lehet, hogy ez most az otthon maradós, picit takarítós vagy sorozatnézős hétvége lesz, hiszen holnaptól váltás jön az időjárásban, ahogy mondtam, 13 fok lesz csak vasárnap, addig ilyen 18, és jön az eső most hétvégére, úgy tűnik, hogy főleg a szombati, vasárnapi nap esővel telik majd, úgyhogy érdemes ennek megfelelően a programokat tervezni. Viszont egyébként jövő hétre már, mire jön a hosszú hétvége, remélhetőleg jó idő lesz, addigra melegedés várható. Igen, hosszú hétvége lesz, hiszen majd pünkösd érkezik el, május 25-e pünköst hétfő, ami munkaszüneti nap, így lesz ez majd a vasárnappal is, úgyhogy jövő hetet még végig töljük, és utána pihentünk egy kicsit. Közben nézem SMS számunkat, 0677098-at, ide várom az üzeneteket, akár a közlekedésről is, Viber is be van kötve, az is egy járható út. Mi a helyzet a fővárosból kifelé vezető utakon, írjátok le nekem, hogy aztán továbbadhassam az infót a többieknek. Na, de foglalkozzunk most a főszereplőnkkel, aki Tom Gregory, ő énekes dalszerző, Nagy-Britannia egyik legígéretesebb tehetsége, aki már egész fiatal kora óta jártas a zenei szakmában. Egy csendes tengerparti városban, Blackpoolban nőtt fel, és csupán 16 éves volt, amikor lehetőséget kapott a The Voice című műsorban egy meghallgatásra. Ekkor szeretett bele végérvényesen a zenébe, és megfogadta, hogy tanulmányai befejeztével beindítja a karrierjét. Az élet úgy hozta, hogy szerepet kapott a BBC One televíziós sorozatában, a The A-World-ben, azonban hamar rá kellett jönnie, hogy a színészet nem az első számú szenvedélye. A zene akkor került ismét a legfontosabb helyre életében, amikor lehetősége nyílt találkozni jelenlegi menedzserével Münchenben. Ezt követően közel 2 év dalszerző és kapcsolatépítő körút következett a fiatal reménység életében Németországban és az Egyesült Királyságban, ami olyannyira eredményes volt, hogy Tom 2017-ben már a Contour Records kiadónál találta magát, ahol felfigyeltek a tehetségére. Tom Gregory bemutatkozó dala az érzelmes hangvételű Run to You, a feltétel nélküli szeretet témáját járja körbe. A dalszöveg eredeti ötlete akkor született, amikor Gregory a szerzemény producereivel beszélgetett előző párkapcsolatáról. Az eredmény egy kedves, szeretettel átítatott popdal lett. A Run to You klipje, melyben az énekes dalszerző folyton rohan szerelme után, már túl is lépte bőven az 1 milliós megtekintést a YouTube-on, és aztán szépen jöttek az újabb slágerek, például ilyen a River, ami talán szerintem a legnagyobb Tom Gregory sláger, ezzel ismertük meg itt a Manna FM-en is a nevét, meg úgy globálisan az egész világon, és aztán utána jöttek egyébként még nagy slágerek, például egy méltó folytatás a Never Look Back, és aztán az újabbak közül a Footprint. Ez a 3 sláger érkezik pillanatokon belül Tom Gregoryval, hiszen az óra sztárjai mindig 3 dallal muzsikálnak, és egyébként a következő órában is újabb sztárok akarnak majd horogra, majd jön Sade 3 sláger, és itt lesz majd Álvaro Soler is, aki ugye Magyarországra látogat nem is olyan sokára, úgyhogy ez majd a következő órában, de egyelőre a fejfény, a fókusz az angolok büszkeségén Tom Gregoryn, aki már is 3 életöröm zenével szórakoztat minket, ezekhez kívánok jó munkát, tehát a River, a Never Look Back és a Footprint érkezik az életöröm zenék közül, itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást hozzájuk!

0: Itt a 98.6 Manna FM élet örömzenékkel. Már is a Lucas Graham formáció érkezik, ahogy kimondom ezt a nevet, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy egy ember takar. Hát kétségkívül egyébként a frontember neve Graham, de ez egy csapat. Méghozzá Dániából érkeznek hozzánk, onnét a legszegényebb negyedből indultak el, és akkor még álmodni sem mertek volna olyan nagy sikerről, mint amit például a Seven Years hozott nekik. Ezzel folytatom mindjárt.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Már is olyan budapesti látnivalók érkeznek Budapest környékéről, amelyek jó alternatívát nyújtanak a fővárosi látogatásunk alatt a frekventált helyszínek helyett valami mást keresnénk fel. A Villa Budapest gyűjtött össze néhányat ezek közül, ilyen például a Mátyásföldi villatelep. Árnyas fasoraival és elegáns nyaralóival a mai napig őrzi a századforduló előkelőinek világát a 16. kerületi egykori nyaralótelep. Egymást érik itt a szecessziós, a historikus vagy épp az alpesi nyaralókat idéző villák. A valamikori nyaralótelep legtöbb villáját, a vendéglőt, a fürdőt, a áltermet és a templomot Polheim Józsefnek köszönhetjük. A villatelep egyik legszebb és legismertebb példája viszont az egykori olasz szalámigyáros háza, a Dodzi Villa. Ez a Májusfa utca és a Koronafürt utca sarkán álló épület csak úgy fürdik a floreális szezesszióban. Tekergő növényi indák, ablakok körüli pihenőpávák, napraforgók és női alakok vannak mindenhol. Mindez pedig egy furcsa, áttört sisaktorony koronázza meg. A környéket persze egyedül is felfedezhetjük, de ha az izgalmas részletekre és korabeli pletykákra is kíváncsiak vagyunk, akkor érdemes a kertvárosi időutazó valamelyik sétájához csatlakozni. Irány az Eiffel műhelyház. A kőbányai helyszínen valamikor Európa egyik legkomolyabb vasúti műhelye volt, aminek helyét napjainkban díszletek, jelmezek, opera és balett előadások vették át. Az épület kialakítása önmagában is húzóerő. Feketeházi János hídépítőmérnök tervezte, akinek többek között a Szabadsághidat és Budapest első összekötő vasúti hídját is köszönhetjük. A vasúti szentély ma már az Operaház műhelyháza és játszótere. Összesen 9 műhely került ide, és minden itt készül, ami a színpadon bemutatott előadást azzá teszi, ami. Az Eiffel műhelyház terei minden ízükben az ipari jelleget és a kortárs építészetet tükrözik, amik szuperül harmonizálnak az itt tartott előadásokkal. Következő a Walter Rózsi villa. Ahhoz, hogy Bauhaus stílusú villában gyönyörködjünk, nem kell mindig Budára menni. Erzsébet városban is találunk rá példát. A Bajza utcai épületet Fischer József és felesége Pécsi Eszter tervezte, és tartozik hozzá egy érdekes anekdota is. Walter Rózsi primadonna állítólag örömében sírva fakadt, amikor meglátta a kert felüli látványt. A ház kifinomult, és minden íz modern belső tereiben ma a Magyar Építészeti Múzeum egyik kiállító terét találjuk, ahová érdemes időnként ellátogatni, mert mindig izgalmas tárlatokkal várják a nagy közönséget. Ráadásul az országban ez az első nyilvánosan látogatható modernista villa, kár lenne kihagyni. Bár csak egy ugrása van a turistákkal teli Váci utcától a Verespálné utca, megmaradt egy csendesebb, hangulatos és mégis bohém, minőségi gasztrohelyekkel teli környéknek. Nyilván a jó kávézók és reggeliző helyek miatt is szeretünk itt sétálni, de az utcát szegélyező fasor és a csodás épületek csak emelik a hangulatát. Találunk itt historikus és szecessziós bérházat, a magyar történelmi alakok életnagyságú szobraival díszített épületet, de itt van a titokzatos szerb templom is, amelynek kertjébe érdemes a kapunát belesni. Az utca egyébként 1906 óta viseli a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakja, Verespálné születési nevén Benicki Hermin Karolina nevét, ha pedig kultúrára vágyunk, az Adi Emlékmúzeumot is felkereshetjük.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt az óra sztárjai érkeznek a következő órára, és azt találtam ki, hogy jó kis igazi különlegességek jöjjenek. Hát, hogyha Sade Adu érkezik, az mindig egy különös hangulatot hozhat. Egyébként remélem jól esik majd munka közben a Feel No Pain, vagy az egyik legnagyobb sikere a Smooth Operator, de hozom majd a Swedes Tabut is. És aztán majd Álvaro Soler is érkezik, aki nagy népszerűségnek örvend hazánkban is, pontosan ezért ad majd koncertet idén. Tulajdonképpen erre melegítünk be többek között a nagy slágerével, a Szófiával. Az óra pedig Bo Andersonnal indul, már is jön a New Wave.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Cinem Anna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Az Oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha ő felsége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozi látogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi erre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az Oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piroskagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő felnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medveckilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutka Jótó, de még Pap Laci is. Az Illés együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Oviban.
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munka szerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
7: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
8: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
9: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
8: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
10: Délutántól lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Elfogadhatatlannak tartja a kárpátaljai orosz támadásokat a kormány. Vasárnap lesz az idei életmenete. Jó napot kívánok, Szejfrid Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Kievben a nagyszabású orosz támadás következtében 5-en haltak meg, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszky hozzátette, hogy országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület. Az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be éjszaka, főként Kijevet és környékét támadták. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, hogy közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Több kamionnyi illegális hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 államnyomozói 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok között várható. A délkeleti tájakon lesz melegebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Nagy üdv mindenkinek, elő a mikrofonnál István Dániel. Rövid ideig nálam az eszköz, már is passzolom tovább az órasztárjának. Sádé érkezik majd 3 dallal, nagyon bírom, hogyha ő jön, mindig egy picit kicsekkolós hangulatot hoz. Tulajdonképpen szerintem jól is esett akár munka közben, hogy egy picit eltereljük a figyelmet 3 dal erejéig. Csak itt lesz a Swedes Tabu vagy a Phil Nopén, és aztán majd Álvaro Solar is 3 dallal érkezik, aki egyébként élőben is látható majd Budapesten. Az idei nyáron mindjárt jön az ő 3 dala, de egyelőre Bo Anderson indít, már is szól a New Wave.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Itt a 98 mondat, mondan FM életöröm zenéke, jutott hazafelé a lenne közlekedési információ, ma is vevő vagyok a többiek nevében ezekre, hogy aztán továbbatosom nekik, küldjétek a 0-7-7-98-6-os SMS és Viber számra, miközben az órai sztárjai érkeznek, akik mindig hármat muzsikálnak, már is elsőként jön Sade Adu.
1: Ibadan, nigériai származású, brit dalszerző, különben jazz és pop énekesnő, nigériai apa és angol anya gyermekeként nőtt fel Nagy-Britanniában, mielőtt 1984-ben a róla elnevezett csapattal a Channel 4 csatorna The Tube Variety műsorában debütált volna, két funky együttesben énekelt. 1986-ban szerepelt az Absolute Beginners filmben és egy szappanoperában is. Jellegzetesen érzelemdús, füstös althangja van. A népszerű Beat Sade együttes énekesnőjeként ért el a legnagyobb sikereket a 80-as, 90-es években. Együttesével egyébként 2002-ben Grammy-díjat kapott a Lovers Rock című albumáért a legjobb vokális poplemez kategóriában. A Sade tagjai Stuart Matthewman, Paul Denen és Andrew Hale. Leghíresebb albumuk a Diamond Life, amely bekerült az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvbe is. Ez a korong második helyezést ért el a brit albumlistán, illetve 1985-ben megnyerte a brit díjat is a legjobb angol album kategóriában. Ezen kívül még 5 stúdióalbumot dobtak piacra, még 2 koncertalbumot, 2 válogatáslemez, 5 videóalbumot és 2 középlemezt is megjelentetett az együttes. 2011-ben oszlottak fel, de karrierjük alatt már többször is feloszlottak. Először 82-től 93-ig működtek, majd 99-től 2001-ig, végül 2008-tól 2011-ig. Egyébként január 16-án ünnepelte a születésnapját Sade Adu, négyszeres Grammy-díjas nigériai brit énekesnő. Szülei Londonban találkoztak 1955-ben, akkor házasságot is kötöttek, majd hamarosan Nigériába költöztek. Sade alig volt 4 éves, amikor elváltak útjaik, anyja bátyjával együtt magával vitte Angliába. Nagyszülei nevelték fel Colchester mellett, 11 évesen került vissza édesanyjához. 10 évesként amerikai soulzenét hallgatott, főként Curtis Mayfield, Danny Hathaway és Bill Withers muzsikáját. Hétvégenként a Rainbow Theater nevű zenei klubban dolgozott felszolgálóként, és a Jackson 5 fellépése teljesen magával ragadta. Leginkább a közönség nyűgözött le, sokkal inkább, mint bármi, ami a színpadon történt, nyilatkozta. Gyerekek, anyukák, kisbabákkal, idős emberek, feketek, fehérek, mind ott sorakoztak a színpad előtt. Ez az a közönség, akikre mindig is hatni szerettem volna, nyilatkozta később. Mégsem gondolta, hogy a zenét válassza élethivatásként, a divat szakmában akart boldogulni. Művészeti iskolába járt, rövid ideig modellkedett is, míg nem 2 korábbi iskolatársa megkereste, hogy segítsek ki induló zenekarukat háttérvokállal. Rettegett a színpadon éneklés közben, de legnagyobb meglepetésére a dalszerzést élvezte, többek között Stuart Matthewmannel, a Pride szaxofonistájával. 2 évbe telt, amíg úrrá lett színpadi remegésén, de elhatározta, hogy olyan természetesen fog énekelni, ahogy beszél. A Smooth Operator című dalt már szólóban énekelte. Jellegzetes füstös hangja felkeltette a lemez cégek érdeklődését. 1983-ban Matthewmannel kiváltak a Pride-ból, magukkal vitték a billentyűs Andrew Hale-t és a basszusgitáros Paul Spencer Dent, hogy Sade néven újra csapatot alakítsanak. Első kislemezük a Your Love is King 1984-ben bekerült a brit slágerlisták első 10 helyzetje közé, ezzel Sade és csapata élete örökre megváltozott. Az énekesnő nyugodt, visszafogott, elegáns muzsikája, egzotikus, könnyed és kifinomult megjelenése az évtized legstílusosabb énekesnőjévé avatta.
0: És akkor jöjjenek a dalok, ahogy ígértem, már is szól a legnagyobb siker szerintem a Smooth Operator, aztán majd a Feel No Pain, a végére pedig a Sweetest Taboo, Sade 3-asában a 98 pontat mondnál velem.

98.6 FM életöröm zenékkel és az óra sztárjaival. Ami annyit ez, hogy egy előadó rögtön három dallal érkezik, miközben én is megpróbálom címszavakban összefoglalni a karrierjét. Hát Álmáló Soler nem olyan régen ismert előadó, de amióta felbukkant, azóta mindent visz. Abszolút multikulturális ember, nagyon sok helyen élt és több nyelven beszél, így több ország voice mentori székében is feltűnt már, jelen pillanatban is egyébként kutatja a tehetségeket. No de tegyük tisztába, a pontosságos spanyol-német származású énekesről van szó, zeneszerző és gitáros. Barcelonában látott napvilágot egyébként 91-ben, január 9-én multinacionális családba. Apukája ugyanis német, édesanyja spanyol-belga származású, így családi indítatásból eredően is poliglott, azon több nyelven beszélő személy. Milyen szerencséje van, hogy gyerekként már ennyi nyelven megtanult. Beszél egyébként katalánul, spanyolul, németül, angolul, olaszul és még japánul is. Két tesója van, Gregory és Paula. 10 éves korában szüleivel együtt Japánba költözött, 7 évet töltött ott a család. Gyerekkora óta tanult különben zongorázni. Visszaköltöztek aztán Barcelonába 2010-ben, testvérével és néhány barátjával létre is hozták az Urban Lights nevű zenekart. Hát a zenekar stílusa a brit pop, indie pop és az elektronikus zene keverékeként jellemezhető. Álvaro énekelt, vokálozott és billentyűsként játszott az együttesben, öccse volt a szóló énekes, a frontember. 2013-ban egy spanyol zenei tehetség kutatóverseny döntőjében egyébként a 8. helyen végeztek, itt még csapattal, megjelent néhány daluk és készült egy saját albumuk is. Álvaro Soler ipari formatervezést tanult különben az Erisava Egyetemen Barcelonában, de emellett zeneiskolába is járt, és egy barcelonai modellügynökségnél is dolgozott. 2014-ben hagyta ott a csapatot, az Urban Lights-ot, és szólistaként képzelte el a jövőjét, ezért Németországba költözött, Berlinben építette tovább zenei karrierjét, igazán nagy sikerrel. 2015. április 24-én ki is adták az El Mismo Sol című dalát. Álvaro zenésztársai akkor Ali Cukovski és Simon Tribal voltak. A dal hatalmas sláger lett, hát akkor még csak Németországban. Egyébként Svájcban is sikereket ért el, Franciaországban, Belgiumban, Ausztriában és Hollandiában is megismerték később a nevét. 2015. június 23-án adta ki debütáló szólólemezét, az Eterno Agostót, a Universal Music gondozásában. Ezen az albumon volható Álvaro Soler egyik nagy slágere, a Sofia című dal, melyhez a videoklipet Havannában forgatták. Na ez volt az a sláger, ami tényleg meghozta

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Mindjárt Ed Sheeran érkezik, aki egyébként teljesen levágatta haját. Nem is olyan régiben, szinte kopasz, jól meglepte a rajongóit, hiszen tulajdonképpen az egyik szexepia vagy védjegye az a bizonyos vörös hajkorona, amiről egyébként már macska típust is elneveztek. Na mindjárt ő érkezik, és az a dala, amit a Taylor Swift féle verzióban játszunk. Most van egy Clear verzió, de most csatlakozik hozzá Taylor Swift, így együtt jönnek a Run-nal.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigált az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
0: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel, mindjárt délután 4 óra jó pít, hogyha az következik, vagy jó utat hazafelé, de ha dolgozni kell, akkor is itt vagyunk. Jó kis időutazásba csapunk már is bele, 2002 és 12 lesz a két szélirányos év, ahonnét hozom majd az aktuális, akkor is lágerista vezetőket. Nena például 2002-ben Kim Wilder vadius lágerrel jelentkezett, az volt az év nagy szenzációja, a később évből pedig majd többek között a Back to Black dalát hozom, de egyelőre Loival indulunk, már is szól az ő dala Gold.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
10: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
9: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
11: Délutántól lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Elfogadhatatlannak tartja a kárpátaljai orosz támadásokat a kormány. Vasárnap lesz az idei életmenete. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Kievben a nagyszabású orosz támadás következtében 5-en haltak meg, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, hogy országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület. Az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be éjszaka, főként Kijevet és környékét támadták. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, hogy közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarország és Zsidóhitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Több kamionnyi illegális hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 államnyomozói 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok között várható. A délkeleti tájakon lesz melegebb.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Hello mindenkinek, én István Dániel vagyok, már is indítom az újabb órát, csak a zene szól. Ebben a 60 percben méghozzá időspecifikusan az óra élén 2002-es és 12-es lágerek érkeznek, hiszen odautazunk az időutazással, jön a Planet Funk egy igazi nyári dallal, itt ez a Chase the Sun, aztán majd Boston Nena, a későbbi évből pedig Carly Rae Jepsen és a Kinformáció egyes lágere, de egyenlőre egy feltörekvő német előadó indítja az órát, ő Loé, a dala pedig a Gold. Jó szórakozást hozzá!
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel közelít a hétvége, tulajdonképpen a csütörtöki munka lassacskán már mögöttünk, holnap péntek, és aztán lehet pihenni egy picit. Egyébként a 0677986-os SMS és Viber számunk aktív, úgyhogy ha valaki hazafelé tart és lát valami hasznosat, info címszó alatt, ami a többieknek is hasznos lehet, küldje el nekem, hogy aztán továbbadhassam. 2002-be utazunk mi, onnét érkezik mindjárt a Planet Funk, a Boson és Nena egyes lágere. Hát izgalmas volt 2002, ami több szempontból is beéghetett az agyunkba, például az év végén teljes napfogyatkozás volt Dél-Afrikában, a magyarországi óriási árvíz miatt elmaradt az augusztus 20-i tűzijáték, de kriminalisztikailag is emlékezetes az esztendő, hiszen a mai napig sok vitának témát adó móri bankrablás is ekkor történt, aminek végére aztán évekkel később került csak pont, és ez volt az év, amikor elfogták a balástjai rémet is. Rögtön izgalmasan indult az év, hiszen január 1-én készpénzként is forgalomba került az euró, az Európai Unió hivatalos valutája, amely 12 országban váltotta fel a korábbi nemzeti valutákat. Az eurót az eurozónában jelenleg körülbelül 337 millió ember használja, az eurozónán kívül 6 európai ország fizető eszköze. Bevezetése óta egyébként az euró a második legjelentősebb tartalék valuta, valamint a második legnagyobb forgalmat lebonyolító pénznem. Aztán a Big Brother ház ebben az évben épült Kőbányán, a budapesti nemzetközi vásárközpont területén, hogy aztán később innét sugározzák a mai napig az egyik legnépszerűbb hazai valóságsót. Az első két széria során a nézők élő internetes közvetítést is láthattak a házból, ami akkor igen nagy szónak minősült. Már is a Planet Funk kapjára az évet, igazi nyári hangulatban indulunk el a Chase the Sun-nal, aztán majd Boson érkezik, ami egy művész név, eredetileg Stefan Erik Olsson néven látott napvilágot a fiatalember Svédországban 75-ben. 98-ban kezdte el a karrierét, amikor kiadta első albumát The Right Time néven. A hírnevet viszont a második albuma hozta meg számára, a One in a Million című dallal, ami Európában és Ázsiában is bekerült a top 10-be, és Golden Globe-díjra is jelölték miatta. Második korong aztán 2001 májusában jött ki, és aztán egy évvel később jutott csúcsra például az I Believe-vel, amit én bekészítettem. Aztán majd Nena érkezik hozzánk, aki hát nagyjából 2002-ben már jutalomjátékon volt, Kim Bajdal, közösen tértek vissza azzal a dallal, amit bekészítettem, ez lesz az Any Place, Anytime, Anywhere. Ő a 80-as években érte el nagy-nagy sikerét. Egyébként maga a neve spanyol eredetű, tulajdonképpen spanyolországi nyaralás során ragadt rá, amikor 3 évesen a spanyolok Ninának nevezték, ami spanyolul kislányt jelent. Első zenekar a The Stripes volt, ami nem igazán ért el sikereket, ezért hamar fel is oszlott, később aztán Nena and the Stripes néven nyomultak, Nyugat-Berlinben értek el nagy sikereket. Amivel aztán megismertük a nevét mi is itt Magyarországon, meg az egész világ, a 99 Luffy története volt 84-ben, az a mai napig egyébként örökzöld és előszeretettel forgatják a rádiók. 89 és 97 között 5 gyermeket szült egyébként két különböző férfinak, számtalan gyereklemez is fűződik a nevéhez. Tulajdonképpen gondolom, amikor gyerekeket nevelt, akkor ebben ölte az energiáját. Hát ebből nagyon nem érkezett hozzánk semmi. Igazából amivel később aztán hallatott magáról itt Magyarországon is, az az Any Place, Anytime, Anywhere volt, amit én mindjárt hozok. De egyelőre a Planet Funk-féle Chase the Sun-nal indulunk, és aztán jön majd Boston és az I Believe 2002-ből. Közben pedig felkészül 2012, itt a 98.6 Manna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel, napszemüvegekkel, felélvezzük ki a jó időt, holnap váltás jön, nem riogatok, egész délután csak mondom, hogy fel tudjunk készülni, reggel is már érdemes egyébként esernyővel elindulni munkába, és most ez lesz a program a hétvégére is. 2002 után 12 terítéken, az a következő időutazásos évünk, már is a Kína, Back to Black és Carly Rae Jepsen idézi meg a slágerlisták éléről ezt az évet. Hát akkor tartottak nyári olimpiai játékokat, ez volt a 30. a sorban, 2012. július 27 és augusztus 12-e között rendezték meg a nagy-britanniai Londonban. Hát hivatalosan ez volt a 30. újkori olimpia, de egyébként ha nem számoljuk hozzá a világháborúk miatt elmaradt olimpiákat, akkor igazából a 27. volt a rendezvény, később aztán a paralimpia követte. A 2012-es játékok megrendezésével különben London lett az első város, amely háromszor rendezhetett újkori nyári olimpiát, mivel korábban 1908-ban és 48-ban is a sportesemény házigazdája volt. No, hát ez is fontos info, de talán egy-egy dallal sokkal jobban vissza tudjuk hozni az év aktuális hangulatát. Már is jön a Silence by the Night, az Őszintén és Egyszerűen és a Good Time, három különböző előadótól. Az első dal a Kinformációtól érkezik, ők tulajdonképpen egy angol alternatív rock alternatív pop együttes, zenékben a zongora és más billentyűs hangszerek dominálnak, akusztikus vagy elektronikus szólógitárt ritkábban használnak. Ők is egyébként, mint egyéb más formációk, mint például a Coldplay, gyerekkori jó barátokból alakultak, tulajdonképpen a gimnáziumban is azóta viszonylag változatlan a felállás. Egyébként Chris Martin többször megkereste a csapat egy-egy tagjait, hogy csatlakozzanak a Coldplayhez, de ők abszolút tartják magukat az eredeti kínes felálláshoz. Aztán majd egy hazai csapat érkezik, a Back to Black és az Őszintén és Egyszerűen. Ők 96 novemberében alakultak, hát több nagy változás során egyébként cserélődtek a tagok. Például ilyen volt 2000 elején, amikor Somodi Zoltán helyett a Picasso Branch korábbi tagja Ababe Dániel Bebe csatlakozott, Kató Zoltán helyére pedig Bársony Bálint került. Az új formáció debütáló kis lemeze 2000 április közepén jelent meg, Úgy vártalak címmel, majd ezt követte az Ülünk a téren című album. Azóta is léteznek, vannak, hát ahogy nagyobb szüneteket tartanak, de azért felbukkannak, egyébként a tagok különböző más formációkkal is muzsikálnak. És aztán majd Carly Rae Jepsen érkezik hozzánk, egy kanadai énekesnő és dalszerző, aki már gyerekkora óta egyébként produkálta magát, többek között olyan műzikelekben szerepelt az iskolai színjátszóban, mint a Grease vagy az Úz a nagy varázsló. Később aztán 2007-ben jelentkezett a Canadian Idol tehetségkutató műsorba, ahol egészen az elődöntőig menetelt, végül aztán a harmadik helyezett lett. Milyen érdekes, hogy ő tudta egyébként ezt a bizonyos dobbantót kihasználni és nemzetközi karrierre szert tenni, hogy ki a nyertes, azt tulajdonképpen nem is tudjuk. Ő vitte a legtöbbre a szériából. 2008-ban debütált első kislemez, a Sunshine on My Shoulders, ami egyben John Denver dalának feldolgozása is volt. Aztán nem sokkal később, még abban az évben megjelent a debütáló album, a Tug of War című, de az igazi sikert és népszerűséget a 2001-es Call Me Maybe hozta meg számára, ami a második nagy lemezére, a Kissre is felkerült. A dalt több mint 18 millióan vásárolták meg világszerte, feljutott a brit, ír, ausztrál és még számos ország iTunes kislemez eladási listájának élére, és ennek volt méltó folytatása a Good Time, ami 2002-ben ment nagyot, az érkezik majd harmadiként, de egyelőre a Kinnel indulunk 2012-ből, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel Rácz Gergő érkezik pillanatokon belül, aki nemrégiben ünnepelte a születésnapját, akkor mint az óra sztárja meg is ünnepeltük őt. Boldog születésnapot, utólag is nem volt olyan rég. Mindjárt az egyetlennel szórakoztat minket, de csak a program ajánlatok után.
1: Milyen boldog a múltunk, nem lesz már egyetlen, de még egy, még egy, és még egy.
2: Cross GPS.
3: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
3: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Hiába járjuk nap mint nap Budapest utcáit, legtöbbször rohanunk egyik céltól a másikig, és elsiklik a figyelmünk azok fölött, az apró részletek fölött, amelyek egy-egy izgalmas, titkos helyre vezetnek bennünket. Ki gondolta volna, hogy az egyik ismert pályaudvar éppen úgy szölöpökön áll, mint Amsterdam vagy Velence épületei, vagy hogy a nagy csarnoknál egy titkos alagút segítette a rakodást. Budai körképünk után most a pesti oldal rejtélyes helyszínei gyűjtötte össze a Viláv Budapest. Az első állomás a nagy csarnok dunai alagútja. 1892-ben, amikor a főváros arról döntött, hogy vásárcsarnok épüljön a mai Fővám téren, egészen komoly feltételeket szabtak az épület megvalósításához. Ezek közé tartozott, hogy a csarnok alatt teljes egészében legalább 3 méter magas pincék épüljenek, és megfelelő szellőzés, világítás, valamint csatornarendszer segítse a terület jobb kihasználását. A pincerendszer tervezésénél azt is kikötötték, hogy legyen alagútja, ahonnan könnyűszerrel be lehet rakodni azokat az árukat, amiket vízen szállítanak a csarnokba. Így épült meg az a 120 méter hosszú föld alatti járat, ami köti a fővámtéri vásárcsarnokot és a Dunát. A hatalmas pince 1897-re végül anyagi okokból valamivel szerényebb formában készült el, az alagút tervét pedig majdnem elmeszelték a költségek miatt, végül mégis megépületett, ráadásul vágányok és gyalogos útvonal is tartozott hozzá. A csarnok 1994-re elkészült nagy felújítása során speciális figyelmet fordítottak erre a részre. Az utca szintje alatt a Sóház utcában az épület hosszanti falát pillérekkel váltották fel, ennek köszönhetően akár több teherautó is lehajthatott az óriási pincébe. A felújítás során a háború alatt megsérült, 40 méter hosszan beomlott dunai alagutat is helyreállították, de nem áru, hanem szemétszállítás céljára rendezték be. A városban titkos helyek után kutatva sokkal többször nézünk a lábunk elé, mint a fejünk fölé, pedig odafent is legalább annyi érdekességet fedezhetünk fel, mint a pincékben vagy az alagutakban. Az Erzsébet városi Chicago egyik legjellegzetesebb épülete, a Bethlen Gábor tér 3 alatt található jókora épülettől például rengeteg titkot rejt. Az épület tetején a II. Világháború alatt bunkerszerű gépfegyverállást alakítottak ki, ahonnan az egész környéket lőni lehetett. Az apró betoldás ma is megvan, szerencsére békésebb célokat szolgál, legfeljebb a panorámát megcsodálni mennek fel a tetőre a ház lakói. Bár a két város adottságai között jelentős különbségek vannak, a keleti pályaudvar impozáns csarnoka éppen úgy több ezer cölöpön áll, mint az amszterdami központi pályaudvar. A keleti 1884-re készült el, és impozáns épületével reprezentatív lezárást kapott a Rákóczi út. Az épület azóta is több mint 3000 darab 15 méter hosszú vörös fenyőcölöpön áll. A különleges Velencét és a holland városokat idéző megoldásra azért lehetett szükség, mert a környék mocsaras volt, és nem tudták másképp megoldani az alapozást. A vörös fenyőnek pedig az a különleges tulajdonsága, hogy vizes talajban megkövül. Mivel a környéken a talaj sok hulladékot is tartalmazott, vagonokban hoztak a helyére új földet. A korán sem egyszerű építkezésről bővebben a neten lehet olvasni. Egykor erős városfal védelmezte Pestet a városra törő ellenségtől, bár ma a bombák és az atomfegyverek korában már kevéssé lenne hatékony az efféle védekezés, az egykori városfal nyomait most is felfedezhetjük jártunkban, keltünkben, akár a legforgalmasabb budapesti csomópontok közelében. Sőt, egy múzeum is bemutatja, hogyan segítette a komplexum a tatárok vagy a törökök ellen. Már korábban is beszéltünk erről. Ha például sikerül bekukucskálnunk a múzeum körút 33 ajtaján, akkor egy egészen hosszú darabot fedezhetünk fel az egykori falból. A Bástya utca szomszédos telkein lévő jó hosszú darabon pedig még lőréseket is megfigyelhetünk.
3: Élet, öröm, zene. Ez a

0: a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Holnap már a hétvége jegyében találkozunk. Nagyon várom, de hát jó volt a mai délután is. Remélem, hogy nem csak nekem, hanem a hallgatóinknak is. István Dániel viszont most búcsúzik, holnap találkozunk, tehát 2-től. Addig is jó szórakozást mindenkinek, az életörömzenékhez is, a jobbnál jobb műsorokhoz, amik érkeznek.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
5: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555, elektrosopdebrecen.hu.
7: Induljon a barkácsolás Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadvány az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Ovi-ban.
8: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
10: Délutántól lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügyvizsgálati eredményeit. Súlyos vonatbaleset történt Gyománál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozattal összefüggő vizsgálat megállapításait jövő hétfőig nyilvánosságra kell hozni, a felelős az igazságügyi miniszter. A bicskei gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések soron kívüli kivizsgálásának felelőse a belügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter. A határidő augusztus vége. A magyar közlönyben megjelent összesen 12 kormányhatározat között van titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok, kormányülési összefoglalók felülvizsgálata is. Ezen kívül Magyar Péter elrendelte az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését is. Tovább emelkedett a Kijev elleni orosz támadások áldozatainak száma, legalább 7-en meghaltak, köztük egy gyerek is, a sebesültek száma meghaladja a 40-et. A katasztrófa védelmi szolgálat tájékoztatása szerint legalább 20 ember tartanak eltűntként nyilván. Harkivban már 28 sebesültről tudni, Odessa megyében 2 sebesült van. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt jelentős területen áramszünet van. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület. Volodymyr Zelenszkij elnök további szankciókat szorgalmazott Oroszország ellen. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anit a Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartós lezárásáért. Személyi sérüléssel is járó vasúti baleset történt Gyománál. A keleti pályaudvarról Lökösházára indult Békés Intercity, 5 kocsijából 4 kisiklott és megdőlt, de nem borult fel, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid tájékoztatott, hogy a jelenlegi információik szerint egy utas könnyebben, egy másik súlyosan megsérült. A MÁV vezérigazgatója és a miniszter is a helyszínre indult. Mezőtúr és csárdaszállás között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli eszél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A délkeleti tájakon lesz melegebb. A hétvégén sokfelé várható eső és néhány fokkal hűvösebb lesz.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be? Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
13: Manna Hits.
11: Manna Hits.

0: Mannasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: 98.6 Manna FM életörömzene. Ez a Manna Hit, ahol a keresztény előadók aktuális slágereiből válogatunk. Új művész, új dallal, Katie Nicole és az In Jesus Name. Gyakorlatilag az előadó a debütáló dalával újra definiálta a vírus szenzáció kifejezést, ugyanis több 10 millióan nézték meg a zenéjét a TikTokon és az Instagramon, még azelőtt, hogy lemezcége hivatalosan kiadta volna az anyagot. Szóval Nicole gyorsan vírus szenzációvá vált, mert hogy sokan használták a TikTokon és az Instagramon a zenéjét a hangsávokra, még mielőtt ez megjelent volna a digitális és streaming üzletekben. Ebben a dalban Katie saját történetében találta meg a sztorit a szenvedésről, a reményről és a gyógyulásról. Mielőtt megírta volna a dalt, Katie-t gerincferdüléssel diagnosztizálták. Műtéti beavatkozást eszközöltek, hogy kiegyenesítsék. Ez viszont tartós műtét utáni fájdalomhoz vezetett, ami ágyhoz kötötte, mentális és érzelmi spirálba juttatva. 3 évvel később Katie visszament egy újabb műtétre, hogy eltávolítsák a hátába helyezett fémrudakat és csavarokat. Ahogy elmondja, bemegyek a második műtétre, és kijövök onnan, és a depresszió füstfelhője egyszerűen eltűnt. Abban a pillanatban találkoztam az Úrral. A műtét utáni röntgen felvételeken a gerincem valójában egyenesebb volt, mint amikor a rudak benne voltak. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten csodákra képes, komolyan gondolom, mert én láttam. A Shriners Hospitals for Children nagyköveteként és a Musicians on Call önkénteseként is szolgált, és a gyógyulása arra is felbátorította, hogy az egészségügyi kihívásokkal szembesülő emberek szószólója legyen. Ez egy új irányt adott a zenéjének és az életének. Ahogy ő mondja, nincs olyan történet, amely ne számítana Istennek. Minden történetet ő írt, és minden idők legnagyobb szerzője ő. Isten meggyógyított, tehát tudom, hogy meg tud gyógyítani mást is. Jöjjön tehát a dal, Katie Nicole és az In Jesus Name, itt a 98.6 Manna FM.

0: cél, de oda...
1: Cinema Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Megáll az idő. Gutár Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén keresztül egy pillanat erejéig őszinte, a kor elvárásaitól mentes utalást tehetett az 1956-os történésekre. Bereményi Géza, a rendezővel közösen jegyzett forgatókönyve, a forradalom utáni generáció felnőtté válásának a nehézségeit meséli el, kerülve az önsajnálat és a történtek utáni romantikus nosztalgia szinte minden elemét. A filmben mindenki szeretne felülkerekedni a történelmen és benne saját sorsán, ami az akkori társadalmat egészében gyermekként kezelő hatalommal szemben igen nehézségekkel telinek volt mondható. Koltai Lajos kamerája mesteri megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életre keltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik, a Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
1: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Az I've Got Joy című dalom nagyon erőteljes lett. Phil Wicken írta a szövegét, és úgy érzem, hogy ez az a dal, amit mindenkinek hallania kell. Ugyanis fontos tudnunk nekünk keresztényeknek, hogy Jézusban örömünk van, és ez az öröm mindent felülmúl. Meg kell értenünk, hogy ez a kimondhatatlan boldogság és öröm Istentől van, és ez a mi egyik erősségünk. Nekünk van egy okunk, amiért örömünk lehet még a legnagyobb bánat közepette is, és ez az, hogy Jézus van, és ő fényesen ragyog bennünk a legsötétebb órákban is. Jézus miatt képesek vagyunk boldogok lenni.
3: Jesus accomplished on the cross. I've got joy now, and I'll have joy forever.

0: Anna Morzsa.
1: Ha a saját kollagén termelésünket fogjuk megprovokálni a bőrünkbe, az lesz a legtermészetesebb, hiszen visszakapjuk az úgymond régi formánkat, és nem lesznek idegen vonások, vagy nem lesz természetellenes a végeredmény, úgyhogy az esztétikai orvostudomány egyik legfontosabb részét a kollagén indukciós kezelések alkotják. A kálciumhidroxiapatit az egyik legerősebb kollagéninduktor, amit tudunk a bőrbe injektálni. Ezek a kis zselés mikrogömbök fogják stimulálni a bőrünket a kollagén termelésre.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el. Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént az átadás átvétele volt és jelenlegi miniszterek között. Idén is különleges válogatással jön a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás átvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem vett részt az átadás átvételen. A kormányfő megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozattal összefüggő vizsgálat megállapításait jövő hétfőig nyilvánosságra kell hozni, a felelős az igazságügyi miniszter. A Bicskei gyermekotthonban 20 évre visszamenő jogsértések soron kívüli kivizsgálásának felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. A határidő augusztus vége. A magyar közlönyben megjelent összesen 12 kormányhatározat között van titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a kormányülés összefoglalók felülvizsgálata is. Ezen kívül elrendelték Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásának soron kívüli előkészítését is. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett az előző napi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartós lezárásáért. Az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen mondta, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta azt is, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az aszbesztszennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson megyébe is került, az osztrák bányából származó kőzúzalékból. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte.
0: Időjárás.
2: Pénteken napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli eszél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, délkeleten lesz melegebb. A hétvégén sokfelé várható eső és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, hogy ígértem, akkor elhagytuk Budapestet, eljöttünk a, hát nem olyan közeli Veszprémbe, az OK Press nyomdában vagyunk, de Eldézsi Zoltán, majdnem Dézsi Zoltán mondtam, Eldézsi Zoltán, akinek harmadik, de igazából az első könyve jön ki, Halál a lakókocsiban. Most láttad először ezt a könyvet úgy kézzelfogható formában. Mit érez ilyenkor a szerző?
2: Ugye az eddigi két könyv, amit írtam, az életrajz volt, tehát az egy kicsit inkább újságírói, mint írói munka volt. Ez az első, ez a krimi, amit tényleg a saját kútfőmből írtam, és hát nem tagadom, ahogy Páger Antal mondta, amikor látta saját magát, hogy meghatódtam magamtól, most egy kicsit én is meg vagyok hatódva.
1: Jó ránézni, ott egy asztal, nem is tudom hány darab könyv, mert csak becsüljük meg, az lehet, hogy van az 200-300 könyv is ott éppen. Hány példány lesz ebből, és mennyire vagy optimista, hogy a mai, hát könyvektől túltengelt világban ez eljut az olvasókhoz?
2: Pontosan nem mondhatok számot, mert ugye ez a kiadó dolga, de pár ezeres példányszámban kelnek el sajnos csak a könyvek ma. Remélem, hogy ez meg is lesz. Annál is inkább, mert a krimire van most igény, és ez egy olyan lakókocsis krimi, egy olyan kemping krimi, ahol mindenki lehet gyilkos is, meg áldozat is.
1: Hogyan érted ezt? Mert volt olyan óra, amikor megszállt az iklet, éjszakai bagoly voltál-e, vagy nappal fölkeltél, 8-szor énekel pársolt. Mi volt Eldézsi Zoltán módszere?
2: Az ötlet az úgy volt, hogy Zaját Zoltánnal, aki Cipőnek, Bódi Lászlónak a legjobb barátainak egyike volt gyermekkorában, mentünk Kisvárdára, Cipő iskolájába. És Zaját Zoli szerintem most az egyik legjobb krimiíró Magyarországon, mondjuk a két legjobb egyike, és ő győzködött, hogy írjak egy krimit. És aztán utána leírtam az első fejezetet csak úgy próbából, vagy az első kettőt, azt elküldtem neki, azt mondta, hogy csináljam, és utána jött egy év. Közben megírtam a Szikora könyvet, tehát sokat pihent ez a krimi, de amikor éppen volt egy kis időm, akkor írtam, és utána egy-két hónapig csiszoltam a majdnem kész szöveget.
1: Ugye egy életrajzi könyvet írni teljesen más dolog, hiszen van egy akiről szól, beszélgetsz, megírod. Itt viszont te vagy az, aki bonyolítja a cselekményt, aki pörgeti a szálakat. Neked az elejétől kezdve már megvolt, hogy mi lesz a sztori vége, vagy ez menet közben alakult ki, miközben írtad?
2: Azt tudtam, hogy ki lesz az áldozat, ki lesz a gyilkos, tehát ez megvolt, de például a nyomozó személye az közben változott. Tehát miközben írtam, rájöttem, hogy az egy tök unalmas figura, akit én annak szántam, ez egy amatőr nyomozó, és végül valaki más kezdett el helyette nyomozni, úgyhogy sokat változott menet közben, de azt mondták a rutinos szerzők, hogy ez náluk is előfordul.
1: Megvan az a képességet, hogy leírd a hallgatóknak, hogy mi történik mondjuk ennél a gépnél a könyve, de ha közelebb megyünk egy picit, ez egy vágó ragasztó gép. Hogyan jönnek be a könyvek, és hogy jön ki belőle? A kedves hallgató kicsit kapjon képet, hogy mi történik éppen a könyveddel.
2: Hát most az történik, hogy a belíveket, tehát a belső részét is kinyomták, a borítót is kinyomták, és itt a gépen, ami szerintem legalább egy olyan 15 méter hosszú futószalag gyakorlatilag, külön bemegy a belív, külön bemegy a borító, és ezt összeragasztja, és aztán utána méretre vágja, majd kiköpi, és ott pedig egy hölgy a kiköpött kézkönyveket rendszerezi, és stócba rakja, és innentől kezdve mehet a boltba.
1: Hol találkoztatnak veled az olvasók, a leendő olvasók? Lesz-e íróolvasó találkozó, dedikálás? Van-e már dátum, hogy ez még korai kérdés?
2: Amit biztosan mondhatok, hogy a könyvhéten ott leszünk majd a Spirit kiadó többi könyvével együtt. Ott ugye már háromszor voltam a Korda könyvvel, a Szikora könyvvel és a Heti Napló könyvvel, mert ugye főállásban én mégiscsak riporter vagyok a Heti Naplónál, és ezt is ki fogjuk vinni, és természetesen, ha valaki úgy érzi, hogy az én krimimbe akar aláírást, én boldogabb leszek, mint ő, hogy adhatok.
1: Amikor elkezdett a könyv a kézzelet, akkor fogtad magad és átolcettig az egészet, elolvastad? Így engedted el a könyv kezét?
2: Nem, ezt fejezetenként mindig visszaolvastam, mindig javítottam, mindig csiszoltam, és amikor teljesen kész volt, akkor elküldtem Zaját Zoltánnak, hogy olvassa át. És amikor ő azt mondta, hogy mehet, akkor szóltam a kiadónak, hogy mehet.
1: Na, kedves hallgatók, ez volt akkor a nyomdai bejelentkezésünk. Zene aztán folytatjuk Zolival, itt a környéken beszélgetünk vele. Nyilván szóba jön az ő retro mánia és egyéb más tulajdonsága a zene, aztán folytatjuk a mai adás vendégével, Eldézsi Zoltánnal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk. Harán a lakókocsiban, nem tudom, mondtam, de ez Eldézsi Zoltán könyvének a címe. Egy fikciós regény, és hol vagyunk most? Egy alsóörsi úgynevezett lakókocsi kempingben, és itt állunk egy hát beponyvázott lakókocsi előtt. Hol vagyunk pontosabban? Írd köbe. Mióta van neked itt rezidenciád?
2: Valóban ez az egyik alsóörsi kemping, és most már 11. szezonomat fogom itt tölteni. Ugye most még május van, amikor beszélgetünk, tehát szezon előtt vagyunk. Én egyszer lejöttem ide, belekóstoltam ebbe a kempingezős lakókocsis életbe, és azóta nem vagyok hajlandó ebből kiszállni. És hát nyilván innen jött az ötlet is, hogy a halál a krimiben legyen a lakókocsiban.
1: No, ha bemegyünk, akkor nézzünk bejebb, ugye itt egy ilyen előtér van felépítve. Zoltánnak van egy terület, amit szabadon használhat igazából. A teraszról megyünk, opa, mi... közben, hát igen, ugye illetve a legjobb rendező, megyünk tovább, megszólalt egy telefon, de megyünk tovább. Milyen lakókocsi, mit kell erről tudni? Ez egy, hoppá, régi nagy, hát kóla reklám, hagyjuk, hogy melyik, de egy igen híres, talán neolámpai vendéglátóipari egységről, nem?
2: Igen, ez egy világítós, megnéztem, ez a 90-es évek legelejéről származik, ez a világítós neon reklám. Hát ez az, amit annak idején fiatalkorunkban beültünk a bárpulthoz, kértünk egy valamit, és a háttérben ez a kóla reklám világított ott.
1: Még mindig a lakókocsi előtt vagyunk, ám be egy OSB lapokból készült és profi tetővel ellátott előtérben, ami tulajdonképpen a konyha szerepét tölti be. Ugye a hűtőgép nyitva, hiszen nincsen bekapcsolva benne, tartós cuccok, mosogatópult, konyhaszekrény, és itt van maga a lakókocsi, amiről mit kell tudni?
2: Ez egy nagyon régi lakókocsi, ez utcai forgalomra már nem alkalmas, de arra, hogy nekem nyári lakként szolgáljon, tökéletes. Ezt az NSK-ban gyártották a 80-as évek második felében.
1: Német Szövetségi Köztársaság, mondjuk el a fiatalabb hallgatónak, mikor még két Németország volt?
2: Ez így van, ugye azért is fontos ez, mert voltak NDK lakókocsik is, és itt a szocialista táboron belül inkább azok voltak jellemzőek. Hát az a különbség, hogy az jóval kisebb, jóval kevésbé komfortos. Ez a maga 7 méteres hosszúságával, ez egy elég komoly lakóteret biztosít. Az előtér pedig, ahol vagyunk, az valóban egy profi ács csinálta a tetőszerkezetet, teherautó ponyvával, amelyekre ablakok vannak vágva, körbe raktuk, és gyakorlatilag így gyártottunk még egy szobát ide a lakókocsi elé. Én megmondom őszintén, én nyáron itt alszom az előtérben, és nem benne a lakókocsiban.
1: Azért ehhez kellett egy kocsi, hogy mondjuk ezt elhúzza, nem ezt a lakókocsit, ami ugye 7 méter hosszú. Nyilván nem egy Volkswagen Polóról van szó, hanem komolyabb kocsiról. Tehát te ezt már úgy vetted, hogy ez már itt vagy valahol állt.
2: Ez konkrétan itt állt ezen a helyen, amikor 10 éve vettem, és 10 év volt óta gyakorlatilag ez nem mozdult el innen, leszámítva azt, amikor néhány kiváló szakember, elsősorban is az öcsém Dézsi Gábor, Doróknagy Csaba fantasztikus ácsmester, és Szigeti Gábor mindenhez értő szakember, tehát ők hárman időnként eljönnek és karban tartják, én pedig ilyenkor étellel és itallal szolgálom ki őket, mert hogy én műszakilag alkalmatlan vagyok mindenre.
1: Mindenki, amihez ért, tehát akkor ez egy családi tanya, akkor belépetünk? Belépve rögtön egy francia ágyal ellátott hálószobában vagyunk, illetve egy kisebb szoba található ott, ami pedig ugye két ágyas. Nyáron itt ez egy légkondi tulajdonképpen? Működő légkondi?
2: Igen, az egy légkondi, de azért nem működik, mert ugye tetőt húztunk a lakókocsi fölé, tehát nincs onnan szívni a levegőt, úgyhogy gyakorlatilag ez már egy díszlégkondicionáló csak.
1: Lehet egy hangulat itt azért nyaranta, nem? Amikor most éppen köszöntél szomszédnak, aki ugye már itt van, már szedik ki a téliestésbe a kocsit, itt mindenki, a környéket is, mert tehát a környék alatt értem azt a jó pár lakókocsit, aki körbevesz téged.
2: Ez gyakorlatilag májusban, júniusban és szeptemberben, ez olyan, mint egy kis falu. Hát mindenki ismer mindenkit, mindenki hozza a saját kis ételeit, italait. Nyáron sokan kiadják, olyankor kevés ismerős van, ezért jobban is szeretem én a májust és a júniust, meg a szeptembert. De egyébként a legelső, hogy ismerkedik itt az ember, legelső napom itt. Elindultam reggel a pékségbe, egy lakókocsival arrébbig jutottam, ott ült egy úriember, egy győri úriember, és azt mondta, hogy kérsz egy kávét. Ez volt reggel 7-kor. Hát mondom, hát jól fog esni, köszönöm szépen. Behívott, bementem, abban a pillanatban fölciccentett egy sört, és öntött egy keserű töményi italt, nem mondom a nevét. És mondom, hát De kávét mondtál, azt mondja, ez kávé. Úgyhogy azóta tudom, hogy a kávé itt a lakókocsi szlengben az egy sört meg egy unikumot jelent.
1: Vagy a színészeknél, amikor a híres színészek lárik, egy hideg kávét kérek, és akkor kijön a leghíresebb magyar keserű. Nos, kedves hallgatók, zenünk, aztán folytatjuk, hazafelé is beszélgetünk Erdés Zoltánnal. Nyilván szóba fog jönni, itt sok minden más, mint az ő retromániája is. Zene, aztán folytatjuk.

0: taníts már!
1: 98.6
2: 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
4: Megtalált az este, megtalált a fény, megtaláltam benned magamat én.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Eldécsi Zoltánnal. A Balaton partján ülünk, annak a Balatonnak a partján, ami ilyenkor májusban igazán kellemes arcát mutatja, és miért is vagyunk itt, hiszen innen a nem messze Veszprémbe található nyomdába készült el, vagy nyomtatták ki Eldécsi Zoltán Halál a lakókocsiban című könyvét. Na de most vissza a Balatonra.

0: Mi az, ami neked született jászságinak megtetszett a Balaton, de olyannyira, hogy ugye előbb voltunk a lakókocsiból, hogy több mint 10 éve már itt vagy, meg előtte is itt voltál. Mit jelent neked a Balaton, ha lehet egy ilyen költői, álköldői kérdés felé dobni?
1: Hát akkor viszont ilyen álprózaian válaszolok. A Balaton a gyerekkorom mindene, az álma vágya volt. Hát pont azért, mert én innen sok száz, vagy több száz kilométer, most nem tudom mennyit, 180-200 kilométer Jászberényben nőttem föl, és én 7 évesen voltam először a Balaton partján. Az egyik rokonunk, Szórács Sanyi bácsi, kiváló jászberényi ügyvéd volt. Ő hozott el a Lada kombiával minket, hogy egyszer már a család szegényebb ága is lássa, hogy milyen az a Balaton. És azóta nekem ez a hatalmas víz, ez a megnyugvás terepe, fiatalkoromban a csajozás terepe, kicsit idősebb koromban a sörözés, borozás terepe, most pedig meg lett férfiként a pihenés terepe, egy hely, ahol nem tud rosszul érezni magad. Uh-huh. Tehát én még itt akkor is nagyon megbocsájtó vagyok, amikor én mondjuk pihennék a lakókocsimban, és közben meg hát mókásan vicces fiatalok óbégatnak hajnali 3-kor is. Mondjuk egyszer volt olyan, amikor hajnali 3 amikor még a szomszéd lakókocsiban nagyon hangosan dajdajoztak, és azt már nem viseltem el, és reggel 6:30 én pedig elkezdtem porszívózni, hogy azért ők is érezzék a törődést, de ez egyszer fordult elő 10 év alatt, hogy kénytelen voltam visszaböfögni valamit.
0: Sportján szól 1-1, azaz döntetlen lett az állás a játékmenete. Ugye előbb voltunk, mert a lakókocsi faluban az egy picikét ilyen időkapszula hangulata van, ugye sok-sok levidézlet, a szó nemesebbik értelme levidézlet, lakókocsi, ugye egy-két túl már ott van. Van egyfajta ennek a Balatonnak egy ilyen picikét retro hangulat, ami nem áll tőled messze, én tudom, hiszen te magad olyan retrológus is. Egy picikét, lehet, hogy azért nincsenek egy balatoni házad, mert jobb szereted ezt a hangulatot talán, nem tudom, most ezt megerőlegezem, hogy ez így van?
1: Azért, hogyha lenne 80-100 millió forintom, akkor biztos vennék egy kis házikót itt egy picit feljebb a domboldalon.
0: Egy kádárkockát,
1: hiszen olyanban nőttem föl. De az az igazság, hogy ismerek én itt olyat a lakókocsi táborban, akinek hatalmas, gyönyörű háza van itt Alsóörsön a domboldalban, de amikor csak teheti, ő inkább itt alszik lent. Mert ennek a tábornak tényleg van egyfajta egészen különleges, semmihez sem fogható hangulata. Tehát mindenki ismer mindenkit, mindenkinek megvan az a kis kiülőhelye, ahol reggelizhet, ahol ultizhat, vagy ahol este összejönnek a horgászok, és utána elindulnak éjszakára a vízre. Szóval ez egy olyan kis kolónia, egy olyan kis közösség, ami, ahogy Ihász Gábor énekelte, itt tényleg a mérnök úr, a beatzenész, mindenki egyforma, tehát itt tök mindegy, hogy mi vagy. Itt fürdőgatyában és pólóban alsóörsi lakókocsis polgár vagy, és ez nagyon jó.
0: Ugye két szegmens között meghívtál engem egy híres duri lángosra, ami itt van a strandon. Tényleg jó volt, érdemes ezt kipróbálni. Balatoni étel. Ezt mit van, szoktál sütni, főzni? Itt akár, itt a kempingben, vagy a remek hangulat van kiülni. Ez egy főzőborra, egy főzőfröccsel valamit csinálni. Mi a te kedvenc nyári ételed itt a Balatonon?
1: Hát az a helyzet, hogy a vendéglős barátaim most nagyon meg fognak róni, de az elmúlt években, és ez nem ünneprontás, annyira elszálltak itt az ételárak, hogy egyre többször főzök saját magamnak és saját magamra a lakókocsiban. Hogy mi a kedvenc? Hát ugye nyár lévén azért itt az őstermelőktől kiváló paprikát, paradicsomot lehet beszerezni, tehát egy jó lecsó, annál finomabbat el nem tudsz képzelni, de én nagyon szívesen csinálok egy kis tarját is megfűszerezve, így úgy és megsütve, és akkor bizony az van, hogy azt készítem, és olyankor sokszor kevés jut nekem, mert a szomszédok is megtalálják az illatot. De olyan is volt már itt, és az nagyon vicces volt, amikor kiírtam, hogy palacsinta sütés. És akkor sütöttem a palacsintát, és aki erre járt, aki elment a lakókocsi előtt, az mind kapott egyet, vagy hát többet kért akkor. Kettőt is akár, de kiszámolja, ugye?
0: Csak röviden mi kollégák voltunk ugye a Hazai Turizmus című annó létezett műsorban, ahol engem vagy te, vagy valaki elküldött a Székesfehérvári Lecsó Fesztiválra, ahol aztán 96 bográcsba sült, 96 féle lecsó, a legdurvább a pontyos lecsó volt, na mondjuk azt nem, egy egész ponty főzött benne. Neked inkább a paprikáról, vagy a paradicsomról szól a lecsó, röviden csak?
1: Nekem inkább a paprikáról, tehát én a 70% paprika, 30% paradicsom, de egyébként egyszer megkérdeztem egy igazi nagy séfet ugyanebben a műsorban, amit említettél, hogy milyen a jó lecsó, vagy mi a lecsó. Mi a lecsó? Igen, definiálja, hogy mi a lecsó, és azt mondta a séf, hogy amit a szakács, annak nevez.
0: Így van, és ne higgy a sovány szakácsnak, ez egy másik mondás. Kedves hallgatók, zenélünk, aztán hazafelé tényleg szóba kerül a sokat emlegetett retro kultúra, hogy vajon az velünk van, velünk marad, de miért szeretjük azt, miért szereti Zoli, és miért szeretem én zene, aztán folytatjuk Eldési Zoltánnal.
2: Manna FM, további információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk. Most már a pályán szágódunk haza Balatonról. Nem volt még ilyen Manna FM interjú, hogy egy órában a vendéggel négy különböző helyszínen beszélgetünk. Ugye a vendégem Eldézsi Zoltán. Most én vagyok az ő utasa itt az anyósülésen. A beszélgetésünk apropója pedig egy könyv. A Halál a lakókocsiba című könyv, amely hamarosan már ott lesz a kereskedőknél, és meg lehet venni az első igazi krimit. Ugye a beszélgetésnél többször előtt a retrománia, amit talán közös, azt mondhatom. De annyira nem nagy a retrománia, hogy mondjuk egy ilyen szoknyás Warburggal utazzunk, nem? Az már egy külön, az egy külön szint, nem mondjuk, hogy egy olyan kocsi, ezek ennél egy közép, vagy közép-felső kategóriás kocsiban ülünk, egykor csehszlovák gyártmány volt, ugye talán itt a retroézésről, de mégsem egy szoknyás Warburg.
2: Szoknyás Warburggal nem jó utazni, mert végtelenül kényelmetlen, tehát az nem csak retrónak kell lenni az embernek, hanem kicsit őrültnek is, hogy azt minden nap használja. De azért, ha már így kérdezed, akkor azért van nekem egy 1978-as nyugat-német autóm, aminek ugye karika az emblémája, és azzal nagyon szívesen jövök-megyek, például Tabányi Sanyi barátom Cserhát klasszikján, de hát az nem arra való, hogy azt minden nap használja az ember.
1: De mondjuk, hát ez nyilván ez a német ikona, Mercedesről van szó. Jó pár éve megnézték a németek, hogy vajon mennyi a német alapanyag benne, és hát arra jöttek rá a vizsgálat után, hogy 60-70%-a már Kínában gyártott. Ez a 78-as példány akkor még azok közül lehet, ahol az utolsó szeg, az utolsó csavar is talán ott gyártódott. Hogyan jutottál hozzá, és miért lett ilyen kocsid?
2: Nekem már volt egyszer egy ilyen 123-as Mercim, azt hívták annak idején zöldséges Mercedesnek, és azt még mindennapi használatra vettem. 16 éves volt akkor, 84-ben gyártották az autót, úgyhogy ki tudjuk számolni, hogy 2001-ben, és én nagyon megszerettem ezt az autót, mert elképesztően kényelmes, a világból kimegy, és amikor néhány esztendővel, talán 4-5 esztendővel ezelőtt találkoztam ezzel a mostani autómmal, ami egyébként benzines, 2.5-ös, dupla karburátoros, csodálatos jószág, és pont volt véletlenül pénzem, akkor ezt én azonnali hatállyal meg is vettem, de évente egy olyan 100-200 kilométert megyek csak vele.
1: Ez a beszélgetésünk fő témája, ez még mindig a könyved, a Halál a lakókocsiban, ugye én vagyok az első tulajdonosa, utána természetesen, hiszen nemrégiben jött le a nyomdagépről. Ebben a regényben előjön a retro, vagy nincs annyira retro benne? Tehát ez két külön dolog, a te retromániád, a retrológus éned, meg ugye ez a regény, vagy ebben is picikét azért sikerült belecsempészni. Már a helyszín az már majdnem olyan, ez a lakókocsi.
2: Gyakorlatilag az alsóösi kemping, ami a helyszíne ennek a regénynek, az igazából egy picit önnön maga is retro ezzel a 120 lakókocsijával. És ráadásul, ha annyit elmondok, hogy például az egyik főhős lakókocsijában Szokol rádió szól, akkor azért benne van, hogy bizonyos retro elemek megjelennek, és hát annyit még elárulok, aki a retro krimiket szereti, hogy annak idején volt a 70-es években egy Hód sorozat, ami egy elhárító tisztről, tehát egy kémek után nyomozó rendőrről szól, na őt Hódot megidézzük, tehát mindenféleképpen van benne retro.
1: Kedves hallgatók, hát akkor nem marad más hátra, hogy megköszönjük Zoltánnak ezt az érdekes túrát, és akkor ti pedig, hogyha egy igazi nyári, könnyed, nem tudom mennyire könnyed, most csak ezt mondtam, mint szóhasználat, krimihöz képest könnyed, mondja Zoltán mellettem, akkor tessék keresni ezt a könyvet, tehát Halál a lakókocsiban. Nem tudok semmit róla, nincsen spoiler, én is el fogom olvasni, aztán majd elmondom neki, jó? Köszönöm szépen. A hanghibákért elnézést kérek, az M7-esen jövünk haza, és akkor keletkeztek ezek, de remélem, hogy minden egyes mondhatunk érthető volt. A viszonthallásra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Cinem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban témaválasztása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el. Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Többlet szabadságokról döntött a honvédelmi miniszter. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Véget ért a veszélyhelyzet ezzel a rendeleti kormányzás Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született, a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke közösségi oldalán közölte, mostantól nincs kormányzás a parlament nélkül. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel, ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem vett részt az átadásátvételen. A kormányfő megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A Tisza kormány elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás átvétel után. Közölte azt is, hogy az összeget a kormányzat fogja elutalni a megjelölt alapítványnak. Hozzátette, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utaltatják azt. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter, és ha kell, további vizsgálatokat indít. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket, a filmforgatás során eltűnt harcászati eszközöket, a beszerzéseket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter a videóban írta alá a rendeletet, amely az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szól. Emellett tartalmaz 2 szolgálatmentes napot a minisztériumi és teljes honvédségi munkatársaknak, május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióban rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség a május 28-ától egy héten át tartó mustrán.
0: Időjárás.
2: Pénteken napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, délkeleten lesz melegebb. A hétvégén sokfelé várható eső és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Fokozatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Tomaskó Betty az én, most azt mondom, barátom és segítőm és kollégám és mindenesem a vendégem a kanapé ezen órájában. Annak az apropóján, hogy egy munka nagyon messze hívta őt, egészen Peruig utazott, és arra gondoltam, hogy üljünk be egy zenés helyre. Talán halljátok a háttérből, itt vagyunk az Amigo Rockabilly Barban, háttérben ez szól. És picit beszéljünk arról, hogy mit tapasztalt ő ott a Csongrádban született Budapesten élő lány, benne van a marketingben, benne van a PR-ban, mindenben, és egyszer csak ott van Perúban, egy teljesen más világban. Hogy és miért kerültél ki? Ez az első kérdés.
2: Van egy pár, akik a barátaim, és ők külön-külön, még mielőtt megismerkedtek volna több mint 7 évvel ezelőtt, bejárták gyakorlatilag a félvilágot digitális nomádként, és az egyik kedvenc úti céljuk külön-külön, és most már együtt is Dél-Amerika. És már most többször voltak Dél-Amerikában is együtt, olyannyira, hogy a dzsungelben még parcellájuk is van, tehát a dzsungelben is laktak, Iquitostól nem messze, egy olyan helyen, ahova egyébként csak csónakkal lehet bemenni. Szóval tényleg azt gondolom, hogy ez a 21. századi nomádságnak talán az egyik teteje. És ősszel úgy döntöttek, hogy ismét meglátogatják Perút közösen, és ez annyira jól sikerült, hogy gyakorlatilag több mint fél éve kín vannak. Engem mindig vonzott Dél-Amerika, ugyanis Spanyolországban is éltem, tehát nekem a spanyol nyelvhez és a spanyol emberekhez is van egy nagyon szoros húzásom vagy kötődésem, és abszolút éreztem ugyanezt Dél-Amerikával kapcsolatban is. És én szoktam nekik segíteni marketingben, social médiában, kommunikációs tanácsadásban is többek között, és legutóbb ősszel hívtak fel, hogy segítsek nekik egy kicsit így irányba rakni néhány dolgot, és a következő beszélgetésünk már március eleje, amikor megkérdezik, hogy esetleg nincs időm és kedvem áprilisba kimenni hozzájuk, és ott helyben átbeszélni, és tartalmat gyártani, videózni, fotókat készíteni, megmutatni azt, hogy én hogyan dolgozom, hogyan vágok, hogyan forgatok, hogyan rakok össze mondjuk egy videót, és ami nekem elég ritka az életemben, hát gyakorlatilag üresek voltak azok a napok, és
1: ez hány hét volt azok a napok?
2: Hát ez 2,5 hét volt, 17 napra mentem, ugye azt tudni kell, hogy gyakorlatilag 20-26 óra az út attól függően, hogy milyen irányba vagy milyen átszállással megy az ember, tehát gyakorlatilag egy-egy nap mínusz, de azt gondolom, hogy mondjuk így idézőjelbe kezdőként ez pont egy jó idő arra, hogy az ember egy kicsit belecsöppenjen, elmélyedjen, és aztán levegőhöz jusson.
1: Ilyen utat, egy 20-26 órás utat azért, hogy mondjam, nem túlélni, mert túlélted, de milyen, mennyire viseli meg az ember szervezetét, mert megérkezik oda a föld másik oldalára szinte.
2: Az hagyján, hogy a föld másik oldalára, de ugye Cusco az 3000 plusz, tehát ott 3000, most nem akarok hülyeséget mondani, hogy 3000 méter felett van Cusco, meg aztán még ott a Machu Picchu, meg a Rainbow Mountain. A Rainbow Mountain például már a Rainbow hegy az 5000 plusz, azt én most be se vállaltam. Oda már oxigénpalackkal viszik a turistákat. Én nagyon betartottam, amit a barátaim kértek és mondtak nekem. Van ez a magaslati betegség, ami gyakorlatilag 10-ből, nem tudom, 5 embert elkap. Ezt azzal lehet megelőzni, hogy légzőgyakorlatokat végez az ember, hogy nagyon sok folyadékot iszik, illetve én tényleg tartottam azt, hogy napi 10 000 lépés minimum meglegyen, tehát tulajdonképpen az állóképességet kell feltuningolni, és a szervezetet egy olyan helyzetbe hozni, hogy könnyebben alkalmazkodjon.
1: Már innen folytatjuk, kedves hallgatók, lesz még miről beszélni, arra leszek kíváncsi a következőben, hogy milyenek a perui emberek, találkoztál-e velük például, hogyan viseltettek feléd, hogyan fogadtak téged, hogy élnek, mit tudtál megtapasztalni azért kemény munka közben az ottani hétköznapokban. Ez a kanapé, a vendégem pedig Tomaskó Betty, az én segítségem, jó barátom, és hát most már egyfajta Perú szakértő, vele beszélgetünk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. A vendégem Tamaskó Beti, aki nemrégiben tért haza Perúba. Azt hadd kérdezzem meg, hogy mivel foglalkoznak ők ketten, hogy segíteni kell tartalmakat gyártani. Tehát ők turistákat fogadnak, ezt kell promotálni. Mi volt a te munkád igazából ott kint?
2: Ők egyrészt egy online shopot visznek, ahol különböző gyógynövényeket, medicinát, kristályokat árulnak, és most már utazásszervezéssel is foglalkoznak, főleg kis csoportos utazásokkal Perúba, vagy akár egyéni utazásszervezéssel. Azért azt hozzá kell tennem, hogy egyedül nekivágni 26 órás útnak, az se semmi, én rettenetesen izgultam, soha nem utaztam még a tengeren túlra, meg ilyen átszállásokkal, tehát nagyon-nagyon izgultam.
1: Volt egy kis para eltévedés az átszállásnál, vagy minden ment flottul?
2: Minden ment flottul, mert én mindent 66-szor megterveztem, mire kell odafigyelni, hova kell menni, mindig kerestem olyan embereket, akiket figyeltem, hogy ők merre mennek, és akkor én mentem ott utánuk. Ha valamiben nem voltam biztos, azt inkább megkérdeztem, mert például én Amsterdamon keresztül mentem, ott elég kevés időm volt az átszállásra, és én az amszterdami repteret sem ismerem. Szóval és ugye azt is tudni kell, hogy ilyenkor például az amszterdami reptéren is van egy útlevél ellenőrzés, tehát hogy nem mindegy, hogy az ember veszít-e időt vagy nyár. Szóval a Daniék utazásszervezéssel foglalkoznak, és ugye ők alapvetőleg nagyon analóg emberek, tehát ők jelenleg is a Szentvölgyben laknak, egyébként a Szentvölgy ez a Piszáktól a Machu Picchuig terjedő hegyekkel övezett gyönyörű szép völgy, elképesztő. Szóval, hogy ők így a természetben élnek. És nyilván az, amit mondjuk én csinálok, hogy mindent levideózni, megvágni, fotózni, ez egy életstílus, és egy kicsit így próbáltuk a kettőnk életstílusát, vagy hármunk életstílusát összemontírozni.
1: Analóg emberek csak felfogták azt, hogy kellenek már ezek a modern technika, meg minden kell ahhoz, hogy megtalálják őket, akár a webshopot, akár a túrát. Mi volt? Na, 26 órát repültél, mi volt az első benyomás, amikor kicsattan ugye a repülőgép ajtó, az első benyomásod ott Perúról?
2: Limának a repterét nemrégi újították fel, azt hiszem egy éve, vagy talán két éve, nagyon-nagyon szép, nagyon tágas, minden nagyon színes, tehát hogy így tényleg rögtön szembe ötlik az, hogy most akkor Perúban vagy, és egy másik földrészen vagy, és Dél-Amerika. A pára, és hát nagyon-nagyon mások ott az emberek, tehát hogy egyébként nem annyira nyitottak, tehát hogy nem ez a túláradó, túlcsorduló pozitivitás, de nagyon mégis nagyon segítőkészek, nagyon kedvesek, gyakorlatilag ugye nagyon sok helyen jártunk, és bárhol megkérdezték, hogy honnan jöttem, ugye rám azért a homlokomra volt írva, hogy én bizony európai vagyok. Daniék már azért elég szépen asszimilálódtak, de hogy bárhol kiderült, hogy akkor én Ungriából jöttem, Magyarországról, mindenhol megöleltek, Isten hozott, jaj, de jó, hogy itt vagy. Tehát, hogy nagyon-nagyon örülnek a külföldieknek.
1: Bár tudom, hogy egyfajta spéci diétát viszel, azért meg tudták kóstolni egy-két helyi fogást.
2: Igen, hát én most egy nagyon speciális gluténtej tojás, és még jó néhány tápanyag elkerülésével étkezem. Nagyon sok burgonyát esznek, rengetegféle burgonyájuk van. Van egyébként egy ilyen burgonya chips is, ami ilyen gyönyörű, szép lila, meg narancsárga, meg mindenféle színű burgonyából készül. Illetve nagyon sokféle kukoricájuk van. Van egy olyan főtt kukoricájuk, amit sajttal, sós sajttal tálalnak. Hasonlít az a sajt a... Hát talán a gomolyához tudnám hasonlítani. Gomolya is a feta keveréke, egy nagyon sós sajt, és akkor egy szelet sajtot raknak a főtt kukorica mellé, és ott ilyen nagyon nagy szemű a kukorica, kicsit kásás, és nem olyan édes, mint mondjuk a magyar kukorica, nem sózzák, nem olajozzák, csak a sós sajt, és mi kétszer vagy háromszor ettünk, és mi elmentünk egy kisboltba sót venni, meg vajat, hogy egy kicsit európai is jön, mert hogy nagyon finom, csak hogy hogy úgy van, ami nekünk még hiányzott belőle.
1: Na, szinte ott ültünk az asztalon, kedves hallgatók, legalábbis én igen, és ezt a kukoricát kóstoltam. Innen folytatjuk Tomaskó Bettimenvel, van még miről mesélni, szerint 17 nap Peruban, hogy tel is tel lehet az agyad élményes, hamarosan ránk fogja ontani. Zene, aztán vele folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után vagyunk, sőt itt a pubban is remek zenék szólnak, de most nem a zene a főszereplő, hanem Tomaskó Betty, aki 17 napot volt, dolgozott Peruban, ugye? És hát úgy tudom, ide haza is dolgoztál, de most nem beszélgetünk, tehát ez igazából ez egy ilyen munkával teri, de mégis kellemes helyeken eltöltött idő volt. Mennyire találkoztál a hétköznapokkal? Például tudod, hogy hol, milyen házakban laknak ők, rádöbbentél-e valamire, mennyire boldog az emberek? Most dobtam egy pár kérdést, egy ilyen pár kifejtő kérdést, tehát milyen a perui ember? Mennyire jött be neked az ő habitusok?
3: Én elképesztően, hogy is mondjam, beleláttam és belekóstoltam a helyiek életébe, mert ugye engem a Dani és az Adri mindenhova úgy vittek, tehát hogy én voltam mosodában, voltam a helyiek hát kocsmájában, a helyiek éttermében, buszoztam a helyiekkel, na az nagyon vicces volt, mert ilyen nagyon, nagyon kicsi buszokkal járnak kelnek, tehát ott az a BKV, ami iszonyatosan alacsony, és volt is egy olyan szitu, hogy gyakorlatilag beestem egy buszba, mert iszonyatosan nagyot kellett lépni, teli volt a busz, nagyon kellett sietni, hogy ne hagyjanak ott, és nem volt rendesen elhúzva az ajtó, úgyhogy gyakorlatilag én egy perui hölgynek az ölébe estem. Szóval, hogy én nagyon-nagyon bele tudtam kóstolni, és azért nagyon hálás vagyok, rettenetesen nagy a szegénység, gyakorlatilag amit én láttam ott a Szentvölgyben, mert hogy a Daniék ott laknak, és én is ott laktam velük, tehát több helyen aludtunk, gyakorlatilag ott beutaztuk a környéket, de jó pár napot

0: töltöttünk ott náluk a Szentvölgyben is. Szóval nagyon nagy a szegénység, és azért ott nagyon sokan a mezőgazdaságból élnek bizony.
1: Ez a szegénység, ez miből látszott? Miből vetted le?
0: Hát ezt abból vettem le, hogy az első pár nap, amikor ugye jöttünk, mentünk, akkor láttam rengeteg olyan házat, ami gyakorlatilag nem, hogy félkész, hát vannak a téglák, és így ennyi. Se tető, se ablak, se ajtó, semmi. És akkor így nem tudom, ugye a harmadik napon megkérdeztem, hogy ugye ezeket majd befejezik, és mondtak, hogy nem. Hogy ők így laknak, egyébként mielőtt én mentem, hatalmas áradások voltak, és volt is egy olyan fürdő a hegyek között a völgyben, az már föntebb volt, a Machu Picchu-tól, nem tudom, így észak-keletre, vagy észak-nyugatra, ahol például gyakorlatilag be kellett túráznunk a helyi fürdőbe, mert lemosta a hegy, tehát hegyomlás volt, tehát ott arra vannak berendezkedve, hogyha jön egy özönvíz, egy hegyomlás, egy bármi, és elviszi a házat, azt minél előbb újra tudják építeni. Tehát teljesen más, tehát azt gondolom, hogy mondjuk ez a ragaszkodás, elengedés, anyagi világ, ott ez ilyen szinten nincs, mint itt. Biztos, hogy van olyan réteg, ahol van, én abban most kevésbé láttam bele, vagy hát egyáltalán nem láttam bele, de azt láttam, hogy nagyon boldogok azzal, ami van, és nagyon szeretik egymást, támogatják egymást, a külföldieket is, és hát tényleg egy mese, ahol élnek.
1: Turizmus szempontjából mennyire szűz ország még? Tehát azért nem az a túlturizmus, azért még gondolom, ott nincs jelen, nem? Eleve talán drága eljutni oda, illetve ha már eljutottál, akkor mennyire olcsó ott az élet, ebben bele tudtál-e figyelni?
0: Azért nagyon sok a turista, ott egyébként 2 évszak van, és ott most kezdődött a nyár, tehát most kezdődött a főszezon, nagyon sok utat, nagyon sok térséget most állítanak helyre a hegyomlások után. Egyébként nagyon, nagyon sok külföldi van, szóval, hogy például a Machu Picchu-ra, amikor mentünk vonattal, ott ugye láttunk arcokat, akiket aztán láttunk aztán még 5 napig, és akkor így összeköszöntünk. Szóval, hogy egyébként nagy a turizmus, de nem a szószoros értelmében, és amit a beszélgetés előtt is mondtam neked, hogy nekem olyan érzésem volt, mintha a múlt történne.
1: Mert még beszélgetünk, hogy nincs jelen, hanem múlt van, de ezt majd kifejted nekünk. Zene, aztán folytatjuk Tomaskó Bettivel, az én barátommal, az én segítőmmel, aki Perúból jött nemrégiben haza, és mennyire változott meg, ezt majd ő hamarosan elmondja nektek. Zene, aztán folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék, nem ön kedves hallgatók, a vendégem. Hát illetve nem, hát most nem. Vendégen beültünk egy pábba és beszélgetünk arra, hogy milyen volt Peruba. Ugye te egy eléggé spiri alkat vagy, spirituális alkat vagy. Mennyire hatott rád az ott eltöltött 17 nap? Ez talán még rövid idő, hogy teljesen megváltozzál, de picikét lehet, hogy költője vagy túlzó a kérdés, hogy más Betty jött vissza? Szóval jobban odafigyelsz magadra, vagy egyáltalán van-e valami hatás, amit észrevettél, hogy megváltozott?
2: Abszolút, és egyébként én ezt sejtettem. Tehát én úgy mentem oda, hogy az, aki oda megy, az már nem fog ide visszajönni Európába.
1: Itt akartál hagyni valamit, vagy ez egy ilyen tudatos dolog volt, vagy sejtetted, hogy lesz valami, de hogy pontosan mi, azt nem.
2: Is, én tudatosan mentem oda, mondjuk úgy, hogy önismereti feladatokkal, konkrétan készültem a Machu Picchura is, nekem az nagyon régi vágyam volt, és nagyon sokszor láttam ott magam, tehát én oda konkrét gyakorlatokkal mentem, meg kristályokkal, meg amit el lehet, tehát én ott csináltam egy szertartást, ami olyan jól sikerült, hogy gyakorlatilag rommá égtem, és még mindig ott van a nyakamon a Machu Picchu napjának, vagy fényeinek a nyoma. Még élesebben látom, hogy mi a fontos, tehát most például egy nagyon feszített tempóban vagyok, gyakorlatilag már ott is, Peruban is nagyon feszített volt, és előtte is, és igazából ez most finisál, de az lebeg a szemem előtt, hogy visszatérhessek minél előbb oda, hogy itt Magyarországon is elmehessek a hegyekbe, hogy paradicsomot szedjek, hogy a napon legyek, tehát, hogy még sokkal nagyobb igényem van arra, hogy a természettel, a természetben legyek, a barátaimmal legyek, és hogyha valaki fontos nekem, azt elmondjam.
1: Ez érdekes, igen, van némi változás pozitív irányban, mert igen, szóval a szakmádat tekintve egy ilyen, nem azon túlpörgő, egy kellően pörgő, egy ilyen digitális élőlény vagy, nem, aki éli a világát, na de akkor elmegy Perúba, és egy picikét akkor rájön, hogy mennyire más, hol vannak a hangsúlyok az életben, ez tök jó, és most nézel, és ezt látom a szemedben.
2: Igen, én ott gyakorlatilag minden nap 5-kor keltem, vagy minden másnap, mert van itt most egy nagy projekt, amin dolgozom, és magyar idő szerint 1 órakor vannak keddi státuszaim, meg szerdán is. És hát én ott 5-kor keltem, hogy 6-kor ugye be tudjak csatlakozni, de úgy, hogyha ott egy felhő éppen eltakarja az antennát, ott nincs internet. Tehát csomószor volt olyan, hogy elindultam az antennás internettel, és közben elmentem, és akkor az elszimmel visszajöttem, ami egyébként iszonyatos pénz. És az is nagyon érdekes volt, hogy én ott ugye nagyon keveset tudtam online lenni, nyilván nem is az volt a cél, hogy online legyek, és nagyon jól esett. Aha. És nagyon jól esett így visszautazni az időbe, és ami fantasztikus, hogy ott tényleg őrzik az inka és kecsúva hagyományokat.
1: Tudnál-e úgy élni, mint akikhez kimentél digitális nomádként, akár itt, akár máshol a világon? Tehát nem távol egy nagyváros zajától, ugye ők is ezt teszik, ott élnek, dolgoznak, nyilván ezt választották, te tudnál-e így élni ezen túl? Vagy ha nem is most, mondjuk kicsit később?
2: Én teljes mértékben nem, én jelenleg azt tudom elképzelni, hogy mondjuk 3-4 hónapot ott legyek, és 2-3-at itt. Vagy mondjuk talán egy kicsit közelebb, és akkor váltva 1 hónapot itt, 1-et ott. Szóval, hogy én azért ennyire szóval nekem az életem része, és én nagyon szeretem azt, amit csinálok. A médiát, a szerkesztést, a kommunikációt, a podcasteket. Én teljesen nem tudnék ettől elhatárolódni, de az biztos, hogy változtatni kell az életemen, mert vissza kell tölteni. És az igazán fontos dolgok, azok nem az online világban történnek.
1: Ez lehet végszó is különben, és majd még beszélgetünk erről. Kedves hallgatók, Tomaskó Bettyt hallottatok, aki Peruma volt, dolgozott, létezett, picikét megélte Perut, és egy picike szeletét átadta nekünk most itt tulajdonképpen. Nem tudtunk meg sokat, de talán eleget, de itt szerintem valamikor folytatunk ezt a beszélgetést. Jó, köszönöm szépen, mit kell kívánni, hát az, hogy visszamész még? Akarsz még visszamenni, vagy visszavátsz ilyenkor?
2: Igen, vagy idén télen, vagy jövő tavasszal. Biztos, hogy visszamegyek.
1: Na, hát így legyen akkor, kedves hallgatók, köszönöm szépen. Ez a kanapé különleges beszélgetése volt Tomaskó Bettivel, aki picikét átadott nekünk Perúból annyit, amit lehetett. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6.
1: What we're saying is not protesting.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene.
1: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Több honvédségi ügyet is áttekint az új tárcavezető. A Kaposvár-Szekszárd szakasszal folytatódik a Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt közölte, Pintér Sándor volt belügyminiszter, azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni, hozzátette, a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, de velük kapcsolatban is lesz vizsgálat. A kormányfő közölte, hogy az átadás átvételen az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, Orbán Viktor volt miniszterelnök, nem volt ott. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter, és ha kell, további vizsgálatokat indít. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket, a filmforgatás során eltűnt harcászati eszközöket, a beszerzéseket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter a videóban írta alá azt a rendeletet, amely az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szól. Emellett tartalmaz 2 szolgálatmentes napot a minisztériumi és teljes honvédségi állománynak, május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A pontosságot igénylő komoly feladat nem egyik napról a másikra hoz tartós eredményeket, de mint fogalmazott, az első lépéseket megtették. Visszahívtak egy glutén és laktózmentes nápolyit, mert határérték feletti gluténtartalmat mértek a termékben. Az élelmiszerhatóság azt kéri, hogy a Dibet márkájú Wafri kakaós krémmel töltött és bevont ostyaszeletet ne fogyasszák el. Az édességről a pontos információk megtalálhatók a Nébik honlapján. A Szarvas és Paks közötti 206 kilométeres szakasszal folytatódott az idei Tour de Hongrie. A mezőny érintette egyebek mellett Lakitelket, Kiskunfélegyházát, Kiskőröst, majd Kalocsánál szelte át a Dunát, hogy végül csak nem 5 óra után elérje a célt. Pénteken Kaposváron az Arénánál lesz a harmadik szakasz rajtja 13 órakor. A szekszárdi befutó pedig 152 kilométer és több mint 1000 méter szintkülönbség után vár a kerékpárosokra. Az 5 napos 47. magyar kerékpáros körverseny vasárnap zárul.
0: Időjárás.
2: Pénteken napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű és délkeleten lesz melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
3: sziasztok! Hamarosan megkezdjük utazásunkat a múltba, a közelmúltba, a 70-es, 80-as évek elit, luxus helyről fogunk beszélgetni Tóbiás Ervin volt kollégámmal, aki ott dolgozott és nagyon-nagyon sok mindent tud gasztró vonalon. Zene, aztán jövünk az én Ervin kollégámmal.
4: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Szóval, ahogy hallottátok, ez a Bőség kosara itt a 98.6 Manna FM-en. Budapest 30, talán 40 évvel korábban vagyunk, a 70-es, 80-as évek fordulóján. A helyszín pedig az Oktogon, én a közelben érettségiztem a Vörösmarty utcában, mondom Tóbiás Ervin kollégámnak, Hajdan volt kollégámnak, aki a kaszinóban volt a főnököm, és már akkor beszélt nekem a régi időkről, mikor az Abbáziában és a Savoy bárban volt ő pincér. Én képzeld el, Ervin, én kisdiánként, középiskolás diákként, sulután mindig mentem, ahol most egy multinacionális hamburger lánc van, ott én kólát ittam, 2 deci volt 6 forint, és 9 volt a 3 deci. De fölötte éjszaka beindult az élet. Ha visszamenünk mondjuk 79-80 körül, akkor milyen helyeket látunk az Oktogonon, ami ma már nincs?
2: Az Oktogonon látjuk ugye a Abbáziai éttermet, kávéház és étterem, szembe vele volt a Savoy étterem, és fölött az első emeleten a Savoy bár. Azon kívül volt még a kékes étterem a másik oldalán.
1: Ahol most OTP van.
2: Ahol most az OTP van. Ezek voltak így az Oktogonon.
1: Azt mondtad, hogy kávéház. Mennyire volt, hogy a kávéházi kultúrát ez az átkosba annyira nem kultiválták, de ugye beszélgettünk felvét előtt, mondottad volt, hogy ez egy igazi kávéházként működött. Kik jártak oda, ki az, aki megengedhette magának, olcsó volt. Picit írja nekem az akkori körülményeket, arra kérlek, milyen volt a kávé, és a többi, és a többi.
2: Hát az igazság, hogy finom kávét adtunk, reggel 7-kor nyitottunk, és 11-ig kávéházként működött tulajdonképpen, mert rengetegen jöttek megkávézni, meg reggelizni, mert reggelit is adtunk, ugye omlettet, teját, stb., péksütemény, stb., és az az igazság, hogy nagyon sokan így munka előtt, vagy akármilyen elfoglaltság előtt délelőtt beugrottak és kávéztak.
1: Mennyire volt ez a kávéház olyan, mint amit akár a 20-as, 30-as években, volt-e olyan réteg, aki bejött, és egy kávé mellett mondjuk bejött 8-tól délig elüldögél, volt-e ilyen réteg akkoriban, lehetette?
2: Volt bizony. Volt.
1: Kik voltak ők?
2: Újságírók, rengeteg színész, ugye közel volt hozzánk a pesti Broadway, és gondolom, hogy próba előtt beugrottak, kávéztak, nézték a szerepüket, akkor igen, elég sok ügyvéd járt például a kávéházba, és mellettünk volt az MLS, sportolók, funkcionárisok.
1: De akkor te sok híres embert ismerettél, akkor tudták a nevedet, biztos volt olyan törzsvendég, aki csak tőled volt hagyni a kávét elfogadni.
2: Igen, ez előfordult. Sokan, nagyon jól emlékszem például Raksányi Gellért színészre, aki szinte barátomként tudom őt elfogadni, mert még mikor később a kaszinóban dolgoztam, akkor is sokszor utána jött, és sokszor elbeszélgettünk. Nagyon jó érzés volt, hogy sokan név szerint megkerestek, beszélgettünk egy pár szót.
1: Zárójában én megjegyzem, hogy mi közös munkájunkon a kaszinóban Raksányi Gellért sokszor volt az én asztalomnak is a vendége. Egy bizonyos játékot játszott, most ez mindegy, nem a kaszinóról szól, de amikor vesztett, akkor ő az öblös hangján mindig azt tudta mondani, hogy Waterloo, ennyi volt. No, hát azt nem tudtam, hogy itt is volt. No, ennyit az első részben, aztán hamarosan visszatérünk zene után, és arról foglak kérdezni, már most mondom, hogy milyen kávéből jött a, milyen gépből jött a kávé, majd ezt megbeszéljük, és milyen kávé volt, illetve hogy mennyire volt ez drága hely, mennyire engedhette meg a pesti polgár, hogy beüljön. Ez a 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, Tóbiás Ervin, a nosztalgiázom, a kicsiket visszarepültünk a 30, nem a 30-as, 30-40 évvel korábban repültünk vissza, a 70-es, 80-as évek tájékán járunk, a helyszín pedig az Oktogon, de most zene, aztán jövünk vissza.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara. Amíg ti zenét hallgatotok, mi Tervin kollégámmal folytattuk a nosztalgiázást. Ugye azt én mondtam, hogy én gyerekként ott kólát ittam 6 forintért két decit, 9 forintért két decit. Az én 18 éves fiam el sem hiszi, hogy ilyen összegekért lehet kólázni. Cornelius csapból jött a kóla. Na de beszéljünk ma már kicsit, lehet beszélni az árakról. Mennyire volt ez drága a hely? Tehát mennyire volt luxus beülni mondjuk egy presszót kérni, és hozzá egy rántottát? Nagy luxusnak számított?
2: Abszolút nem. Megfizethető árakkal dolgoztunk. Dolgoztunk az Abáziába. Nem véletlen, hogy egy ebéd, mikor az ebédidő elkezdődött, vártak az asztalokra. Az utcán álltak, és vártak, hogy megörüljön egy asztal.
1: Menü volt akkor, vagy mi volt akkor?
2: Menü alakárt is, meg alakárt is természetesen.
1: Mi volt, ha visszatudsz emlékezni, most az összeg, hanem mondjuk a legluxusabb, ha lehet ilyen szót használni, kaja az Abbáziában. Akkor már voltak ilyen bélszín, meg tengerherkentyű, vagy annyira még ez nem volt jellemző?
2: Tengerherkentyű nem, de bélszín azért volt. Ráadásul volt egy specialitása az osztottál. Ami azt jelenti, hogy egy téglalak alakú tál, amelyen a húsétel, a köret és a saláta az egybe volt, és ez nagy kedvenc volt, plusz a másik, amit meg tudok említeni, ami akkor igazából, ahogy látom most a vásárokon, a kenyérlángos az nagy divat.
1: Akkor már volt ott?
2: Akkor volt, hogy kenyérlángos, pirított szűzérme, és körbe vegyes salátával. Nagyon szerették a vendégek. Ez mondjuk az egyik specialitása volt. Aztán ugye sok minden volt. A házi sütemények, mert saját cukrászdája volt, cukrászműhelye.
1: Hát ezek azért minőségi kaják, tehát mondjuk a Lordok házában, tudod, a tálcás étteremről beszélek, azért ott egy fokkal lejjebb vannak a kaják szintjei, mint mondjuk itt az Abbáziában volt. Tehát ez itt azért a séf oda tette magát, gondolom.
2: Oda. És megmondom őszintén, hogy kiemelkedő volt a séf gárda, illetve a konyhai személyzet. A kisegítő személyzettől kezdve a séftől a szakácsig mindegyik kitűnő munkaerő volt. Hát nem véletlen, ez meg is látszott ugye az étteremben. Állandó zsúfoltság volt. Ott nem volt igazából üres járat.
1: Mennyire volt ez akkoriban irigyelt munkahely a pesti belvárosban, egy előkelő luxus étteremben dolgozni, jó embereknek kiszolgálni, mennyire volt válogatott a csapat, mennyire volt nehéz bekerülni egy ilyen helyre?
2: Nagyon nehéz volt. Egy Abbáziába bekerülni nagyon nehéz volt. Ugyanúgy, ahogy a Savoy bárba is nehéz volt bekerülni, igazából kihalálosi alapon tudtak bekerülni emberek.
1: Ha már megkérdezte konkrét összeg nélkül, de mennyire volt ez akkoriban jól fizető munka? Tehát, ha mondjuk veszük az átlag fölött, tudtál ebből élni akkoriban?
2: Igen, igen. Ugye megvolt az alapfizetés, amit a cég adott, és plusz ugye a borra való. Na de mivel ilyen forgalmas étteremben dolgoztál, ahol pörögtek az események, igen, igen. Az átlag fölött kerestünk.
1: No, a következő része beszélgetünk, mert a kávét átugrottuk, addig a hallgatók gondolkodhatnak, hogy vajon milyen kávégéből folyt ki a kávé. Ugye voltak olyan hölgyek, akik, jól tudom, csak a kávét főzték, de ahhoz nagyon értettek, nagyon értettek. Mi a szimpla és a dupla között a különbség? No, folytatjuk zene után a kalandozásunkat Tóbiás Ervin volt pincérrel, későbbi főnökömmel a kaszinóban. Itt a 98.6 Manna FM-en zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, egy kis időutazás vissza a múltba. A 70-es évek végén, a 80-as évek elején vagyunk Tóbiás Ervin volt kollégámmal. Nem itt voltam kollégája, hanem később a kaszinóban. Ő akkor már ugye pincérként hagyta ott a munkahelyét, és lett teremfőnök nekem. Teremfőnököm lett a kaszinóban. De vissza a reggeliztetéshez. A kávét átugrottuk. Milyen gépek voltak akkoriban? Ugye ma már az ember vesz egy kapszulásgépet, egy kotyogót, egy bármit, de akkoriban én még emlékszem, hogy valami már milyen gépek voltak ezek, amiből remek kávé jött ki.
2: Nagy karos gépek voltak, a 4 vagy 6 karos gépek, ugye az Abáziában, mivel ilyen több száz kávét adtunk el egy délelőtt, ott 3 nagy gép dolgozott non-stop, Omnia kávéval, ha jól emlékszem, és hát véleményem szerint nagyszerű kávékat csináltak.
1: Ma, ha betérsz egy kávézóba, akkor a café, latte, macchiato, cappuccino, mindenféle kávé van. Mi volt akkoriban a sztár?
2: Akkor csak kikérték a kávét, és kértek hozzá habot, kis tejet, cukrot, édesítőt, más nem volt.
1: Édesítő már akkor is volt?
2: Volt akkor, igen, sokan kérték, akik vigyáztak az alakjukra.
1: Meddig tartott ez a egy napról beszélünk, ugye 8-kor nyitott a hely, körülbelül, te mondtad?
2: Reggel
1: 7-kor.
2: És 11-ig volt a reggeliztetés, akkor utána ugye akkor megszűnt, akkor aki bejött 11-től 12-ig kérhetett zónai ételt, amit most már nem ismernek, az olyan kis adag étel volt, kért egy zóna, körköltet, vagy akármilyen

0: is ételt, az 11-től 12-ig, és akkor 12-től elindult az ebédelni.
1: És ebédeltetés után mondjuk, hogyha véget ér mondjuk 3 óra, akkor az ebédeltetés utána hát milyen vendégkör is ki, 4-kor ugye véget ért, mert ugye ügyvédek mi egymás ilyen vendégkör volt, akkor utána mi volt? Utána átment egy klub élet alakult ki? Törzs vendégek jöttek?
0: Nem, ugyanúgy folytatódott az, hogy vége volt ugye rengeteg munkahelynek, jöttek ügyvédek, jöttek az MLS-től, jöttek vendégek, akik egész egyszerűen szerettek volna ebédelni, hát most már nem ebédelni, hanem
1: valamit fogyasztani.
0: Valamit fogyasztani.
1: Volt-e ott zene? Élő zene vagy gépzene?
0: Nem volt semmi.
1: Gépzene se?
0: Semmi.
1: Csak a halk moraj.
0: Csak a halk moraj, a vendég moraj. Annak is megvan a varázsa.
1: Ugye, te dolgoztál, ugye beszéltük azt, hogy egy üzletvezetőség alá tartozott a Moulin Rouge, ami a Pesti Brodvég közepén van, az Operett Színház mellett, az Abbáziával nem szembe lévő Savoy Bar. Ha itt meg ott is dolgoztál, melyiket szereted a legjobban, melyik állt neked legjobban a közel a szívedhez?
0: Hát az az igazság, hogy megkértek, hogy megnyitják a Savoy bárba délután 5-től 9-ig a diszkót, és megkértek, hogy azt vezessem, illetve ott legyek egy másik kollégával és egy pultos hölgyel, csináljuk a diszkót. Hát 4 évig csináltam, nagyon jó. Kellemes élmények fűződnek hozzá.
1: Ja, itt történt egy olyan sztori, hogy egyszer csak bemutatkoztál, Tóbiás Ervinnel beszélgetek, igen, de bemutatkoztál a diszkósnak, elmesed, mi történt, és hogy volt az egész?
0: Igen, mert mikor átmentem a Savoyba, akkor már ott volt egy diszjokés, és jött vidáman, és bemutatkozott, hogy Éliás. Hát mondtam, Tóbiás. Először azt hitte, vicceltelek. Azt mondja, Éliás Gyula vagyok. Mondom, én meg Tóbiás Ervin. Na jó, van, azt mondja, ne viccelj. Meg kellett mutatnom a személyét, nem akart elhinni.
1: Aztán nagy békével biztos ettek egy tál dödölét, vagy nem, na mindegy. Folytatjuk még zene után a beszélgetést, egy picikét benézzünk az emlékek kapcsán a pesti éjszakában, meg a diszkóról is beszélgetünk, hogy hogy nézett ki a diszkó 5-től 9-ig, az elég érdekes, illetve hogy kik voltak az éjszaka császárai akkor, és mit ettek, mit ittak. 98.6, Manna FM, a bőségkosara, zene, aztán jövünk vissza.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara. Folytatjuk a nosztalgikus utazásunkat. A múlt évszázad 70-es, 80-as évek végén vagyunk az Oktogonon. Térjünk át a Savoy bárra és egy kicsikét az éjszakai életre. Illetve azt mondtad, Csocsi, bocsánat, engem Ervin nekem Csocsi volt is, amikor főnökön volt, akkor Csocsinak hívtak. Tényleg ez a beceneve, de ez már a vendéglátásban is megvolt, a Csocsi?
3: Nem, ezt a kaszinokba kaptam.
2: A vendégek hogy hívtak téged a Abbáziába, Savoy bárba? Ervin?
3: Csak Ervin.
2: No, hogy mondtad, hogy 5-től 9-ig volt diszkó, akkoriban sokan mentek ebbe a diszkóba, mint ugye az Éliás Gyula csinált, vagy ez egy ilyen tengés-lengés volt?
3: Igen, Éliás Gyula ott kezdett, Arató András, akit még ismerhetünk. A 5-től 9-ig, mert este 10-től már a Savoy bár, mint bár működött.
2: Az egy éjszakai bár, azt tegyük az hozzá. Oda kimehetett be, csak nagyon válogatott közönség volt, vagy csak egy korhatár volt?
3: Hát mivel porta volt, tehát portás volt, azért ott megválogattak a közönséget, ugye hát ittasan nem lehetett, normális öltözékbe, kódressz volt, tehát azért nem lehetett úgy bemenni a bárba. Ugye ez a Savoy bár abban az időben igen nívós hely volt, ugye műsorral sok művész, énekes ott kezdte a pályáját.
2: Kedves fiatal hallgatók, hogyha kíváncsi vagytok, hogy miről is beszélünk, akkor nem kell más csinálnunk, csak megkeresni a Ripacsok című filmet, ami körülbelül ekkor tájt játszódik ott, 79-80 környékén, és egy remek kordokumentum megmutatja a pesti éjszaka életet. Na, ugye azt beszéltük, hogy az Abbázia nem volt olyan drága, itt azért már gondolom éjszaka egyfajta emelt árszínvonal volt.
3: Emelt árak voltak, és igenis a vendégkör is olyanokba tevődött, akik meg tudták ugye abba az időbe fizetni, mert azért ott már volt viszki, ott már volt Napóleon konyak.
2: A viszki egy nyugati jófajta viszki volt? Milyen viszki volt?
3: Hát egy ilyen közepes kategória, hogy mondjam, nem a 18 éves Chivas Regal.
2: Ha valaki nagyon mai szóval virítani szerette volna a lóvét, akkor mit rendelt? Mi az, amivel úgy fel tudta magára hívni a figyelmet, mondjuk egy pesgőt, egy szovjet pesgőt, egy viszkit, mi volt az?
3: Igen, a pesgő. A pesgő az egy ilyen kuráns dolog volt, hogy pesgőt rendelek. De általában a legtöbbje kért egy üveg bort, vagy sört. Ezeket fogyasztották.
2: Itt enni is lehetett?
3: Hát szendvicsek voltak. Főtt virsli és szendvics.
2: Hú, a klasszikus ilyen kaszinó tojás, meg ilyenek ezek a hidegkonyha termékek?
3: Azért nem. Nem, a bárban nem volt ilyen.
2: Ugye mondtad, hogy a Moulin Rouge is ide tartozott. A három hely közül hol szerettél legjobban dolgozni? Melyik volt a legjobb?
3: Hát igazából a legtöbbet a Abbáziába dolgoztam, de érdekes módon azt szerettem a legjobban. Mellette azért a diszkó, mert azért mind a kettőbe dolgoztam paralel. Mind a kettőt nagyon élveztem.
2: A diszkó az ott volt, ahol most ez az egyik multinacionális hamburger láncnak van alul, meg felül volt az emelete, ott volt fent a diszkó, ugye?
3: Igen, 5-től 9-ig. Nagyon sokan voltak, ugye akkor még nem volt annyira elterjedve, mert volt még, ha jól emlékszem, amire emlékszem, a Rendezvú.
2: Tényleg.
3: Rendezvú.
2: Igazából ennyi, még a Petőfi csarnok, de az meg csak szombat-vasárnap. Még a Petőfi nem is volt.
3: Nem is
2: volt. A 80-as évek eleje, igen.
3: Nem volt, nem volt. A Savoy bár volt, a Rendezvú volt. Lehet, hogy még volt egy-kettő, de erre most nem emlékszem.
2: Na, és a végén egy személyes kérdés. Mi az, ami neked leginkább hiányzik abból az időszakból? Van-e ilyen, ami neked a nyugalom, a béke, a haverok, a nyugodt munka, akkor nem tudom, de mi az, ami neked hiányzik személyesen?
3: A fiatalság.
2: Mondja itt velem szemben ülve, örök ifjan, az én hajdan volt főnököm.
3: Hát az igazság, hogy ami onnan hiányzik.
2: Szerintem igen, hát most picikét fátyolosodott az én kollégám szeme, de hát megértem, hiszen egy életet leélt ebben a korszakban. Köszönöm szépen, hogy egy kicsikét emlékezhettünk így együtt. Ez egy igen érdekes korszak volt. Még egyszer mondom, hogy a Ripacsok című filmet tessék megnézni, és az említett helyről akkor képet kaptok. Ez volt a Bőség kosara. Köszönöm Tóbiás Ervinnek, hogy kicsikét beavatott minket a kulisszák mögé, kicsikét beszélhettünk, képet kaphatunk, hogyan működött az élet akkoriban, miket ettek, miket ittak az emberek. Most következik a kanapé, jövő héten pedig újra a Bőség kosara itt a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok! Ami

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
2: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Ugye manapság nagyon sokat hallani a kollagén szerepéről, akkor is, ha a bőrünkről, akkor is, ha az ízületeinkről van szó. Isszuk, esszük, mindent megteszünk, hogy pótoljuk a szépségünkért, az egészségünkért, de mit tehetünk még a bőrgyógyász kozmetológus segítségét kérve?
3: A kollagénről tudjuk, hogy mennyire fontos a bőrben, hiszen ez mint legfőbb vázat ad a bőrünknek, ő fogja a rugalmasságát adni a bőrünknek, a feszességét. A bőr ahhoz, hogy meg tudja őrizni a hidratáltságát, hogy élettel teli legyen, nyilván szükséges a kollagén, és hát ezt tudjuk, hogy a 25 éves korunkra a maximális mennyiségű kollagénnel bírunk, aminek sajnos a mennyisége évente 1,5%-kal csökken, és bizony-bizony az 50. életévünkre körülbelül fele annyi kollagénünk lesz, illetve egyre kevesebbet állít elő a szervezetünk, ezért próbáljuk ezeket külsőleg pótolni. Ahogy mondtad, esszük, isszuk, kenjük, beinjektáljuk, stimuláljuk. Én azt gondolom, esztétikai orvosként mindig az a legszebb beavatkozás, ami a legtermészetesebb.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Magyar parfümtolvajok buktak le Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormány miniszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter kormányfő elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan fennálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális kizáró jellegű követelményeket. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Ebben tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát érték volna a drónos légicsapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába a budapesti orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Szerdán több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Magyarokból álló parfüm tolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
0: Időjárás.
4: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, és délkeleten lesz melegebb.
0: Manna Manna

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: G'day, this is Joel here with the band For King and Country, and this is the story behind our song For God Is With Us.
2: Nem pont te, de sokan mások az emberiség történelmében, többek között én is, feltettük már azt a kérdést, hogy hol van Isten a legsötétebb pillanatokban, amikor tragédia éri az ő gyermekeit. Ezen a dalon keresztül ő most is szól hozzád, hogy meggyőzzön arról, hogy nem valami elvont eszme. Ő itt van, most is veled van, és sosem hagy el.
1: God is not some abstract idea. God is here. God is now. God is with us.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Brandon Lake, and this is the story behind the song Miracle Child. There's an opening lyric and it says I shouldn't be alive.
2: A zeném elején arról énekelek, hogy igazából nem is kellene élnem. Az igazság az, hogy ez az én igaz történetem. A szüleimnek 6 vetélése volt előttem. Ezek után tulajdonképpen nem is kellene élnem, de ők ragaszkodtak ahhoz az ígérethez, amit az Úrnak tettek, hiszen Isten azt mondta nekik, hogy szülők lesznek, és én leszek az első szülöttük. Azóta még egy öcsém és egy húgom is született, élnek és virulnak, ezért is szerettem volna ezt a dalt. Szóval szeretném, ha ez a történet nekik is bátorítás lenne, hogy ti is mind a ketten csoda gyerekek vagytok, Isten számára nincs lehetetlen.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Tudjátok, szükségtelen, hogy kimenjünk a világba és vallásosak legyünk. Nem kell a munkahelyeden úgy járkálnod, egyfolytában imádkozni, fülhallgatóval a füledben, mint egy marslakó. Szerintem, ha a hívőknek meg kell tanulniuk valamit, akkor az az, hogy... Lehetsz te egy lusta, passzív keresztény, aki a mennybe megy. De nem lesz 100%-os a termésed. Mindenki mondja, hogy rajtam múlik. Szerintem nem mondtátok mindannyian. Próbáljuk újra, rajtam múlik. Rendben, nézzük meg a Máté 13-at. A nagyértékű gyöngy példázata. Máté 13.44-től. Hogyha a Márk 4-et megértve az összes többi példázatot megérthetem, akkor újraolvasom őket, hogy lássam, mit nem vettem észre eddig. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Hajlandó vagy mindent megtenni, amit Isten mond neked azért, hogy megtaláld a nagyértékű gyöngyöt? Nem is tudom, úgy tűnik, még gondolkoztok rajta. Ha minden szó megijeszt benneteket. Ez itt nem arról szól, hogy oszd szét minden pénzedet. Ha esetleg erre gondoltatok volna, akkor feleltsétek el. Arról beszél, hogy mindenedet add oda. Légy teljesen odaszánt. Ne csak egy kis áldozatot hoz, hanem légy igazán engedelmes. Tudjátok, Saul nem tett meg mindent, amit Isten mondott neki, csak bizonyos dolgokat tett meg, és ezért az egész királyságát elveszítette. Nem lehetséges, hogy csak egy részét tegyük meg annak, amit Isten mondott. Persze tudom, hogy a növekedés egy folyamat, és mind növekszünk. Ez egy út. És tudom, hogy vannak hibáim, amiket Isten még nem is mutatott meg nekem, és imádkozom, hogy jövő ilyenkor már jobb ember lehessek, mint most vagyok. De azt elmondhatom, hogy ebben a pillanatban nincs olyan engedetlenség az életemben, amiről tudnék. És ez a különbség. Nem azt mondom, hogy nincs engedetlenség, hanem hogy nincs olyan,

0: Amiről tudnék, és hogy én direkt engedetlen lennék Istennek. Tudjátok, még Pál apostol is, valahányszor megítélték őt. Az emberek azt mondták, ó, nem vagy hűséges, nem vagy hűséges, nem vagy jósáfár. Akkor azt mondta, nem érdekel, hogy mit mondotok. Azt felelte, nem érzem, hogy bármi ellenem szólna, de még én sem ítélem meg magamat ez alapján, csak Isten ítélhet. Nem érzem, hogy bármi is terhelné a lelkiismeretemet, amit rendeznem kellene Istennel. De ha lenne, akkor rendezném. De tudjátok mit? Sok évet éltem úgy, hogy ezt nem mondhattam el magamról. Sok éven keresztül prédikáltam, és közben ezt nem mondhattam volna el magamról. Sok éven keresztül tanítottam bibliaórákat, és nem mondhattam volna el ezt. Tudom, hogy egy kis időbe beletelik majd, hogy megértsétek mindazt, amiről ma beszélek. De most csak kérdeznék tőletek valamit. Sokat kértetek Istentől az életetekre nézve? Akarjátok mindezt, vagy nem? Akarjátok, vagy sem? Tudom, néhányan most azt gondoljátok magatokban, ó, te jó ég.
1: Oh my gosh.
0: Jó, Joyce, de mi a helyzet az Isten kegyelmével, szeretetével és jó indulatával? Ez mind a miénk. De hadd mondjak valamit. A kegyelem nem arra való, hogy rendetlen életet éljünk, és Isten majd mindent rendbe tegyen utánunk. A kegyelem erő, hogy legyőzzük a bűnt a Szent Szellem ereje által. Isten megigazítja a bűnöst, de nem igazolja a bűnt. És vigyáznunk kell, hogy összefüggésében lássuk mindezt. A kegyelem a Szent Szellem ereje, hogy megtegyük, amire Isten tanít minket. És ha ismerjük az igét, és időt töltünk vele, időt töltünk vele, időt töltünk vele, szeretjük őt, szeretjük, szeretjük, szeretjük őt. Jó hozzáállást alakítunk ki, akkor lépésről lépésre bármilyen bűnt leplez le Isten, segíteni is fog, hogy legyőzd azt. Aztán engedi majd, hogy megpihenj kicsit, és mutat egy másik dolgot. Engedi majd, hogy pihenj egy kicsit, majd megint másikat mutat. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én örülök, hogy nem látok mindent egyszerre. Csak az Úr tudja, hogy mit fog nekem mutatni a következő egy évben. Az biztos, hogy múlt évben sok mindent mutatott. De tudjátok mit? Ha a szívem olyan talaj lett volna, ami kemény, annak ellenére, hogy vannak füleim, mégse hallottam volna meg Istent, akkor még mindig ugyanabban az állapotban lennék, amiben egy éve voltam, és akkor egyre kevesebb gyümölcsöt teremnék. Mindenki érti, amiről beszélek? Nos, tudom, hogy ez nem mindig a világ legizgalmasabb dolga, és szinte látom, hogy az elmétekben forognak a fogaskerekek. Ó, te jó ég, akkor ezt most fel kell adnom? Úgy érted, akkor ezt fel kell adnom? Akkor ezt most fel kell adnom? Hát, nem is tudom. Nem tudom, hogy képes leszek-e rá. Nos, akkor elégedj meg a 30%-os terméssel. És ettől még a mennybe mehetsz. A Jézus Krisztusba vetett hit által a mennybe mész. Ha hiszed, hogy ő meghalt érted, ha tényleg hiszed ezt, ha szereted őt, akkor hiszem, hogy a mennybe kerülsz, de én azt kérdezem, hogy mit szeretnél, amíg itt vagy a földön. Erről szól a mai témánk, ez nem az üdvösségedről szól. Azt kérdezem, hogy mit akarsz, amíg itt vagy a földön. Tudjátok, én eldöntöttem, hogy nem tudok békesség nélkül élni, öröm nélkül élni. Nem akarom vádolva érezni magamat, meg frusztráltnak. Nem akarok állandóan a férjemmel vitatkozni, állandóan mérgelődni valakivel, irigykedni, kritikusnak lenni, neheztelni. Elegem volt abból az életből, és végül eljutottam oda, hogy azt mondtam, Istenem, bármit megteszek, amit kell. Lehet, hogy még nem jutottál el idáig, ha még nem, akkor jövőre találkozunk ugyanitt. De remélem, hogy eljutsz majd, mert senki sem tudja helyetted meghozni ezt a döntést. Helyettem sem tudja senki meghozni, és helyetted sem tudja senki meghozni. De ha meghozod, akkor senki sem tarthat vissza téged az Isten által neked tartogatott legjobbtól. Senki. Igazságban élhetsz, Szent Szellem általi békességben és örömben áldott lehetsz, jó indulatot élvezhetsz. Elképesztő, hogy Isten mi mindent megtesz majd érted. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked a szíved kéréseit. Szóval ez az ember megtalálta a gyöngyöt, és azt mondta, ez olyan értékes, hogy mindent eladok, csak hogy az enyém lehessen. És így is tett. Máté 25. A 10 szűz. 5 bolond és 5 bölcs. Első vers. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, meggondolatlan, 5 pedig okos, értelmes, intelligens, körültekintő. 10 emberből, aki a gyülekezetbe jár minden héten, 5 közülük hazamegy és megteszi, amiről hallott, 5 pedig semmit sem tesz. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal extra olajat. Nagyon szeretem, ahogy a magyarázó Biblia kihangsúlyozza azt, hogy extra olajat. Tudjátok miért? Azért, mert ha valaki igazán sikeres akar lenni, annak mindig meg kell tennie az extrát. Nem elég, ha csak annyit teszel, ami éppen csak hogy elég. Meg kell tenned az extrát. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek mind a szűzek és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajotokból.
2: Come on!
0: Adjatok nekünk az olajotokból. Meg tudnád mondani, hogy hol van ez az ige? Azok, akik nem teszik meg a részüket, amikor bajba kerülnek, mindig mástól várják, hogy azok oldják meg a problémáikat. Nem tudjátok eldönteni, hogy ti ilyenek vagytok-e vagy sem. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, mert túl sokáig vártak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Én sok éven át zárt ajtók mögött készültem mindarra, amit most csinálok. Mikor még senki sem tudta, hogy ki vagyok, és senkit nem is érdekelt, én órákon és órákon át tanulmányoztam az igét, mert úgy éreztem, Isten szólt hozzám, hogy azt akarja, hogy tanítsam az igéjét. Át kell majd menned azokon a csendes éveken, amikor senki sem tudja, ki vagy, és senkit nem is érdekel, és azokban az években hűségesnek kell maradnod Istenhez. Nem csak akkor kell hűségesnek lenned Istenhez, amikor megtapsolnak téged. 11. vers. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Nem vagytok ismerősök számomra. Aztán nagyon tetszik a 13. vers. Vigyázzatok tehát, nagyon figyeljetek oda, legyetek óvatosak és aktívak, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, mikor jön el az ember fia. Tudjátok, sokszor érdeklődünk a végidőkről szóló tanítások iránt, és ezzel nincs is gond. Nekem semmi bajom ezzel. Én nem tanítok ebben a témában, mert nem érzem, hogy elég felkészült lennék hozzá, és megpróbálok távol maradni az olyasmiktől, amikre nem vagyok igazán alkalmas. De nem aggódom amiatt, hogy mikor jön vissza Jézus, mert úgy érzem, hogy készen vagyok, akármikor is akar visszatérni. Ha ő már végzett velem, akkor akár ma is boldogan elmennék vele, de boldogan maradok is, ha még használni akar. Én csak azt mondom, hogy legyünk készen. Nem kell tudnunk, hogy melyik nap jön, nehogy az előző nap kezdjünk el készülődni. Készenlétben kell élnünk. Amen. Légy aktív, légy kész, légy lelkes, légy tele buzgossággal, maradj benne a dolgok folyásában, ne légy egyike az álmos keresztényeknek, akiknek mikor bajba kerülnek, egy vagonra való másik keresztényre van szükségük, hogy újra talpra álljanak. Oh-oh. Mindenkinek, aki itt van, több győzelme lehet az életében, ha elkezdi sokkal inkább azt tenni, amit Isten mond neki. Jól van, valaki ott hátul egyet ért velem. Nos, örülök, hogy egy ember érti, miről beszélek, amen? Aztán a búza és a konkoly példázata, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy Isten elvetette az ő gyermekeinek a magját, amit búzának hív. De jön az ellenség, aki rossz magot vetett, ez a konkoly volt. Ezért a búza és a konkoly együtt növekedtek, a hívők a nem hívőkkel, egymás mellett. Az arató angyal azt kérdezte, elmenjük és kiszedjük a konkolyt, de Isten azt mondta, nem, hadd nőjenek együtt az aratás idejéig.
2: Until the time...
0: Szóval tudjátok, mit mond ez nekem? Az, hogy Isten nem fogja eltávolítani az összes gonosz embert a földről. Azt akarja, hogy együtt növekedjünk. Tudjátok miért? Azért, hogy remélhetőleg hatással lehessünk rájuk, de fontos, hogy nekünk kell arra vigyáznunk, hogy nehogy ők legyenek hatással ránk. Amen. Akár fel is hagyhatunk azzal, hogy kedves emberekért imádkozzunk az életünkben. Semmi hasznodra nem lesz, ha elköltözöl, csak mert nem szereted a szomszédodat. Lehet, hogy három sokkal rosszabb ember mellé költözöl. Ó, Istenem, szükségem van egy másik állásra. Itt én vagyok az egyetlen hívő. Nem bírom már ezt tovább, ez túl nehéz nekem. Nos, már elnézést, de nem te kértél magadnak egy szolgálatot? Nem te kérted Istent, hogy használjon téged? Tehát a két dolog, ami világos számomra ebből a példázatból a Márk 4-ben az az, hogy mi a világban vagyunk, de nem abból származunk. Hívőként ki kell mennünk a világba, de nem szabad, hogy az hatással legyen ránk. Mi legyünk hatással rájuk. És tudjátok, sok ígére van szükség ahhoz, hogy kimenjünk a világba, de ne az legyen ránk hatással. Tudjátok mit? Ahhoz, hogy munkába járjatok, és olyan helyen dolgozzatok, amilyen helyen néhányan dolgoztok, olyan dolgokat halljatok és lássatok, amiket néhányan hallottok és láttok, ahhoz egy vasárnap reggeli 45 perces prédikáció meghallgatása nem lesz elég. Bele kell ásnotok magatokat az igébe, hogy ismerjétek Istent és a feltámadás erejét. Tudnotok kell, hogy kik vagytok Krisztusban, és tudnotok kell, hogy mi az elhívás az életeteken. Meg kell értenetek, milyen sok gonoszság van a világban, és úgy kell elindulnotok minden nap, hogy eleget imádkoztatok, és készen vagytok fényként ragyogni, bármerre is jártok. Érti valaki, hogy miről beszélek? Ne 10 perccel indulás előtt kászálódj ki az ágyból, hogy aztán ne tudj időt tölteni Istennel. Hogy felhúzd magad, mielőtt kijutnál a lakóparkból, és hogy utálj mindenkit, még mielőtt beérnél a munkahelyedre. Hogy aztán depressziósan menj be, és csak morogj, és panaszkodj. De közben azért ott van a halacskás matrica, a Jézus kitűző, és tanításokat hallgatsz fülhallgatón. Ennél kicsit többre van szükség. Szánd oda magad teljesen. Légy készen a világban élni úgy, hogy az közben nincs rád rossz hatással. Isten arra hívott, hogy kiválóak legyünk. Tudjátok, szükségtelen, hogy kimenjünk a világba és vallásosak legyünk. Nem kell a munkahelyi irodádban körbe-körbe járkálnod, egyfolytában imádkozni, fülhallgatón keresztül pedig tanításokat hallgatni, úgy viselkedve, mint aki a Marsról jött. Szerintem, ha a hívőknek meg kell tanulniuk valamit, akkor az az, hogy miként járjanak a világban istenfélő, de normális emberekként. Nem pedig istentelen és vallásos emberként. Amen. Ó. Ó. Ouch, ouch. Tanuld meg, hogy hogyan légy kiváló. Isten kiválóságra hívott el minket. Mit tehetnél annak érdekében, hogy kiválóbb ember légy? Javíthatnál azon, hogy milyen gondolatokat engedsz meg magadnak? Lehetnének kiválóbbak a szavaid? Tehetnél egy kicsit többet másokért? Mik egy kiváló ember jellemvonásai? Megtartja a szavát, bármibe kerül is. Törekszik rá, hogy a lelkiismerete tiszta legyen minden ember vagy Isten elleni vétektől. Odafigyel a kis dolgokra. Ti, akik évek óta hallgattok engem, hányan viszitek vissza a bevásárlókocsit a helyére? Szerintem ez olyan vicces, mert az emberek a világ minden tájáról megemlítik ezt. És tudjátok, ez egy olyan egyszerű dolog, de emlékszem, amikor Isten erre tanított. Én nem voltam kiváló ember. Rendetlenséget hagytam magam mögött, és ez nem kiválóságra utal. És ha te kiváló magokat vetsz el, akkor kiváló lesz az aratásod is. De ha rendetlenséget hagysz másnak, és nem fontos a gyümölcs, vagy jó neked a 10-15% gyümölcs is, akkor ne is számíts a 100%-os aratásra. Arra biztatlak benneteket, hogy kérjétek a következőt Istentől. Istenem, kérlek, kezdj el megítélni engem, valahányszor úgy cselekszem, ami nem a legjobb módja a dolgoknak. Nagy zaj csaptak a szentek. És mindenek felett légy kiváló ember otthon, a zárt ajtók mögött. Ne csak nyilvánosan, hogy lenyűgöz valakit. Istenért élj, ne az emberekért. Mert ő mindig mindent lát. Mit tehetünk, hogy kiválóbbak legyünk? Amikor valaki megkérdezte Michelangelo-t, hogy miért festette a Sixtusi kápolna egy magasan lévő sarkát olyan sokáig, mikor úgysem látja senki, azt felelte, Isten látni fogja. Nemrég a hegyekben autóztunk. Elfelejtettem, hogy pontosan hol voltunk. Egy mellékúton jártunk, és egy mező mellett haladtunk el, ahol láttam egy gyönyörű virágot. Ahogy ott árválkodott önmagában. Egy gyönyörű szép virág. És csak úgy megkérdeztem Istentől. Miért alkotsz ilyen szép dolgokat, ha aztán olyan helyre teszed őket, ahol senki sem látja, és azonnal hallottam a választ a szellememben. Én látom őket. Látjátok, Isten mindent lát. Minden kis dolgot, amit teszünk, és minden nagy dolgot is. És a jutalmunk Istentől jön majd. A jutalmunkat tőle kapjuk majd. Azok, akik titokban a helyes dolgot teszik, nyilvánosan kapnak majd jutalmat. Kis dolgokról van szó, amikben el kell kezdenünk követni a Szent Szellem késztetését és vezetését. És a Szent Szellem késztetését követni a következőt jelenti. Amikor azt érzed, hogy ezt talán nem kellene megtennem, akkor ne tedd meg. És növekedni fog a gyümölcsöd. Wow, halleluja, túl jól érzem magam ahhoz, hogy abba hagyjam. Szeretném, ha megnéznénk néhány igerészt a Jelenések könyvéből, mielőtt befejezzük. Jelenések 3:1-3. A Biblia azt mondja, hogy lelkesnek kell lennünk. Azt feleled. Nos, én nem érzem magam túl lelkesnek. Én sem mindig érzem magam lelkesnek, de megpróbálom fellelkesíteni magamat. De most könnyű dolgotok van, mert én lelkesítelek benneteket. Úgy értem, ki az, aki itt ne tudna lelkesedni? Hiszen halottnak kellene lenned, ha itt nem tudsz lelkesedni. Hiszen nagyszerű volt a dicsőítés. És szerintem elég jó prédikációkat is hallhatunk. Olyan emberekkel voltál együtt, akik hasonlóan gondolkoznak. Egy hívőkkel teli teremben üldögélsz. Nem kell dolgokkal bajlódnod, például senki sem káromkodik melletted, legalábbis remélem. De tudjátok mit? Amikor hazamentek, nektek kell majd fellelkesítenetek magatokat. Onnantól fogva, hogy hazamész, már nem az érzelmekre kell alapoznod, hanem döntésekre. Minden nap, minden nap, minden nap, minden nap. A szárdiszi gyülekezet angyalának. Első vers. Írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig a valóságban halott vagy. Ébredj fel! És erősítsd meg a többieket. Akik halófélben vannak. Mert nem találtam cselekedeteidet, semmilyen tettedet teljesnek az én Istenem előtt.
3: Oh-oh.
0: Emlékezzél tehát vissza minden leckére, amit hallottál. Szívleld meg őket folyamatosan, és engedelmeskedj nekik. Mindenki mondja, amikor hazamegyek, megteszem majd, amit a prédikációkban hallottam a hétvégén. Most pedig térj meg! De ha nem ébredsz fel, és nem maradsz éber, akkor eljövök, mint egy tolvaj, és te nem fogod tudni, hogy melyik órába jövök majd. 19. vers. Akiket én nagyon szeretek, azoknak megmondom a hibáikat. Látjátok, hogy mennyire szeretett benneteket Isten ezen a hét végén? Hányan érzitek ezt a felétek áradó szeretetet most, miután kész vagyok veletek a 4 tanítás után? Akiket én nagyon szeretek, azoknak megmondom a hibáikat, meggyőzöm őket róluk, és megfenyítem őket, megfegyelmezem, és megtanítom őket. Most figyeljetek, ezért aztán legyetek lelkesek. Legyetek lelkesek, égjetek a buzgóságtól, és térjetek meg. Változtassátok meg a gondolkozásotokat, és hozzáállásotokat. Amen. Legyünk élettel teli lelkes hívők. Nem mondjuk azt, ma gyülekezetbe kell menni. Ó, dicsőség Istennek, ma vasárnap reggel van, mehetünk a gyülekezetbe, és együtt lehetünk a többi hívővel. Oda megyek korábban, és reggel imádkozom a pásztorért, hogy jó legyen az üzenete. Amikor dolgozni mész, reggel nem mondod, hogy utálom a munkámat, örülök majd, ha végre péntek lesz. Nem, inkább mondd azt, hála Istennek, van munkám, hála Istennek, hogy hívő vagyok, bemehetek egy sötét helyre, és világíthat a fényem. Lelkes leszek, teli buzgósággal. Gyerünk, álljunk fel, és adjunk egy nagy tapsot Istennek.
4: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál kisiklott Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomaállomásnál kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid hangsúlyozta. A 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni. Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről íres a mai nap. Május 14-e van. 197 éve született Kammermájer Károly, aki Budapest első polgármestere volt. Előbb Buda, majd Pest szolgálatába lépett, a közigazgatásban tevékenykedett. 1861-ben Buda főjegyzője, 67-ben Pest város tanácsnoka lett. Nagy érdemei vannak a városegyesítés tervének kidolgozásában. 1873-ban az egyesített Budapest megszületésekor a népszerű várospolitikus nagy többséggel polgármesteré választották. Hivatalát 73-tól 96-ig látta el, mert további három terminusban is újra választották. 23 évi polgármestersége alatt indult meg Budapest virágvárossá fejlődése. Nevéhez fűződik a magyar nyelvű közigazgatás megteremtése, a kerületi előjáróságok kialakítása. Működése idején épült az Andrássy út, a Nagykörút, a Ferenc József híd, a déli összekötő vasúti híd, a parlament, a Mátyás templom, több kulturális létesítmény és a nagy csarnok a Fővám téren. Kiépült az út, víz és csatorna hálózat, megvalósult a szemétszállítás is. 137 éve született cechmester László vegyész, Győrben látott napvilágot, a Zürichi Műszaki Egyetemen szerzett 1911-ben vegyészmérnöki oklevelet, aztán ugyanitt 13-ban műszaki doktori címet nyert. Akkoriban többek közt cellulóz vizsgálattal és növényi festékanyagok kutatásával foglalkozott. Hadifogságba került az első világháborúban, majd hazatérte, után több egyetemen is dolgozott. Részt vett izotóp kutatási kísérletekben, és Csolnoki Lászlóval együtt kromatográfiával és karotinoidokkal kapcsolatos kutatásokat végeztek. 1941-től az amerikai Pasadena-ban volt professzor a California Institute of Technology szerves kémiai tanszékén, itt elsősorban a sztereoizomerek tanulmányozásával foglalkozott. 129 éve 18 évvel doktorálása után orvosdoktorra avatták Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. A magyarországi törvények 1895-ben királyi rendelettel történő megváltoztatása következtében nők is folytathattak egyetemi tanulmányokat Magyarországon. Elfogadták Zürichben szerzett orvosi diplomáját. 1890. február 10-én kérvényezte másodszorra, és 1897. május 14-én aztán be is avatták. Hugonnai Vilma grófi család 5. gyermekeként született, különben két házasságából két gyermeken látott napvilágot. Mivel 1869-től kezdve a Zürichi Egyetemen már nők is tanulhattak, 72-ben iratkozott be, és 79-ben szerezte meg diplomáját. 80-ban tért haza, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülésznőgyógyász, dr. Teufer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett el írni. 114 éve született Hegedűs Géza, író, újságíró, költő, kritikus, tanár, dramaturg. Ő 1935-ben szerezte meg jogi diplomáját a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol egyébként történelemből is lediplomázott. Dolgozott dramaturgként, újságíróként, lapszerkesztőként is, tanított színház és drámatörténetet, valamint verstant. Jó barátságban állt Kosztolányi Dezsővel, Kassák Lajossal, Hóman Bálinttal, Lukács Györggyel. Évtizedekig tanított a színművészeti főiskolán, elsősorban történelmi regényeket, drámákat írt. 93 éve született Kovács László, magyar-amerikai operatőr. Dennis Hopper filmje A szelíd motorosok hozta meg számára az ismertséget 1969-ben. Számos filmben dolgozott utána is, többek között az Öt könnyű darab, a New York, New York, a Papírhold, a Szellemírtók, a Rubi Kairo és a Szabadítsátok ki Willit 2, és az ő nevéhez fűződik. 2002-ben hívták meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál zsűriébe. És 93 éve szintén a mai napon látott napvilágot Bácskai Lauró István filmrendező, a Kemény Kalap és Krumpli a rendezője, a Balázs Béla stúdió alapító tagja volt, majd a Mafilm rendezője, 89-től a Lauron Kft. Ügyvezető igazgatója, közben számos játékfilmet és tévéfilmet rendezett. 75-ben készült el a Kemény Kalap és Krumpli, ezért a filmjéért elnyerte a Tévés Világfesztivál nagy díját. Ma napos, de hűvös időre kell készülni, csapadékra kis esély van, a hőmérséklet nem éri majd el a 20 fokot, holnaptól pedig esőssé válik időjárásunk. Nem sokára majd arról lesz, hogy áprilisban megtorpant a lakbérek emelkedése, országosan mindössze 2,1%-os drágulást mértek, Budapesten pedig enyhe csökkenés történt. Mindjárt mondom a részleteket.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, mi mindent írtak a lapok a mai reggelen a főváros kapcsán. Arról olvastam, hogy áprilisban megtorpant a lakbérek emelkedése. Országosan mindössze 2,1%-os drágulást mértek, Budapesten pedig enyhe csökkenés történt a KSH.ingatlan.com friss lakbérindexe szerint. A márciusi élénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 2,1%-kal, a fővárosban pedig 1,1%-kal csökkentek előző hónaphoz képest, a márciusi 1,6%-os emelkedés után. Éves összevetésben országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások, közölte az elemzésében az ingatlan.com ingatlan hirdetési portál. Balogh László, az oldal vezető gazdasági szakértője kiemelte, a lakbérek havi és az éves emelkedésének fékeződése új helyzetet teremtett az albérletpiacon. A kiadó lakások bérleti díjai kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy a nettó keresetek nőttek egy év alatt. Különösen Budapesten figyelemre méltó, hogy 5% alá csökkent az éves drágulás üteme. Erre legutóbb 5 éve a Covid idejében volt példa. A mérsékeltebb drágulási ütem azért is tűnik fenntarthatónak, mert a lakbérek a legtöbb nagyvárosban magasnak tűnnek, mondta. Nem mindennapi rekordkísérletre hívja közben a foci és a csocsó szerelmeseit a Heineken május 16-án, két héttel az UEFA bajnokok ligája budapesti döntője előtt. Az igazi élmény nem csupán maga a játék, hanem hogy olyanok találják magukat egy csapatban, akik pár perccel korábban még nem is ismerték egymást. Néhány passz és egy közös gól után azonban minden megváltozik. Idegenekből csapattársak, majd könnyen barátok lesznek. A cél, hogy az ország legnagyobb 7,2 méteres csocsó asztalánál a lehető legtöbben játszanak együtt, és váljanak ezzel a csocsó bajnokaivá. A Budapest belvárosában az Erzsébet téri óriáskerék előtt zajló egésznapos program részeként a Heineken a bajnokok ligája trófeát is elhozza, így a csocsó rekordban résztvevők és szurkolóik akár fotózkodhatnak is a legendás serveggel, sőt a legszerencsésebbek jegyet is nyerhetnek a BL döntőre a Puskás Arénába. A játék nem csak azért olyan közkedvelt, mert a világ legnépszerűbb sportját imitálja kicsiben, hanem azért is, mert legalább olyan közösségteremtő ereje és intenzitása van, mint a nagypályás focinak. A márka ezt az élményt Budapest szívébe hozza május 16-án. Egyébként 10 óra 30-kor kezdődik a csocsó maraton a 7,2 méter hosszú asztalnál, egyidejűleg két csapatban 11-11 vállalkozó kedvű játékos mérheti össze a tudását 5 perces váltásokban. Az esemény este 19 óráig tart az Erzsébet téren, a regisztráció után pedig minden felnőtt a rudak mögé állhat. A résztvevőknek még ismerniük sem kell egymást, a helyszínen spontán összeállított csapatok is játszhatnak egymással. A lényeg pedig nem az eredmény, hanem hogy az emberek a valós életben szerezzenek közös élményt, és közben akár új ismertségeket is kössenek. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a BME kutatói áttörést értek el a biológiailag lebontható elektronika területén, amivel jelentős lépést tettek a fenntartható áramköri termékek gyártása felé. Az új technológia lehetővé teszi, hogy az elektronikai eszközök hordozói komposztálhatóak legyenek, ez pedig csökkenti az elektronikai hulladék mennyiségét és környezeti terhelését. A BME kutatói tehát biológiailag lebontható komposztálható áramköri hordozókat fejlesztettek ki. Az új technológia akár 90%-ban újrahasználható vagy komposztálható anyagokat használ. A fejlesztést elismerte az Európai Unió is, méghozzá több innovációs díjjal. A megoldás főként rövid élettartamú, gyorsan elavuló elektronikai eszközökre fókuszál, a gyártási költségek pedig versenyképesek, a piaci bevezetés és szabadalmaztatás folyamatban van. Budapestre érkezik a nemzetközi és hazai művészet legkiemelkedőbb válogatása. A közel 600 tételből álló kollekció bizonyítja, ma már nem szükséges a nagy külföldi aukciós házakig utazni azért, hogy nemzetközi kvalitású műtárgyak és festmények kerülhessenek egy gyűjteménybe, ráadásul vonzóbb áron. Tavasszal ismét felpesdül a hazai aukciós piac, tehát, amelynek meghatározó szereplője a BÁV Art aukciós ház és galéria. Az intézmény egyedülálló módon a teljes műkereskedelmi palettát lefedi. Az ékszerektől a festményeken át a bútorokig és műtárgyakig kínál ritkaságokat. A gyűjtők méltó környezetben licitálatnak ikonikus órákra, hollywoodi csillogást idéző ékszerekre és különleges festményekre, ami egyúttal a magyar piac erősödő nemzetközi szerepét is igazolja. Az aukció egyik legszemélyesebb darabja Füst Milán aranyzseb órája. A svájci gyártó modellje tökéletes párhuzamot von az irodalomtörténet és a tengeri hajózás között, hiszen az író főműve, a feleségem története is egy hajós kapitány világában jár. Szódik. Közben különleges darabbal bővül az egyik budapesti múzeum gyűjteménye, most bárki megtekinteti a repülés történeti csodát. Az Aeroplex egy Rolls-Royce hajtóművet adományozott az intézménynek, a közlekedési múzeum kőbányán nyit időszaki kiállítást. 4 évtized szolgálat után kiállítási látványosságként folytatja pályafutását. bontását a Rolls-Royce RB211 hajtómű a vállalat hangárjából egyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kiállítására került. A múzeum kőbányán nyit időszaki kiállítást az északi járműjavító területén a biztonságos és kooperatív közlekedés témáját körbejárva. A tárlat egyik kiemelt látványossága egy nagyméretű modern gázturbinás hajtómű, amely még egy évvel ezelőtt is aktív szolgálatban volt a DHL egyik Boeing 757-esén. A hajtóművet azóta kivonták a forgalomból, a légitársaság hozzájárulásával pedig az Aeroplex a múzeum részére adományozta. A Rolls-Royce RB211 típusú hajtómű a sugárhajtású repülés egyik mérföldköve, amelyet a brit mérnöki innováció és megbízhatóság jelképének tartanak. A motort több ikonikus, főként hosszú távú utasszállító repülőgépen alkalmazták. Az első és legismertebb típus a Lockheed L-1011 Tristar volt, amelyhez az eredetileg kifejlesztették, később az RB211 különböző változatai megjelentek a Boeing 747-es verzióin, valamint a Boeing 757 és 767 típusokon is. Mobilja riasztotta közben azt a gimnazistát, aki kirohant az angol óráról, hogy életet mentsen. A gimnazista egy telefonos riasztás után rohant ki, majd újraélesztett egy életfunkciók nélküli férfit egy budapesti parkban. A gimnazista Bognár Béres Gyula április 13-án délelőtt kapott riasztást a telefonjára telepített Safe City alkalmazáson keresztül, miközben angol órán ült a közgazdasági politechnikumban. A 15 éves diák azonnal a közeli parkba sietett, ahol egy eszméletlen életjeleket nem mutató középkorú férfit talált. Az iskola később saját Facebook oldalán is beszámolt a történetről, és kiemelte, rendkívül büszkék a tanulóra, amiért segített megmenteni egy ember életét. A fiatal a riasztást követve érkezett a parkba, ahol már kisebb csoport állta körül a földön fekvő férfit. Mivel Gyula képzett elsősegélynyújtó, azonnal felismerte, hogy sürgős beavatkozásra van szükség, ezért késlekedés nélkül megkezdte az újraélesztést. A beszámoló alapján az első percek kulcsfontosságúak voltak. Körülbelül 3 percnyi újraélesztés után a férfi ismét lélegezni kezdett, röviddel később azonban újra leállt a keringése. A gimnazista ekkor sem hagyta abba az életmentést, hanem tovább folytatta az újraélesztést, amíg a beteg ismét levegőt nem vett. A mentők nagyjából ekkor érkeztek a helyszínre. Gyula a mentők kiérkezése után is a helyszínen maradt és segített az egészségügyi dolgozóknak az ellátásban. Az iskola úgy fogalmazott, hogy a diák gyors reakciója és lélek jelenléte nélkül tragédia is történhetett volna. Nem sokára programajánlatok érkeznek. Csak egy

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. május 14-e van, csütörtök, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. A megszűnt buszmegálló helyére növényeket ültettek a Lónyai utcában. Nem várta meg a pótlóbuszt a vonat, hoppon maradtak az utasok fóton. Nem sokára már nem lesznek veszélyesek a háztartásokban is megtalálható tárgyak. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok.

közötti légi összeköttetést közölte a társaság a távirati irodával szerdán. Közölték, hogy a Wizz Air döntése az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légiközlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettségét. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légiközlekedési bizottsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Hozzátették, hogy a légitársaság folyamatosan felülvizsgálja a működését és menetrendjét, a hivatalos iparági iránymutatásoknak megfelelően módosíthatja. Tájékoztatásuk szerint több százezer jegy már kapható a wizz.com oldalon és az alkalmazáson keresztül. A reggel 5 órakor Budapestről induló járatok minden nap közlekednek majd, és 3 hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont. A Wizz Air a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden a térségbe induló járatát. A Tel Avivi járatok újraindításával a Wizz Air tovább erősíti pozícióját Izrael első számú diszkont légitársaságaként, valamint vezető szerepét Közép-Kelet-Európában is azon túl. A légitársaság jelenleg több mint 1000 útvonalon közlekedik, és célkitűzése alapján 2026-ban már 80 millió utas szállít hálózatán. Ferencvárosban a Lónyai utca és a Cucor utca sarkánál az egykori buszmegállóban zöld felületet alakítottak ki. A csapadékvizet a járdáról a zöld felületre vezetik, így nem a csatornába kerül, hanem hasznosul. Megújult a Lónyai utca egy szakasza, a Lónyai utca 26-os szám előtt a korábbi 15-ös busz Cucor utca megállója átalakult, tájékoztatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Facebook oldalán. Mivel a busz már nem itt közlekedik, a területre csak ideiglenes megállóként van szükség, így lehetőség nyílt arra, hogy minél nagyobb zöld felület jöjjön létre. A bejegyzésből kiderül, hogy az átalakítás során nem csak zöldebb lett a környék, hanem okosabb is. A kialakított zöld felület lehetővé teszi, hogy az esővíz ne a csatornába kerüljön, hanem helyben hasznosuljon. A csapadékvizet a járdáról a zöld felületre vezetik, ahol elszikkad, hasonlóan az úgynevezett esőkertek működéséhez. A területet úgy alakították ki, hogy kissé mélyebben legyen a környező burkolatnál, így az esővíz könnyebben összegyűlik. Közlik azt is, hogy a korábbi buszmegálló teljes alépítményét elbontották, így a fáknak is nagyobb, egészségesebb életteret tudtak biztosítani. Nem várta meg a pótlóbuszt és fóton hagyta az utasokat egy vonat kedden késő este a Veresegyházi Váci vasútvonalon. A MÁV Inform kedden este számolt be róla, hogy a viharos időjárás miatt a Veresegyházi vonalon egy fa dőlt a sínekre. Ezért Rákospalota, Újpest és Fót között nem jártak a vonatok, pótlóbusz szállította az utasokat. Az egyik utas azonban az érintett vasútvonal Facebook csoportjában arról számolt be, hogy a nyugati pályaudvarról 23 óra 5 perckor induló járat esetében az utasok Rákospalota Újpesten felszálltak a pótlóbuszra, a vonat azonban már nem várta meg őket Fóton, nélkülük indult el. Az utas posztja szerint az eset a pótlóbusz sofőrjét is váratlanul érte, akinek emiatt Vácig kellett szállítania az utasokat. Az eset kapcsán a MÁV közölte, hogy a vonat azért indult el, mert a pótlóbusz 10 perces késéssel érkezett meg a fóti állomásra. Bevallották azonban, hogy ez rendkívüli megoldás volt, és elnézést kértek az utasoktól az őket ért kellemetlenségért. Kedd este a fakidülés miatt azonnal intézkedtünk, hogy mielőbb pótlóbuszokat állíthassunk be az érintett szakaszra. Két vonat pótlására volt szükség Fót irányába. Az említett pótlóbusz a vonat menetrend szerint indulását követően körülbelül 10 perccel később ért a helyszínre. Amint észlelte a pótlóbuszt vezető kolléga, hogy a vonat nem tudta megvárni a pótlóbuszt, az utasait természetesen egészen Vácig tovább szállította. Ez ugyanakkor rendkívüli megoldás volt, hiszen ahogy eddig, úgy a jövőben is az a cél, hogy ilyen esetekben a vonat mindig várja meg a késve érkező pótlóbuszt. Az utasoktól az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk, írta a vasúttársaság. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. Az egyetem közleménye idézte Géci Attillát,
az elektronikai technológiai tanszék munkatársát, aki elmondta, hogy a biológiailag lebontható elektronika területén a

0: Magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. Mint írták, a kutatócsoport eredményeit nemzetközi szinten is elismerik. Két párhuzamos fejlesztési projektjük is fut az uniós pályázati rendszerekben, és az első év után az előbbi projektben 5 különböző innovációt ismert el az Európai Unió. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy gyűri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-kal lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetésre tudtak megszabadulni tőlük. Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotó elemeket, alkatrészeket, magyarázta a közleményben Illés Balázs, az elektronikai technológia tanszék vezetője. Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból származó politejsavra és szerkezet erősítő lenvászonra van szükség. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a technológiát nem a nagy élettartamot igénylő területekre, például orvosi műszerekbe vagy autóiparba szánják, hanem a gyorsan avuló commerce elektronikai cikkek piacára, ahol az eszközök átlagos élettartama 5-10 év. A közlemény szerint a több mint 15 éves alapkutatás nyomán elért eredmények iránt már nemzetközi érdeklődés mutatkozik, így a projektben partnerként vesz részt az olasz Arduino vállalat. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat, és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart, közölte a Budapesti Egyetem. Megdőlt a fővárosi szélrekord szerdán, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján csütörtökön. Azt írták, hogy ezen a héten kedden egy hidegfront alakította időjárásunkat, amelynek következtében több helyen megerősödött, helyenként viharossá fokozódott a nyugati északnyugati szél. Aztán kedden estétől fokozatosan veszített az erejéből. Hozzátették, hogy érdekes módon épp abban az időszakban, amikor mérséklődött a légmozgás, Budapesten a Jánoshegy meteorológiai állomáson még meg tudott dőlni a szerdára vonatkozó fővárosi szélrekord. Hajnali 1 óra 20 perckor ugyanis óránkénti 76 km-es szelet mértek. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord óránként 72 km-es szél volt, amit még 2003-ban mértek lágmányosan. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen-olyanokból Budapest bizonyos utcáit, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villáv Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Azzal mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek és azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon november 7-e tér, a Nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbé érdeklés befolyásolja a politika. Ebbe a sorba illeszthető pár még speciálisabb eset. Az M7-es autópálya bevezető szakaszánál állt a zászlóval integető katona Ilja Afanesjevics Osztapenko szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt része a környéknek, nevezték a szobor után Osztyapenkónak. Találkozunk az Osztyapenkónál, beszélték még a 70-es és a 80-as években a Balaton felé stoppolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementő parkban integet, megmaradt. Hasonlóan különleges a Szél Kálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai nap sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téri koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy még gödör árválkodott a tér közepén, amit az alapszámára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitott a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az Akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig Gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi Gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk. Különösen felvillanyozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be igazoltan, más földi halandó nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszentkeresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységben pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szelin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti, a kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdok voltak, és így Remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk Remete szőlősre is. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik, ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyattá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovaskocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, úgy a szenet is lovaskocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik.

0: Manna FM Budapest Update.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbó házban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbó ház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a Dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellért-hegyi csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellért-hegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok.
2: Manna.
1: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
3: Hódít a Nordic Walking. Nagyon sokszor és egyre többször és egyre több embert látni így gyalogolni ezekkel a bizonyos botokkal, de hogy miért is választják egyre többen ezt a skandináv gyaloglást, most erről lesz szó. A Nordic Walking magyarul leginkább a skandináv vagy északi gyaloglásnak nevezett, vagy síjárásnak, botsportnak nevezett szabadidős tevékenység, ami most már Magyarországon is egyre népszerűbb, sőt az elmúlt 10 évben most már nem csak a fiatalok, hanem sokkal inkább az idősek választják gyakran mozgásformának. Nagyon pozitív az egészségre gyakorolt hatása, és minek után ez közösségi szinten is működik, tehát csoportokban is gyalogolhatunk. Ezért egy nagyon jó kis közösségi tevékenység, egy jó lehetőség az idősebbeknek is arra, hogy közösségben legyenek. A Nordic Walking valójában hagyományos gyaloglás egyébként, csak éppen speciális botokkal, amik leginkább a sí vagy a sífutó botokhoz hasonlítanak. Viszonylag fiatal a sportág, Finnországból ered, és eredetileg a sífutóknak adott lehetőséget a szezonon kívüli edzésre, gyakorlatilag a száraz edzésre. A skandináv államokban terjedt el először, de most már világszerte nagyon kedvelt aktivitásnak számít. A közhiedelemmel ellentétben pedig nem csak az idős, de a fiatal generációk, sőt a gyerekeknek is tök jó kis kikapcsolódási forma és mozgásforma ez, ami az általános fittségi állapotot is támogatja, hiszen gyakorlatilag kardiózunk. Viszont azt is érdemes tudni, hogy hatékonyabb a gyaloglásnál. Kifejezetten egyszerű sport, ahol szemben a sima gyaloglással, amiben ugye itt leginkább az alsó végtagok dolgoznak, itt a felső test is aktív, ami a lábak munkájának mintegy 30%-át veszi át, és ezzel az egész test intenzív mozgásban van. Erősíti a derék, a hát, a nyak, valamint a vállizmait, és szembeszállhatunk a fájdalmakkal is. Leveszi a terhet ugye a tulajdonképpen bizonyos testrészekről is, mert így a gyaloglás hatását erőfeszítés nélkül meg tudjuk sokszorozni ezzel a kis sétapálcával, vagy ezzel az eszközzel, a Nordic Walking botokkal, mert a bot használata leveszi a terhelés egy részét a lábakról és az ízületekről, egyenletesen elosztja azt a testen, és így aztán a gyaloglás sebessége is megnő, mivel a csípő mozgásával a lépések hossza is nagyobb lesz, arról nem is beszélve, hogy a csípő keresztirányú mozgását is támogatja, amivel szépen olajozza az ízületeket. Erősíti az izmokat nyilván, segít az erőnlétünk és az állóképességünk megszerzésében, megtartásában és fejlesztésében, és az ülőmunka káros hatásának gyönyörűen az ellensúlyozásában ezerrel részt tud venni. Az ízületi panaszokra is jó, a karok és a lábak összhangban és egyenletesen dolgoznak, ezzel mintegy 600 izom működik egyszerre, ami a teljes izomzatunk 90%-a. Ettől zseniális a Nordic Walking, a kiegyensúlyozottságnak köszönhetően pedig a pulzus is szabályos marad. A titka ennek a típusú gyaloglásnak a technika, tehát ezt azért érdemes egyszer-kétszer gyakorolni, hogy a karok megfelelő megtámasztásával és a botok használatával ez a mozgás úgy történjen, ahogy annak a rendje és módja van, tehát például a botoknak a magassága az fontos, az kritikus pont, így csökken a sérülés veszély, elkerülhetők a csúszások, az esések és ezáltal a rándulások, a ficamok, az úzódások és a törések is, és nem utolsó sorban természetesen fogyhatunk is vele, nagyon gyakran ajánlják túlsúlyjal küzdőknek az e fajta gyaloglás, mert a klasszikussal szemben akár 40%-kal több kalóriát is elégethetünk. A botok használata ráadásul csökkenti a csípő, a térd és a boka ízületi terhelését, ezért aztán a plusz kilók ledobása mellett rehabilitációs céllel is lehet űzni, arról nem beszélve, hogy közösségben lehetünk, ketten vagy többen is sétálgathatunk, de az nagyon fontos, hogy nélkülözhetetlen kiegészítő és a kardinális pont a túrabot, mert hogy ez az alapja a Nordic Walkingozásnak, ez a speciálisan kifejlesztett bot, aminek a kiválasztásában és a beszerzésében több szempontot is érdemes figyelembe venni, hiszen nem jó belőle bármilyen, még kezdő szinten sem. Tehát például a túra sí vagy sífutó bot nem alkalmas erre. Biztos legyen a fogása, a markolata és a méret nagyon fontos. A botok hossza többnyire állítható, ami azért is fontos, mert így a magasságunkhoz tudjuk igazítani egyébként úgy, mint a síelésnél. A legideálisabb az, hogyha egyenes testtartásban megfogjuk a botot a markolatánál, és ekkor az alkar és a felkar 90 fokot, azaz derékszöget zár be. A bot hossza a saját testmagasságunk 0,68 század szorosa kell, hogy legyen centiméterben, de nyilván, hogyha elmegyünk egy sportboltba, akkor ott segíteni fognak nekünk a kiválasztásban. Ami a legjobb, az a teleszkópos bot, 2 vagy 3 szekcióval ellátva, mert így könnyen összecsukható, könnyen tárolható, és arra is érdemes figyelni, hogy ezeknek a Nordic Walking botoknak speciális kemény hegyük van, úgyhogy hóban, sárban, hegyi terepen is használhatóak tudnak lenni, és a kopás állóságuk kiváló, és jobban tapadnak, úgy, mint az égigérő fűben Poldi bácsi szemétszedő botja, kávé, csak hát nyilván ez egy sportbot, ami speckó. Úgyhogy én azt javaslom, hogy még azok is, akiken jelentős túlsúly van, neki elhatnak sétálni és Nordic Walkingozni, mert ezt még túlsúlyjal is lehet végezni. Óriási jó eredményekkel.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
4: Sziasztok, Zóra vagyok. Hallgassátok meg az új dalomat, ez a Mámor.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szerintem Charles Ponzi nevét nagyon sokan ismerik. Ő az, aki tízezreket vert át. Ő volt a világ egyik legsikeresebb szélhámosa, és a piramis játék atya. $2.5 a zsebében indult el megkódítani Amerikát, és sikerült is neki. A böcsületes neve Carlo Pietro Giovanni Guillermo Tebaldo Ponzi volt, és 1882. március 3-án látta meg a napvilágot Észak-Olaszországban, Lugo városában, bár később azt hazudta, mert ugye ezzel kapcsolatban is hazudott, hogy Parmában született. Egy korábban jómódú, addigra azonban már elszegényedett családban született, és amikor kamasz volt, a helyi postahivatalban dolgozott, aztán a Római Egyetem bölcsészkarán tanult. A tanulásnál azonban sokkal jobban érdekelte a bulizás, a nők, az udvarlás és a családja maradék pénzének az elköltése, ezért aztán végül diplomát sem szerzett. 1903-ban az akkor 21 éves teljesen kilátástalan anyagi helyzetbe került Ponzi. Sok honfitársához hasonlóan úgy döntött, hogy a lehetőségek hazájába, az Egyesült Államokba utazik, és ott próbál szerencsét, és szépen átkelve az Atlanti óceánon Bostonba emigrált. Nagyon hosszú volt a hajóút természetesen, és ennek során a hős a maradék pénzét is elvesztette szerencsejátékon, így aztán mindössze $2 és 50 centtel a zsebében érkezett meg az új világba. Ennek dacára sosem veszítette el az optimizmusát, bármi történt is vele, hamar megtanult angolul, és lelkesen bele is vágott az amerikai életbe. Először pincér volt, aztán gyümölcsárus, aztán mosogató fiú, bejárt a Boston, New Yorkot, reklámtáblákat festett Floridában, aztán Kanadában, Montrealban kötött ki, ahol egy újonnan alapított, elsősorban olasz bevándorlók kiszolgálására létrehozott banknál kapott állást. Újfent állás nélkül maradt a bank után, mert amikor a főnök Luigi Zarossi a hatóságok elől inkább a családját hátrahagyva Mexikóba menekült, mert hogy a kiszolgálás alatt a pénzintézet tulajdonosai leginkább a kuncsaftok kizsigerelését és súlyos uzsora kamatokkal sújtását értették, így aztán a büntetés, mikor elérkezett, Ponzi megpróbált visszatérni az államokba, a kanadai hatóságok azonban egy Pitiana csekkhamisítási ügy miatt letartóztatták. Amikor letelt a büntetése, végre megízlelt a szabadság levegőjét, de ez sem tartott sokáig, mert megpróbált 3 illegális olasz bevándorlót becsempészni Amerikába. Ismét lekapcsolták, 2 év börtön, és ezúttal Atlantában ült, aztán a szabadulását követően visszatért Bostonba, és aztán minek utána csalódott volt, de sosem adta fel, a végül a szerencse mellé szegődött, megismerkedett egy Rosemaria Nyekko nevű hölgyel, aki 1918-ban büntetett előélete dacára feleségül ment hozzá, az apus pedig munkát ajánlott számára az export-import kereskedelmi cégnél, és így született meg Ponzi fejében az ötlet, ami hamarosan aztán a világ egyik legsikeresebb szélhámosává tette őt. Egyik üzletfele Spanyolországból küldött levelét kibontotta, a nemzetközi válaszszelvény talált a borítékban, amelyet a spanyol postahivatal adott ki, és beváltható volt amerikai bélyegre, hogy a válaszlevél feladója megspórolhassa a feladás költségeit. Ponzi rájött, hogy a valuta árfolyamok ingadozása miatt a spanyol válaszszelvényt az eredeti áránál 10%-kal értékesebb amerikai bélyegre tudja elcserélni, és kieszelte, hogy miként gazdagodhatna meg ennek az apró hibának a segítségével. Saját céget alapított értékpapír átváltási társaság néven, rábeszélt az üzletfeleit, ismerőseit, hogy a vagyonukkal szálljanak be a hihetetlen üzletnek ígérkező, akár 400%-os jutalmat és ígérő vállalkozásba, ami tömeges mennyiségben vásárol szelvényeket vagy gyengébb valutával rendelkező országokból, majd Amerikában sokszoros áron túlad rajtuk. Az emberek persze naívan és lelkesen adták Poncinak a pénzüket, akinek olyan rábeszélő képessége volt, hogy ő volt az, aki konkrétan lyukat tudott beszélni az emberek hasába, és hamarosan már egész Bostonból, a keleti partról, majd országszerte jöttek és özönlöttek, mondhatni a befektetők. Egy idő után Ponzi ügynököket fogadott föl, hogy szervezzenek be újabb és újabb embereket. Az ügynököknek 10%-os részesedést ígért minden befektetett összegből, később pedig már ők is saját embereket, alügynököket alkalmaztak, akik aztán 5%-os jutalékért cserébe dolgoztak. A szelvények és a bélyegek értékét nemzetközi egyezmények szabályozták, és nem a piac, így jogilag teljesen tisztának számított a dolog. Viszont egyszer csak lebukott, természetesen ebben is, és a saját embere volt az, aki lebuktatta a zseniális szélhámost. Ponzi üzlete csaláson alapult, ezt tudjuk, a korai időszakban, amikor még csupán tucatnyi ember fektetett be az üzletben, még tényleg profitot tudott termelni. Egy idő után azonban akkora lett a vállalkozás, hogy az eladott szelvények képtelenek voltak a legkisebb mértékben is fedezni a kiadásokat. Ponzi pici, nem is várt bevételt a szelvényeladásokból, a befektetőknek és az ügynököknek járó jutalékokat a piramisban alattuk lévők által befizetett összegekből fedezte. A pénzek legnagyobb részét pedig egyszerűen megtartotta magának. A zseniális csaló annyira sikeresen hitette el az emberekkel, hogy valóban meggazdagodhatnak, hogyha belevágnak az üzletbe, hogy az első év végére már 20 ezer, később 40 ezer befektetője volt, akik együttesen mintegy 20 millió dollárt küldtek a részére, amelyből ő 1 milliót félre is tudott tenni, a 20-as évekről beszélünk. A 20-as évek elejére az összvagyona 8,5 millió dollár volt, ez mai árfolyamon kb. 28 millió dollár, vagyis 43 milliárd forint. Igazi hírességgé vált, az újságok fantasztikus üzleti tehetségéről írtak, ő pedig a sikeres self-made man, mint a példányaként pózolt a 12 szobás palotájában, a luxus limuzinjával, az arany sétapálcájával, miközben Váltig állította, hogy leginkább a jótékonyság vezérli, az, hogy segíthessen az embertársain. Először még a rendőrség sem talált fogást Ponci vállalkozásán, de aztán természetesen az adóhatóságok és az oknyomozó riporterek elcsípték őt. Hát ez volt Charles Ponci és a piramis játék története.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Érdekes dolog az, hogy az ember mindenképpen hisz abban, hogy ő tudja, hogy mit kell tennie akkor, hogyha szirénát hall maga körül, maga mögött, amikor autót vezet. Pedig nagyon-nagyon sokan vagy nem tudják, vagy nem csinálják azt, amit kellene csinálni akkor, hogyha szirénát hallunk magunk körül autóvezetés közben. A nagyvárosban közlekedőknek különösen oda kell erre figyelni, hogy ezt Kálmán Szonya is írja, mivel a nagyforgalomban sűrűn beépített területen sokkal könnyebb hibázni. Amikor sziréna hangját halljuk, általában felkapjuk a fejünket, akár gyalogosként, akár autósként, vagy más járművel veszünk részt a forgalomban, és ez jól is van így, mivel a Kressz pontosan ezt írja elő, hogy haladéktalanul szabad utat kell biztosítani a megkülönböztető jelzést használó járműveknek. Na de vajon tudjuk-e, hogy ezt hogyan tegyük, és tényleg észrevesszük-e, ha mozdulnunk kell? Hogyan kezeljük például a mentőt, ha közelünk beér? Fővárosiként vagy belvárosiként az ember tudja azért, hogy a mindennapjai része a szirénázó mentőautó, mégis a mai napig eszébe jut mindenkinek a mentő láttán, hogy vajon éppen kit és milyen állapotban szállíthatnak a kórházba. Mi baj történhetett? Tudunk-e segíteni? És hát nyilván az elsődleges dolog az, hogy igen, tudunk azzal, hogyha szabad utat biztosítunk a szirénázó, azaz megkülönböztető hang- és fényjelzést használó mentőautónak. Nem csak kötelező, de teljesen logikus is, hogyha mentő, vagy éppen másféle, de ugyanolyan fontos segítséget közvetítő tűzoltó vagy rendőrautó közlekedik, az ember igyekszik mindent tőle telhetőt megtenni, hogy biztosítsa ennek a megkülönböztetett hang- és fényjelzéssel közlekedő autónak vagy járműnek a szabad elhaladást. Ez lenne a dolog. De mit is jelent ez pontosan autósként? Hát tessék parancsolni egy kis mankó a katasztrófa védelem tanácsai közül. Első, a villogó kék fényjelzés és a szirénát használó járműveknek minden helyzetben és minden járművel szemben elsőbsége van, tehát az elsőbséget meg kell adni, ez félrehúzódással vagy megállással történhet. A megkülönböztető jelzéssel haladó járművet megközelíteni vagy mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad. Megkülönböztető jelzéssel közlekedő járművet előzni tilos. Büntető fékezgetni mindig tilos, pláne egy ilyen megkülönböztető jelzéssel haladó járművel kapcsolatban, vagy azzal szemben. Kötelező megtartani a biztonságos követési távolságot, nem tapadunk rá, és biztosítjuk így magunknak a szabad és gyorsabb előrejutást, de talán ezt mondanom sem kéne. Kis forgalom esetén a külső sávba kell húzódni, nagy forgalom esetén a belső sáv bal szélére, és a jobb sáv külső sáv szélére, jobbra, középen utat biztosítva a járműnek. Sose fékezzünk hirtelen, ezzel fékezésre kényszeríthetjük a szirénázó járművet. Miután körbenéztünk, fokozatos fékezéssel lassítva és indexelve húzódjunk le, hogy a tűzoltó járművek, akik például lassabban fékeznek és gyorsulnak, ezért sem szabad megállni hirtelen, előttük pláne nem. A leálló sávban közlekedhetnek a megkülönböztető jelzést használó járművek, úgyhogy ott is szabad utat kell nekik biztosítani minden esetben. Most már tudja az ember, hogy mit tegyen akkor, amikor észleli a járművet, de nem biztos, hogy meghalljuk. Vajon mitől függ az, hogy észleljük-e? Déli Kálmán baleset elemző igazságügyi szakértő szerint nem biztos, hogy hallás útján fogjuk észrevenni, ha mentő vagy más megkülönböztető jelzést használó jármű közeledik hozzánk. A szakértő úgy fogalmaz, hogy a mai modern járművek zajszigeteltek, a belső zajforrásaik is megvannak, mint például a rádió, vagy hát sajnos a telefon akár. Az ember nem is hallás útján tájékozódik most már elsősorban. Valószínűbb, hogy hamarabb látjuk, mint halljuk. Ha szemből érkezik, az Déli Kálmán szerint egy egyszerű helyzet, mivel látjuk az érkeztét, észleljük a közeledés többi résztvevőjének magatartását, és ahhoz idomulunk. Ha mögöttünk tűnik fel, akkor is tudunk úgy cselekedni, ahogyan a mögöttünk autózók, és egyszerű félrehúzódni, ha elég széles ehhez az útszakasz. Amennyiben kerékpárút van a szélen, az út szélén, akkor a kerékpáros közlekedőkre is nagyon kell vigyázni. Erre is figyelmeztet a szakértő. Nagy forgalomban és nagyvárosban természetesen nehezebb a helyzet. Déli Kálmán szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a sűrűn beépített nagyvárosi környezetben nehéz helyzetben lehetünk, hogyha megkülönböztető jelzést használó jármű haladási iránya merőleges a miénkre. A házak az átláthatóságot nem teszik lehetővé, elnyelik a hangot, és a probléma főként, ha a civil közlekedőknek a zöldet mutat a jelzés, megkülönböztető jelzéssel haladó jármű pedig már a piroson halad át. A megkülönböztető jelzéssel közlekedőknek is feladata meggyőződni természetesen a kereszteződésbe történő behaladás előtt, hogy tiszta előttük az út. Nyilván a legfontosabb dolog mégiscsak az, hogy jegyezzük, utat kell biztosítanunk. Nem hirtelen fékezéssel, fokozatos lassítással, indexeléssel, utat, félrehúzódással utat kell biztosítani. Mindig és minden esetben a megkülönböztető jelzést használó és előttünk, mögöttünk, velünk szemben haladó járműnek erre mindenképpen tessék figyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. Hogy miért harcolnak olyan sokan és olyan nagyon, és egyébként joggal az egyszer használatos nylonzacskók ellen, hát most íme itt vannak a szigorú és makacs tények. Vajon mennyi idő alatt bomlik le egy műanyag zacskó, hát sokkal tovább tart sajnos, mint gondolnánk. A becslések azt mutatják, hogy ezt Köves Péter is írja, hogy a műanyag zacskók lebomlási ideje nem években, de nem is évtizedekben mérhetőek. Azt nyilván mindenki tudja, hogy a műanyag zacskók lebomlása meglehetősen hosszú időt vesz igénybe, de hogy ez mit jelent években kifejezve, azzal még mindig nagyon sokan nincsenek tisztában. Hogy mit mond a kérdésről a tudomány, illetve mennyire életképesek azok az alternatívák, amelyekkel az emberiség a kiváltásukra törekszik, hát most ezt megnézzük. A Center of Biological Diversity című civil szervezet szerint körülbelül 10 évszázad, tehát 1000 év szükséges ahhoz, hogy egy műanyag zacskó lebomoljék. A lebomlás kifejezés azonban nem is teljesen helytálló ebben az esetben, mivel a legtöbb mikroorganizmus nem tud mit kezdeni a műanyaggal. Az anyag ugyanis az ultraibolya sugárzás hatására kezd csak fotodegradálódni, vagyis kisebb darabokra szétesni, szétperegni, szétmállani, miközben azokat a bizonyos, nagyon káros mikroműanyagokat hagyja maga után, amik aztán tovább terhelik a környezetet. Fontos persze azt is kiemelni, hogy ez 1000 éves lebomlási idő csupán egy becslés, ez sem tény még 100%-osan. A műanyag zacskók ugye az 1950-es évek óta léteznek, vagyis a bomlási folyamatok valós idejű megfigyelésére ez ideig értelemszerűen nem volt lehet.

0: lehetőség. A tudósok egy úgynevezett respirometriás teszt segítségével, tesztek segítségével vizsgálják a különféle anyagok lebomlásához szükséges időt. Ennek keretében az adott anyagot mikrobákkal teli talajba helyezik, és aztán azt mérik, hogy a lebontása közben a mikroorganizmusok mennyi széndioxidot termelnek. Ha a szerves anyagokról, például élelmiszer hulladékról van szó, akkor a széndioxid szintje megemelkedik, így aztán a tudósok megbecsülhetik a bomlás sebességét. Gondoljunk csak, hogy a komposztra, ugye, hogy ott milyen komoly hő termelődik, pontosan emiatt, amit az imént mondtam. A műanyag zacskók esetében viszont széndioxid kibocsátás nem keletkezik, ami pedig egyértelművé teszi, hogy a mikrobák számára nem fogyasztható. Amennyiben a műanyag zacskók nincsenek kitéve ultraibolya sugárzásnak, például azért, mert egy szemétlerakóban vannak elásva, akkor még nagyon-nagyon-nagyon sokáig velünk lesznek. A műanyag zacskók által okozott felfoghatatlan környezeti károkhoz nem csak a hulladékfeldolgozás nehézség járulnak hozzá, hanem a gyártásuk is, mert szintén rengeteg erőforrást emészt az fel. Az acskók előállításához fosszilis tüzelőanyagokra van ugyanis szükség, ami egy becslés szerint évente mintegy 12 millió hordó olajat igényel. Ráadásul miután egy zacskó hasznos élettartama véget ér, ami sajnos nagyon-nagyon gyorsan megtörténik, bekerülhet a vadon élő állatok táplálékhálózatába is, és az állatok, például a madarak és a halak pedig megeszik a műanyagot, ami a tápláléklánc mentén felhalmozódik, sajnos. Ha azt gondoljuk, hogy egy vászonzacskó megvásárlásával kiméljük a környezetet, hát el kell, hogy keserítsük a kedves hallgatót, és én is elkeseredem, mikor ezt hallom, mert hogy ezeknek a gyártása még mindig jelentős szénlábnyommal rendelkezik, amit csak több ezer alkalmas használattal lehet ellensúlyozni, úgyhogy a legjobb megoldás ezért aztán az lehet, hogy ha már meglévő zacskóinkat, legyenek azok műanyag vagy szövetanyagból készültek, ezeket próbáljuk meg minél hosszabb ideig használni. Magyarországon ugye bevezettek egy korlátozást, 2021-ben lépett ez életbe a rendelet maga, amely részben tiltja, illetve jelentősen megadóztatja a műanyag zacskók forgalmazását. A rendelet kiterjed a lebomló zacskókra is, ám azokra körülbelül negyed akkora környezetvédelmi termékdíjat határoztak meg, mint a hagyományos műanyagból készült alternatívákra. A nagyüzletláncok azóta a műanyag zacskókat otthoni komposztálásra alkalmas változatokkal igyekeznek helyettesíteni. Ezeket nemrégiben a Humusz Szövetség és a Greenpeace Magyarország kezdte el tesztelni, hogy kiderüljön, hogy elásva valóban lebomlanak-e. 3 hónappal a kísérlet kezdete után aztán azt tapasztalták, hogy ennyi idő alatt az otthoni komposztálásra alkalmasnak jelölt zacskók döntő része látszólag eltűnt, szétmállott, a lebomlási folyamat előre haladt, csupán egy-egy zacskóból maradtak foszlányok. A lebomlóként megjelölt termékek azonban a gyakorlatban ritkán jutnak a komposztálóba, anélkül pedig a bomlási folyamat nem, vagy csak alig indul be, ezáltal ugyanúgy szennyezést jelentenek a környezetre. A Humusz Szövetség nulla hulladék programjának vezetője Szabó György mondta Eszter, úgyhogy figyeljünk oda arra, hogy lehetőség szerint minél kevesebb, egyre kevesebb a zéróhoz konvergáló mennyiségű nejlonzacskót, egyszer használatos nejlonzacskót és műanyag csomagolású termékeket vásároljunk. Erre kellene odafigyelnünk egyénenként, háztartásonként, családonként, közösségekként.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem ma Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője, akivel már találkoztunk, de most egy másik irányból közelítjük meg a testtartásnak a fontosságát, méghozzá a jó alvás szempontjából. Szia Vera, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm a meghívást.
1: Hogyan függ össze a jó testtartás, ami nyilván egy tudatosságból épül fel, a jó alvással? Melyik hat melyikre?
2: Ez nagyon jó kérdés, Petra, mert hogy oda-vissza hat a kettő egymásra. Ugyanis ha rosszul alszunk, és nem kipihenten ébredünk fel fáradtan, akkor ez nyilván hatással van a testtartásunkra, hogyha rossz testtartással élünk egész nap, görnyetten ülünk, állunk, akár a fáradtságtól is, de ennek sok oka, sok más oka is lehet, akkor rosszul fogunk aludni. Az, hogy a testtartásnak milyen oka van arra, hogy az alvásunk minősége és hossza milyen lesz, az nagyon sok tényezőtől függ. Az egyik legfontosabb az az, hogyha a testtartás, a rossz testtartásból kifolyólag fájdalmaink lesznek, izomfeszülés, nyakfájdalom, válfájdalom, hátfájdalom, derékfájdalom, akkor ez az egész napos fájdalom és izomfeszülés kihatással lesz az alvásunk minőségére, hiszen nyilván fekvés közben is ugyanúgy küzdünk ezekkel a fájdalmakkal, és nem tudunk jól aludni.
1: Mi a teendő akkor, hogyha most ezt halljuk, és elkezdünk gondolkodni rajta, hogy vajon mi hogy alszunk? Milyen feltételeknek kell teljesülnie alvás közben az ágyunkban, mondjuk a párnát, stb. Tekintve, hogy jól tartsuk magunkat napközben, és hogyan tartsuk magunkat napközben, mire figyeljünk oda egyáltalán, hogy kezdjük el a tudatos odafigyelést erre ahhoz, hogy aztán az alvásunkat ez is jól kiegészítse?
2: Nagyon fontos, amit kérdezel, és egy kicsit távolabbról indítanám a kérdést.
1: Jó.
2: Tehát már nem is csak arról van szó, hogy amikor már benne vagyunk az ágyban, akkor hogyan alszunk, nagyon fontos, és mindjárt ki fogok erre is térni, de hogy mi előzi ezt meg egész nap során, és közvetlenül alvás és lefekvés előtt. De nagyon fontos tényezőket fogok felsorolni, hogy mik azok, amik javítják a jó alvást. Az első fontos tényező az, hogy megfelelő alváskörnyezetet biztosítsunk, tehát sötétítsük be a szobát, csökkentsük a zajokat, amennyire lehet, hogyha zajos környezetben alszunk, akkor van, aki füldugót használ, vagy fehér zajt az elalváshoz, legyen megfelelő hőmérséklet a szobában, ugye a magas hőmérséklet nem segíti a jó alvást, a 18-20 fokot javasolják. A második tényező, amivel segíthetjük az alvásunkat, az az, hogy egy pihentető alvás előtti rutint alakítsunk ki. Tehát alkalmazzunk meditációs, relaxációs technikákat, légzőgyakorlatokat, fogyasszunk gyógytát, mondjuk ne közvetlenül alvás előtt, mert akkor meg éjszaka sokat kell járunk esetleg vécére, de mondjuk alvás előtt egy órával végezzünk izomlazító, nyújtó gyakorlatokat, hogyha azt tudjuk magunkról, hogy olyan panaszokkal küzdünk, hogy a nyakunk, válunk, hátunk be van állva, vagy állandó feszülés miatt fájdalmunk van, akkor ezek nagyon jó technikák lehetnek, és csökkentsük a képernyő időt már 1-2 órával lefekvés előtt, hiszen a melatonin hormonnak a csökkenését fogja az előidézni. Aztán, ahogy így megyünk visszafelé a lefekvés előtti időben, már napközben figyeljünk arra, hogy végezzünk, tehát hogy a testtartásunk helyes legyen, ehhez végezzünk rendszeresen gerinctréning gyakorlatokat, nyújtó gyakorlatokat, illetve mozogjunk sokat. Ugyanis kutatások bizonyították azt, hogy ha sokat mozgunk, 150 perces közepes intenzitású mozgást javasolnak ehhez, akkor jobb lesz az alvás minőségünk, csökken az álmatlanságunk súlyossága. Végezhetünk akár aerob gyakorlatokat, úgy mint séta, futás, kerékpározás, de olyan gyakorlatokra is gondolhatunk, amik így a test és az elme kapcsolatát javítják, jóga, pilates, hasonló gyakorlatok. És akkor lassan megérkezünk az alvás időpontjához. Az egyik tényező az az, hogy fontos a rendszeresség kialakítása, tehát igyekezzünk ugyanabban az időpontban lefeküdni, és ugyanabban az időpontban felkelni, ez is segíti az alvás minőségét. Illetve, és akkor elérkeztünk közvetlenül ahhoz, hogy befekszünk az ágyba, válasszuk ki a megfelelő matracot és a megfelelő alátámasztást.
1: A megfelelő alátámasztás az a fejünket jelenti?
2: Nem csak a fejünket, hanem attól függ, hogy milyen pozícióban alszunk. Ugye vannak hasonfekvő, oldalt fekvő és háton fekvő emberek, és a megfelelő alátámasztás az nem csak a fejet érinti, ugye az a fontos minden pozícióban, hogy a gerincet, hogyha egy oldalt megnézzünk egy embert, és bármilyen pozícióban fekszik, akkor a gerince vízszintesen egyenes maradjon, tehát ne legyenek benne ilyen nagy huplik. Tehát például, hogyha a nyakamat vagy a fejemet egy nagyon magas párnával támasztom alá, akkor ez ugye már megváltoztatja a nyaki szakasznak az emelését, és már ott lesz egy kényelmetlenség, egy úgymond így törés a gerinc vízszintes vonalában.
1: Hogy mennyire fontos az alátámasztás, mennyire fontosak a párnáink, és az a pozíció, ahogyan alszunk, és természetesen ennek a megfigyelése, erről is szó lesz. A következőkben a műsor vendége Ambalatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás Program vezetője. Vele beszélgetünk hamarosan tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vendégem Balatoni Huber Vera, testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás és a tudatos testtartás összefüggéséről beszélgetünk, és az alátámasztásnál hagytuk abba, tehát párnaválasztás, matracválasztás, fejtartás. Honnan tudom, hogy egyáltalán jól van-e a fejem? Van, aki nagy párnával, mármint hogy alvás közben, van, aki nagy párnával alszik, van, akinek ez a gyerekkori emelő még megvan, például nekem is. Van-e ez az úgynevezett memóriahabos párna? Honnan tudom, hogy nekem melyik a jó, Vera? Ami aztán később egy egész napra kihat majd, mármint a párnámnak egyébként a miensége, az egész napos testtartásomra.
2: Én azt gondolom az, hogy te tudd azt, hogy az, amivel te alszol, az megfelelő-e a te gerincednek, nyakadnak, hátadnak. Azt onnan kell kiindulni, hogy van-e probléma tudatod, tehát hogyha soha életedben ezzel problémád nem volt, és most sem volt, akkor valószínűleg jól van ez beállítva. Tudományos vizsgálatok azt bizonyítják, hogy fekvés közben a gerinc terhelése akkor a legkisebb, hogyha lépcsőzetesen beállított pózban fekszünk, tehát nem teljesen kinyújtóztatva, és ahogy a korábbiakban is mondtam, tehát ha vízszintes, hogy oldalról megnézünk valakit, akár a párodat, vagy valakit, aki melletted fekszik, és látod, hogy a gerince nincsen megtörve, tehát nincsen egy hupli bent a gerince vonalában.
1: A derék fölött az a nagyon bemélyedős rész?
2: Akár a deréknél, de ez lehet a nyaknál, a deréknél, vagy a térnél is. Elmondom akkor, hogy ha hasonháton vagy oldalt fekszünk, akkor mire kell figyelni. Uh-huh. Jó, tehát ha háton fekve alszol, akkor érdemes a tért hajlatot egy kis párnával megtámasztani, ezt akár relaxációs helyzetben is érdemes, mert hogyha kinyújtott lábbal fekszünk hanyatfekvésben, akkor ez feszülést okozhat a deréktájon, hogyha nincsenek megnyújtva megfelelően az izmok. Tehát egy kicsit a tért hajlatot egy kis párnával megtámasztani, vagy akár a deréktájt is. És akkor ez a lépcsőzetes hatás egy relaxált állapotot hoz létre a gerincben. Hogyha hasonfekve alszunk, és ettől fájdul meg a derakunk, mert ugye a problémát okoz, akkor jó leshet, hogyha egy lapos kispárnát teszünk a hasunk alá, mert ugye ha hasonfekszünk, és pláne, hogyha mondjuk a matracunk túl puha, akkor így besüpped a derekunk, a hasunk alatt a matrac, és úgy néz ki a testünk így oldalnézetből, mintha egy ilyen U betű lenne, és az szintén feszültséget okoz a derékban. És ilyenkor is fontos, hogy a fej alá egy lapos párnát használjunk, tehát ne legyen túl magas, mert akkor szintén növeljük ezt az U betű alaknak a kialakulását, ugye ez egy lapos U betű, de el tudod képzelni, hogy nem egyenes így oldalról nézve a test, ha a nyak meg van emelve, a derék meg besüpped. Ha oldalra fordulva alszunk, akkor megérdemes egy vékony kispárnát tenni a térdek közé, hogy szintén a derékban ne legyen feszültség, tehát a két tért között, ezt szokták derékfájósoknak javasolni, ugye hogy oldalt fekszel, a két tért közé tegyél be egy akkora méretű párnát, amekkora már érzed, hogy így ellazítja a derekad feszülését.
1: Mire kell figyelnünk akkor, amikor előkészülünk a lefekvéshez, és mondjuk ezeket az eszközöket már beszereztük, meg vannak a párnák, amit mondjuk a térdem közé rakok, hogyha oldalt fekszem, hogy ne nyomódjon a térdkalács, ne érezzek feszülést a csípőmben például, hogyha olyan a párnám, hogyha megtaláltam ezeket, akkor mire érdemes még odafigyelni azonkon túl, amit elmondtál, annak érdekében, hogy jól aludjak, és jól befolyásolja ez másnap a testtartásomat?
2: A jó alvást ezeken kívül, amikről eddig beszéltünk, még nagyon nagyban befolyásolja a stressz, az általános stressz szintünk. És ennek érdekében akár lefekvés előtt, akár a nap folyamán, bármikor, illetve rendszerességgel érdemes stresszoldó gyakorlatokat végezni, hiszen ha stresszes az életünk, akkor egyértelmű, hogy ez nem fog egy nyugodt alvást eredményezni. Kétféle oka is van ennek. Egyrésztről maga az, hogy nem tudunk nyugodtan aludni, másrészt ugye a stressz feszültséget okoz az izmokban, megrövidülnek az izmok, feszültség lesz az izmokban, ez visszahat az általános állapotunkra, tehát egy megrövidült izmok egy ördögi kört fognak kialakítani, és azt a jelet adják a testünknek, illetve az elménknek, hogy üs vagy fuss állapotban vagyunk, tehát hogy valami miatt vannak megfeszülve az izmaink, tehát az azt jelenti, hogy veszélyhelyzet van, az egy ilyen evolúciós kérdés, vagy egy ilyen evolúciós eredmény, hogyha feszültek az izmok, akkor azt hiszi a test, hogy, illetve az elménk, hogy stresszes állapotban vagyunk, tehát akkor menekülni kell. Újra megemelkedik a stressz szintünk, és ettől nem fogunk tudni aludni. Uh-huh. Tehát ennek nagyon-nagyon fontos szerepe van. Aztán érdekes módon az Oaklandi Egyetem pszichológiai tanszéken végeztek egy kutatást, ahol azt vizsgálták, hogy ez szintén a testtartásra vonatkozik, két csoportra osztottak 74 résztvevőt, az egyikük egyenesen ült, szép testtartással az egyik csoport, a másik csoport görnyedve ült, és azt figyelték, hogy milyen az általános a hormonok szintje, a stressz hormonok szintje, illetve hogy milyen állapotban, pozitív vagy negatív hangulatban vannak, milyen kifejezéseket használnak például, és azok, akik szép testtartással ültek, ők sokkal alacsonyabb volt a stressz hormon szintjük, illetve sokkal pozitívabb kifejezéseket használtak, míg az a csoport, akik görnyedve ültek, csak ez volt az egyetlen különbség, azok sokkal kevesebb pozitív kifejezést használtak, és a stressz szintjük is megnövekedett. Tehát nagyon fontos a stresszoldó gyakorlatok beiktatása az életünkben.
1: A műsor vendége Balatoni Huber Vera, testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás és tudatos testtartás, melyik hat melyikre és hogyan? Nyilván oda-vissza, de hogy melyikre kell, melyik típusú embernek inkább figyelnie, erről is szó volt, és még szó lesz, de természetesen a kütyű használatnak, a testtartásunkra adott hatásáról is beszélgetünk, ami szintén kihat az alvásunkra. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a Tudatos Testtartás program vezetője. Jó alvás, tudatos testtartás, a kettő összefüggéséről beszélgetünk, és azt hiszem, hogy nem hagyhatjuk ki azt a jelenséget, amit például SMS nyaknak hívnak, a leszegett fejet, azt a bizonyos banyapúpot, amit szoktak így is nevezni, szoktak másképp is nevezni, ami most már nem csak a hölgyeknél, és nem csak egy bizonyos korban fordul elő, hanem az eszköz használatnak köszönhetően az igába hajtott fej pozíció miatt most már egyre több embernél, ami szintén kihat a testtartásunkra, így az alvásunkra is. Mi ez, Vera? Mitől alakul ki? Vissza lehet-e csinálni? Ha igen, hogyan?
2: Valóban egyre fiatalabb korosztályt érint ez a banyapúpnak nevezett jelenség, és nem csak a nőket, hanem a férfiakat is. Az egyik kiváltó oka a rossz testtartás. Úgy, ahogy mondtad, SMS nyaknak is mondják, tehát a nagyon sok lefelé nézés, de szokták mondani, hogy a anyáink is néztek sokat lefelé, hiszen kötöttek, horgoltak, főztek, de nem volt meg az a rengeteg civilizációs körülmény, amiben mi most élünk a kütyű használattal, a rengeteg időmunkával, és ez az, ami egyik tényezője lehet a banyapúp kialakulásának, és a jó hír az az, hogy valóban visszafordítható, testtartási javító gyakorlatokkal és gerinctréning gyakorlatokkal nagyon sokat tehetünk érte, hogy ez javuljon.
1: Uh-huh. Léteznek különböző gyakorlatsorok, amiket megtalálunk a neten, és azt gondolom, hogy esetleg tőled is, nálad is látható ilyen, amivel például ezt korrigálni tudjuk, de elsősorban nyilván a megelőzés a lényeg, vagy hogyha a korrekciós gyakorlatok mellett odafigyelünk arra is, hogy hogy tartjuk a fejünket eszközhasználat közben. Ugye ebben az esetben most mondjuk a telefon használatra vagy a tablet használatra gondolok, amikor leszegjük a fejünket. Mire érdemes ilyenkor figyelni, hogy tudjuk ezt korrigálni?
2: Arra érdemes figyelni, hogy amennyire csak tudunk, ne lefelé nézzünk eszközhasználat közben, tehát mondjuk telefonon netezünk, vagy bármilyen más okból nézzük a mobil készülékünket, akkor tegyük azt meg, hogy ne lefelé nézzünk, hanem a készüléket szemmagasságba állítsuk. Hát ez ugye nagyon furcsán nézhet ki, mondjuk, hogyha egy közlekedési eszközön végezzük, de egyrészt meg lehet szokni, hogy ne billentsük előre a fejünket ilyenkor. A más eszközöknél, mondjuk ülőmunkánál, aki sokat ül és sokat használ számítógépet, ott nagyon fontos az eszköz megfelelő magasságba állítása, tehát olyan magasságba emeljük a számítógépet, laptopot, a monitort, hogy a monitornak a teteje szemmagasságban legyen körülbelül, tehát hogy ne lefelé kelljen nézni, ne az ülünkbe legyen a laptopunk, amikor dolgozunk, vagy játszunk, vagy csak internetezünk, hanem nagyon fontos a megfelelő ergonomikus beállítás. Nagyon fontos még a vállunknak és a karunknak a megfelelő helyzetbe hozása is, tehát hogyha már az ülőmunkánál, egy asztalnál megfelelő helyzetbe állítottuk a monitorunkat, akkor az asztalnak és a széknek a magasságát is úgy kell beállítani, hogy ha az egerezés közben a kezünk az asztalon van, akkor ehhez ne kelljen fölemelni a vállunkat, lazán leengedett vállal és leengedett karokkal tudjunk dolgozni, hogy ne okozzunk feszültséget azáltal, hogy folyamatosan fel kelljen húzni, mert mondjuk a asztalunk túlságosan magasra van állítva, és nem tudjuk leengedni a vállunkat.
1: Amikor mindez teljesül, és elkezdünk erre figyelni, nyilván erre is rá kell szoktatni magunkat, de akkor már viszonylag hamar érkezik a testünktől visszajelzés, mondjuk a testtartásunkat, vagy az alvás minőséget illetően?
2: Az a tapasztalatom és a vendégeim visszajelzése is azt mutatja, hogy nagyon gyorsan érkezik pozitív visszajelzés ezzel kapcsolatban, de érdekes, hogy mennyire nagyon fontosak ezek a hétköznapi dolgok. Ugye nagyon sok embert tanítok testtartásjavító gyakorlatokra, és arról számoltak be néhányan, hogy végzik a gyakorlatokat, érzik is a pozitív hatását, de hogy mégis éreznek egy visszalépést néha. És olyankor szoktam megkérdezni, hogy milyen körülmények között dolgozol, mert hiába végzel gerinctréninget, testtartásjavító gyakorlatokat, ha ezeket a rendszeres, sok órát igénylő hétköznapi tevékenységeket nem korrigálod, és kiderül, hogy például mondjuk említhetnék egy gyógyszerészt, akinek a monitorja oldalra van beállítva az ügyfélhez, vagy a betegekhez képest, akik a gyógyszertárba érkeznek, és egész állónap úgy áll, hogy folyamatosan oldalra van fordítva a nyaka, vagy egy csavarodott állapotban kell állnia. Uh-huh. Vagy egy vendégem beszámolt arról, hogy úgy volt beállítva a tévéje, hogy kanapén megtámasztott fejjel oldalra kellett néznie folyamatosan, és a nyaka meg volt csavarodva ahhoz, hogy a tévét lássa. Tehát ezek összefüggenek, egyrészt rendszeres kompenzációs gerinctréning gyakorlatokat kell végezni, hogy ezeket a civilizációs rossz hatásokat kiküszöböljük. Másrészt meg kell néznünk, hogy azokban a pozíciókban, amikben nagyon sok órát töltünk, azok megfelelő helyzetben vannak állítva.
1: Nagyon fontos, hogy megfelelő testtartásban és jó alvással tudjunk élni. Nyilván ezért tennünk kell. Az első pont az az, hogy erre elkezdünk tudatosak lenni, odafigyelünk a testtartásunkra, és odafigyelünk az alvásunk minőségére, pontosabban a jó alvást. Megteremtjük magunknak ehhez a környezetet. Ebben volt ma segítségünkre Balatoni Huber Vera testtartás szakértő, a tudatos testtartás program vezetője. Vera, köszönjük szépen az idődet és a sok jó tanácsot. Remélem, hogy sok mindenkinek tudtunk segíteni.
2: Köszönöm szépen a meghívást még egyszer.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Finomítják a barázdákat, fenntartják a rugalmasságot. Itt van 6 házi alapanyag, ami a ráncok ellen bevethető, sőt, késleltetni képesek a bőr öregedését is, és ott van a kezünk ügyével. Tök jó, otthon megtalálható, és a ráncok ellen bevethető alapanyagokról van szó, és ezek általában egyébként ott is lapulnak a konyhában, és egy unalmas hétvégén, amikor már túl vagyunk a takarításon, és már megfőztünk, és elpakoltunk, és megnéztünk néhány részt a sorozatunkból, feltettük a lábunkat, és valamit még úgy csinálnánk magunkon, magunkért, akkor érdemes egy kis időt szakítani a szépségápolásra, az olyan divatos kifejezéssel élve az én időre, és a hiper-szuper kencék helyett elkészíteni magunknak otthon házi pakolást. Ugye vannak, akik az otthoni szépségápolásban hisznek leginkább, mások szakemberhez mennek, van, aki mind a kettőt alkalmazza, de az egészen biztos, hogy vannak olyan otthon a konyhában megtalálható összetevők, amikből egy-egy házi szépségápolási praktika segítségével, ha rendszeresen használjuk, zseniális ránctalanítót tudunk készíteni. Az a tény, hogy a különleges krémek összetevőit úgy állítják össze, hogy a különböző alapanyagok, anyagok segítsék egymást, felerősítsék a többi komponens ránctalanító, például ránctalanító hatását, így némileg hatékonyabbak lehetnek, mint az otthon kevert kis pakolások. Ennek ellenére olykor-olykor, mondjuk heti rendszerességgel érdemes megkínálni az öregedő bőrt, a korosodó bőrt, és ez már 35 fölött is igaz, a házi kencékkel is, mert hogy ezek jóval költséghatékonyabbak, és nyilván pontosan tudjuk, hogy mi van benne, és nem kell értük rohanni a boltba és elkölteni pénzt rá. Az első a kávé, ami nem csak belsőleg, hanem külsőleg is remek jól működik, aki használt már például koffein tartalmú hajnövesztő dúsító sampont, vagy koffeines hajsprét, vagy balzsamot, az pontosan jól tudja, hogy milyen jó hatással bír. A kávé az valósággal csodát tud tenni, nem csak a fejbőrrel, az arcbőrrel, a dekoltásbőrrel és a készfejünk bőrével is. Nem presszó formájában fogyasztjuk most el, és nem napi 4-5 alkalommal, hanem kávézaccot fogunk használni, mert hogy a koffein serkenti a mikrokeringést, hozzájárul ez a mikrokeringés serkentés a sejtek regenerációjához, a bőr anyagcsere folyamatainak a megfelelő működéséhez is, úgyhogy hogyha felkenünk egy kávézaccos pakolást, akkor a kávézac remek hatással van a hámrétegre, élénkíti, feltölti a nyúzott, megviselt ábrázatunkat. Egészen egyszerűen kell kikeverni egy kis olívaolajjal vagy kókuszolajjal, és tulajdonképpen ennyi az egész, hogy a kávézacot elkeverjük. Vagy a kókusz, vagy az olívaolajjal, mandulaolajjal, ami van otthon, vívőanyagként funkcionál. Csak pár csöpp kell, hogy kenhető sűrű masszát kapjunk, és fogjuk, fölkenjük az arcunkra 20 percig, fél óráig, rajta hagyjuk, langyos vízzel lemossuk. A másik a Lenmag, ugye ennek a rendszeres fogyasztása ugyanúgy belsőleg, mint a kávé, nagyon jól működik és jól hat az egészségünket, támogatja az emésztési folyamatok megfelelő működéséhez, nagyon jól hozzájárul, miközben a bőr és a haj és a köröm épp úgy profitál belőle, úgyhogy a ráncok ellen is érdemes bevetni. Dúskál a hámréteg számára nélkülözhetetlen vitaminokban egyébként a Lenmag, és a Lenmag töret is A, B, C, D, valamint E vitaminnal is tele van. Az omega-3 zsírsav tartalma is igen fontos és jelentős, az sem elenyésző, de fontos ásványanyagok épp úgy vannak benne, például képes halványítani a vékony felszíni ráncokat, és segít a bőr feszességének fenntartásában. Igazából a Lenmagliszt is bevethető, és egy könnyedén elkészíthető arcápoló gélt tudunk készíteni belőle. Víz, Lenmag és egy vékony szövetanyag kell hozzá, pelenka vagy kis gézanyag. Tejjel kombinálva szuperül működik az arcbőrön, ugye egy kicsi Lenmagot beáztatjuk, és abból lesz egy ilyen egészen sűrű, szinte kocsonyás anyag, ezt kell felvinni az arcbőrre, ugyanúgy 15-20 percig, vagy egy kicsit elalszunk vele, az sem baj, akkor tovább van rajta, és szépen lemossuk. Tojással, mézzel kombinálva a reszelt sárgalépa gyönyörűen elkészíthető pakolást készít nekünk, ami bétakarotinnal, ugye az A-vitamin provitaminjával egy kényeztető pakolásként, kisimító, revitalizálóként funkcionál. Aztán ott van a banán, ami tök jól működik szintén, mert a benne található B-vitaminoknak köszönhetően a hámréteget gyönyörűen táplálja, az A-C-E vitamin feszes, egészséges, rugalmas bőrfelszínért dolgozik. Összenyomjuk a banánt egy tálkában, egy pici mézzel megkeverjük és felvisszük az arcunkra. A citrom ugyanolyan jól működik, sóval, a reszelt citromhéj egy kis citromlével gyönyörűen szépen tudja kezelni az arcunkat bőrradírként, úgyhogy ezek közül valamelyiket vagy akár mindegyiket rendszeresen elkészítve már nagyon sokat tettünk a szépségünk érdekében.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy elképesztően finom, nagyon ropogós, még akár nagyon ünnepi is ez a fogás, amit el fogunk készíteni. Ezt úgy hívják, hogy porchettini, az olaszok nevezik így, mi úgy hívjuk, hogy sült bőrös, ropogósra sült bőrös császárszalonna. No kérem szépen, mi kell hozzá? Hát értelemszerűen kellenek hozzá a fűszerek, fekete bors, egész, édes kömény, egész, 6 gereszt fokhagyma, 1 gram csilipehely, az édes köményből 3 teáskanál, a fekete borsból 2 teáskanál, kint van mindjárt a Facebook oldalunkon, úgyhogy nem kell emiatt aggódni, hogyha valaki éppen nem tudja leírni a hozzávalókat, de akkor mondom még egyszer, tehát 2 teáskanál fekete bors, egész, 3 teáskanál édes kömény mag, egész, 6 gereszt fokhagyma, 1 gram csilipehely, 3 szál kakukkfű, nyilván, hogyha nincsen friss, akkor jó a szárított is, 3 szál rozmaring, ugyanaz igaz rá, mint a kakukkfűre, 2 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál füstízű só, ezt érdemes előre beszerezni, és 1 citromból nyert citromhéj, ilyenkor ugye mindig a kezeletlen héjú biogazdálkodásból származó citromról beszélünk. Kell hozzá értelemszerűen maga a bőrös császárszalonna, 1,5 kiló, és akkor most jön az elkészítés. Az egész fekete borsot, az édes kömény magot lepirítjuk egy száraz tapadásmentes serpenyőben, hogy aromásabbá váljanak, bár igazából itt nem kell tapadásmentesnek lennie, tehát hogyha egy sima zománcos kis régi serpenyőben pirítjuk, mint régen a szotyit annak idején vasárnap esténként mi otthon, akkor is jó lesz. Egy mozsárba belerakjuk, miután kihűltek szépen, őrüljük őket finomra. A fokhagymát lepréseljük, belerakjuk a mozsárba, hozzáadjuk a sót, a csilipelyhet, az olívaolajat, a friss zöld fűszernövényeket vágjuk fel finomra, azt is adjuk hozzá egyébként, hogyha csak háromba tépjük, és a szárával együtt dörzsöljük be, ugye a mozsárnak a nyomójával, a kis törőjével szépen beletörjük, akkor még aromásabb lesz. És akkor tulajdonképpen ennyi az egész. Ebbe még belereszeljük a citromnak a héját, és még jobban, alaposabban összekeverjük. Aztán a husikát, a császárhúst a bőrös oldalával lefelé rátesszük a vágódeszkára, és elkezdjük beírdalni a húst hosszában, vagy akár keresztben is, tehát lehet olyan a teteje, mint amilyen a töpörtyűs pogácsának szokott lenni, így a pálc még jobban át fogja tudni járni majd a húst, illetve a bevágásoknak köszönhetően a feltekerés is könnyebben fog menni, mert fel fogjuk tekerni, igen, úgy fog kinézni, mint a hentesnél a ropogós, hólyagosra sült, bőrű császárszalonna tekercsben. No, szóval, bedörzsöltük pihen, ugye, amikor már bedörzsöltük a fűszerkeverékkel, szépen szorosan feltekerjük, összekötőzzük, ezt a kötözési technikát érdemes megnézni a neten, vagy csak simán megkötözgetjük egyenként, és aztán érdemes 1-2 napig, igen, ki akár 48 órán keresztül is a hűtőben érlelni a tökéletes ízvilágért, aztán szépen levágjuk a zsinórokat, amikkel majd körbe lehet tekerni. 2-3 centiméterenként kötjük meg jó szorosan a porchettiniket, hogy sülés közben megőrizzék a formájukat, és aztán majd így lehet szeletelni, és kapunk ilyen kis kerekhusikákat. Berakjuk a porchettinit a tepsibe, és hagyjuk őket szépen lassan sülni 4-5

0: órán keresztül maximum 140 fokon. Ennek a húsfajtának kell idő, hogy rendesen kisüljön belőle a zsíros rész, és hólyagos legyen a bőre, és rendesen fűszeresen finom legyen a húsija is. Fél óránként érdemes locsolgatni a kisült levével, ezzel a fűszeres zsíros lével, és aztán 4-5 óra hossza után kivesszük a húst, a sütőt felmelegítjük 230 fokra, és amikor elértük a kellő hőfokot, akkor visszatesszük még egy rácson, hogy a bőre olyan hólyagos, ropogósra süljön, amilyen a csülök szokott lenni, amiben az ember beleharap, és azt gondolja, hogy te jó ég, a nagymamánál vagyok. És aztán, amikor elkészült, kivesszük, és hagyjuk pihenni legalább 10-15 percig, ugye ilyenkor mindig el szokták mondani a neves szakácsok, vagy a gyakorlott háziasszonyok, hogy ilyenkor visszahúzódik a szaftos, fűszeres, ízes lé a husikába. És akkor utána még frissen, melegen, de nem forró, szépen felszeletelve fogyaszthatjuk. Érdemes természetesen ügyelni arra, vagy végig gondolni ezt, hogy egy olyan napon készítsük ezt, amikor más háztartási eszköz nem nagyon megy, hogy több áramot ne fogyasztunk, mert hogy ugye 4-5 órát a sütőben van, és hogyha már meleg a sütő, akkor a sütőnek a hőjét kihasználva, hogyha tehetjük, akkor valami mást is süssünk még. Egyszerre ilyenkor érdemes két szintjét is kihasználni a sütőnek. Nyilván ebben a fűszeres húsillatú, ropogós pörcillatú sütőben nem tudom én, ha más pitét fogunk sütni, hanem mondjuk egy jó kis hagymás krumplit vagy sült zöldségeket, ami passzol az aromájával, de mondom még egyszer, érdemes kihasználni a sütőhőjét egészségünkre.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Szorít az álom, minden áron elmegyek.

0: Best of
1: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával.
2: A legjobb pillanatok.
3: Vannak olyan ételek és italok, amiket nem szabadna sosem éjgyomorra fogyasztani. Mik ezek? Akár az egész napunkat elronthatják, egyébként teszem hozzá zárójelben. Ha már kora reggel olyan ételekkel vagy italokkal bombázzuk le a szervezetet, amit inkább kerülne kéne éjgyomor esetén. A reggeli a nap legfontosabb étkezése, szoktuk volt mondani, mindannyian ismerjük a mondást, reggeliz, mint egy királyebédel, mint egy polgárvacsoráz, mint egy koldus, de az éjgyomorra bevitt táplálékokkal megalapozzuk a napunkat, az energiaszintünket, beindítjuk az emésztésünket, a legtöbben pedig a kávés csésze után nyúlnak elsőként. Korra reggel, ráadásul éjgyomorra, azt nem is sejt, hogy ezzel mekkora gondot okozhatnak maguknak. Ha az embernek üres a hasa, akkor van néhány olyan étel és ital, ami kifejezetten tiltó listás, konkrétan. Olyan alapvető élelmiszerekről van szó, ami biztosan az első gondolata az embernek, hogyha reggeliről van szó. Úgyhogy itt vannak azok, amiket mindenképpen, tulajdonképpen tiltó listára kéne tenni. A kávé, ugye egyből a legalapvetőbbel kezdjük, ez a kávé éjgyomorra irritálja a gyomrunkat, megemeli a stresszhormonok szintjét, nehezíti a máj munkáját, nyugtalansághoz vezet, sőt, még gyomorhurutot is okozhat. Tehát kávét éjgyomorra ne ígyunk. Aztán ott van a banán. Meglepő módon a banán nehezen emészthető, így aztán leterhelheti a gyomrot, és ez akár puffadást is okozhat. Nyilván, hogyha van mellette fehérje, és egy kis lassan felszívódó egyéb szénhidrát, teljes kiölésű gabon, akkor egy kicsit már jobb a helyzet. A citrusfélék legendásan úgy néznek ki a reggelik, ugye, hogy ott van a kávé, ott van a frissen facsart narancsé, a juice, és mellette még mondjuk egy tükörtojás szalonnával. Ha egy frissen facsart narancséval indítjuk a napot, akkor jobb, ha tudjuk azt is, hogy ez az itel nagyon megemeli a vércukorszintet, ami hamar farkaséjséghez vezethet. Mi több, a citrusfélék éjgyomorra való fogyasztása gyomorhurutot és szintén allergiát is okozhat. Aztán a következő a sorban a hideg víz, mert míg a langyos víz beindítja az emésztésünket, addig viszont a jéghideg verziója lelassítja és nehezebbé teszi azt. Tehát erre is érdemes figyelni. Jeges vizet, hideg vizet semmiképpen se. Aztán a nagyon savanyú joghurtok is okozhatnak gyomorirritációt és gyomorégést, így aztán jobb, hogyha nem magában fogyasztjuk, hanem édes gyümölcsökkel, teljes kiölésű műzlivel, esetleg egy marék olajos maggal. Persze a sok tiltás után az emberben azonnal felmerül az, hogy oké, de akkor mit ehetek reggelire? Itt van az ajánlás. Tojás, budjantva, főzve, vajon sütve, rántottának, omletnek, spenóttal, gombával, paradicsommal, bárhogyan készítjük el, remek fogás, érdemes kipróbálni teljes kiörlésű pirítóssal, vagy esetleg spárgával, hogy biztosítsuk a magas növényi rostartalmat, de paradicsomot is ehetünk mellé, paprikát, kígyóbarkát, amit éppen ad a szezon. Aztán ott van a zapkása. Ezt elkészíthetjük víz és félzsíros tehéntej felhasználásával, vagy akár magtej felhasználásával is, vagy növényi ital felhasználásával, így szeretik használni. Bár az utóbbi egyébként, hogyha tehéntejet használunk, akkor magasabb a fehérje tartalom, és így hosszabb időre tudja biztosítani a jó lakottság érzését. Érdemes hozzáadni egy evőkanál csiamagot, a benne található rostok, a protein és az omega 3 zsírsavak miatt. Aztán a tetejére szórva egy apróra vágott vagy reszelt almát, egy evőkanál mandulapelyhet, egy kevés fahéjet, és már meg is van a jó kis reggeli. Aztán ott van a Natur görög joghurt. Ennek általában véve magasabb a fehérje tartalma, mint a hagyományos joghurtoknak, ezért remek választás reggel. Ha hozzáadunk 2-3 púpozott evőkanál bogyós gyümölcsöt, rászorunk egy evőkanál csiát vagy tökmagot, kész is az ideális napindító fogás, természetesen bele lehet keverni egy kis útifűmakijét is akár, és a bogyós gyümölcs ez nem kell, hogy csak áfonya legyen, ez lehet egyéb erdei gyümölcs is. Aztán ott vannak a smoothie-k, a turmixok, egy gyorsan elkészíthető finomság, ami legalább olyan egészséges is, ennek is az alapja tud görög joghurttal indulni, ebbe kerülhet zab, csiamag, egy kevés jó minőségű magyaróvaj, és némi zöldség-gyümölcs keverék, ez utóbbihoz használjunk fel két részt olyan zöldségből, mint például a spenót, a zeller, akár a haragos színű fodros kell, illetve egy rész szezonális gyümölcsmix, és hogyha szeretnénk több fehérjét fogyasztani, akkor akár a fehérjeport is beletehetjük ebbe a turmixba, ez egy nagyon jó napindító reggeli. Aztán ott van a pirítós, ami klasszikus eleme a reggeli tányérnek, de itt sem mindegy, hogy milyen kenyeret használunk fel hozzá. Kovászos kenyér, vagy például egy teljes kiörlésű pirítós, és akkor emellé még egy kis avokádó, vagy tojás, vagy csak simán egy vajas pirítósként is működik ez, és akkor már jól indul a napunk, és ezek egészséges reggeli.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ismeretlen helyen a kutyák is rosszabbul alszanak. Ez a 98 pontat Manna FM, Mannap közijének az állatbarát rovata. Nagyon-nagyon fontos ezzel is tisztában lenni, mert sokan indulnak útnak családtagokhoz, vagy a család többi részéhez együtt karácsonyozni a kis kedvenccel. Az ELTE kutatói elsőként vizsgálták meg azt, hogy mi történik az alvó kutyák agyában, hogyha ismeretlen helyen alszanak. Egészen pontosan az alvás közbeni agyféltekei aszimmetriát figyelték meg. Miről is van szó? Hát arra keresték a kutatók a választ, hogy hogyan viselkedik egy kutya, aki ismeretlen helyen alszik, miként reagál az új helyzetre, és mennyiben hasonlít az agyi működése az emberéhez. A műszeres EEG alapú vizsgálat teljesen fájdalommentes volt a kutyusoknak, a kutatók pedig arra jutottak, hogy az új környezetben a kutyák az emberekhez pontosan hasonlóan felületesebben és nehezebben alszanak. A korábbi kutatásokból azt már tudni lehet, hogy egyes tengeri emlősök és a madarak is úgy alszanak, hogy csak az agyuk egyik fele pihen, a másik ébren is folyamatosan figyeli a környezetet. Az embereknél is megfigyelhető egyébként, mint folyamat, ez az úgynevezett első éjszaka hatás. Amikor egy új szokatlan környezetben töltjük az éjszakát mi emberek, és egyébként így a kutyánk is, akkor az alvás nem egy biztonságos magatartás, mégis valahogyan muszáj aludnunk is. Ilyenkor az agyunk valahogy jobban figyeli a környezetünket, és sokkal több időbe telik az ágyba való lefekvés és az elalvás között, sokkal több időbe telik el, bocsánat, így helyes, a lefekvés és az elalvás között, ami természetesen arra utal, hogy nem érezzük magunkat eléggé biztonságban, nem tudunk ellazulni. Ha ez az idő elég hosszú, akkor feltételezzük, hogy rosszabb az alvás minőség is. Az embereknél azt figyelték meg, hogy az elalvás idejének hossza és a gyengébb alvás minőség összefügg a bal és a jobb agyfélteke eltérő aktivitásával, és ez a jelenség az első idegen helyen töltött éjszaka során megjelenik, a második alváskor pedig már nincs jelen. Csimor Péter kutató megállapította mindezt, és aztán, hogyha a komfortos vizsgálatot nézzük, amit az MTA alvás laborjában csináltak, akkor is egy érdekes jelenségnek lehettünk tanulni, és a tanulmány is nagyon érdekes dolgokat adott elénk. A kutyákat délutáni szundira hívták be a Magyar Tudományos Akadémia kutya alvás laborjába, a gazdiaikkal együtt, és az alvás méréséhez bőrre ragasztható EEG elektroenkefalográfia vizsgálatnak az elektródáit használták, az állatkísérleteknél egyébként, tehát ezeknél a típusúaknál. A beültetett elektródás vizsgálati módszert szokták alkalmazni, de az ELTE kutatói által használt módszer sokkal-sokkal humánusabb és valósabb eredményt is produkál. A kutyát nem akadályozza az ellazulásban az elektróda, és nem okoz neki kellemetlen érzést, meg hát ne ültessék már be a testébe, szóval na. A mérési eredmények alapján pedig egyértelművé vált, hogy ismeretlen helyen első alvási alkalom során a kutyáknál is megjelent az aszimmetria, a bal agyfélteke mélyebben aludt, mint a jobb. A második alkalommal már nem volt megfigyelhető ez a jelenség, ez pedig az embereknél is ugyanígy van. A jelenség azonban a kutyáknál nem függött össze az elalvás idejének a hosszával, sem pedig azzal, hogy mennyi időt aludtak a laborban. Az ELTE kutatását Reicher Vivien, Kis Anna, Simor Péter, Bódis Robert és Gácsi Márta végezte, és igazából az NRM Sleep in the Dog című publikációjuk a Scientific Reports folyóiratban meg is jelent, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert egyrészt egy nagy dicsőség, másodszorra pedig, hogyha végig gondoljuk, egy nagyon fontos segítség azok számára, azoknak a gazdiknak a számára, akik a kutyussal gyakran utaznak, és gyakran töltenek kutyabarát szállásokon mondjuk ugye egy-egy éjszakát. Bár lehetséges, hogy hozzászokik ehhez az életformához a kutya egy idő után, de az is egészen bizonyos, hogy az első egy-két alkalommal az első alvásos tüneteket tapasztalhatjuk a kutyuson. Úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni, és ezzel érdemes számolni, hogyha utazni megyünk a kutyussal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létező történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál Kisiklót Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András